0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Rádió.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Ez jó. Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi, közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa. Szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bn.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve, nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, A víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozó ágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugráló vár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán, így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabda pályák találhatók, az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt, így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félváról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrus termesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban két kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért, az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátvonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hanva sem maradt a balatoni déli gyümölcstermesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örök időkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendulamező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balatonfelvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messze földön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagott a 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének induló tőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizető strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizető strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizető strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább 1 ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7, Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része, főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorú előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 11. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bobita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a Pálus szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kék fonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márkavédjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a Pálos rendel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
0: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzt pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élményjavítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják rálhatnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálatbővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
2: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economics-nak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új idő pontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
4: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az indak támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a

Elszúrtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a TOP Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV.
Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki,

0: Rapolcai és Veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az Unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
1: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.

0: Modern Tudás Egyeteme. Mi a modernitás? Heller Ágnes előadása.
1: Hölgyeim és uraim, kedves rádióhallgatók! Nagyon szeretettel köszöntöm Önöket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László termében, a Minden Tudás Egyetemének évnyitó előadásán. A mai évnyitó előadás témája a modernitás kérdéskörét járja körül. Előadónk filozófus, a New Yorki New School for Social Research továbbképző fakultánsának filozófia professzora, valamint a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Most felkérem Heller Ágnest, hogy tartsa meg előadását. Kérem, fogadják szeretettel!
2: Kevés az idő. Köszönöm szépen. Tisztelt Uraim és Hölgyeim, kedves hallgatóim, ma a modernitásról fogok Önöknek beszélni, vagy a magyarabbul hangzik, azt mondom, a modernségről fogok Önöknek beszélni. Mi filozófusok szeretünk föltenni olyan kérdéseket, mi az? Mi a gondolkodás, mi az élet, mi a lét? Én nem teszek fel egy ilyen általános kérdést, csak azt kérdezem meg, hogy mi a modernitás. Most az a kérdés, hogy mi a modernitás, olyan, mint a viccek kérdése, mi a különbség e között, meg a között. Mert akik azt a kérdést feltették, hogy mi a modernitás, és voltak éppen a 19. és 20. században minden filozófus feltette ezt a kérdést, ezen kívül minden szociológus is, akik föltesztek ezt a kérdést, hogy mi a modernitás, mindig azt a játékot játszották, hogy mi a különbség. Mi a különbség a modernitás és a nem modern társadalmak között? Mi a különbség a modernitás és az összes pre-modern társadalmak között. Mi a modernitás? Az egy olyan kérdés, ami ma nagyon nehezen válaszolható meg, miután egy nagyon rövid történetről van szó, a premodern társadalmak hosszú történetéhez összehasonlítva. De azért egy portrét rajzolhatunk arról, hogy mi a modernitás, mert a modernitás kérdés egy azonosítási kérdés. Ha azt mondom, hogy ön vagy ön, vagy ön kicsoda, akkor az azonosságára kérdezek. Hogy hogyan tudom magát megismerni, hogyan tudják mások önöket felismerni. Ha azt a kérdést teszem fel, hogy mi a modernitás, akkor ugyanerre kérdezek. Hogyan tudjuk fölismerni, hogy modernitásról van szó? Melyek azok a jellegzetségei ennek a valaminek, amit modernitásnak nevezünk, hogy ráismerjünk? Persze minden ember különbözőképpen lehet leírni, különbözőképpen lehet az életét elmesélni, magunk is különbözőképpen meséljük el önmagunknak az életünket. Tehát azt a kérdést feltesszük, mi a modernitás, a különböző filozófusok különböző választ fognak erre kérdésre adni. Bizonyos dolgokon azonban megegyeznek, ami nagyon fontos. Megegyeznek abban, hogy a modernitás létezik. Ez nem kis dolog a filozófusnál, létezik, van ilyen, hogy modernitás. Abban is megegyeznek az utolsó 300 esztendőben valami olyasmi történt, ami nem csak, hogy nem történt soha azelőtt, mert ez mindig így volt, hanem olyan világ jött létre, ami nem is hasonlítható össze életforma szempontjából a korábbi világokkal. Tehát valami egészen speciális dolog jött létre az utolsó 300 évben, ezzel ebben is körülbelül megegyezünk. És abban is megegyezünk, hogy ennek a dolognak az ismerete, ami voltaképpen a mi világunk önismerete, egyik a legfontosabb dolgoknak, amivel szembe kell néznünk, és amit megpróbálunk, megpróbálhatunk megérteni. Nem fogom a modernitást definiálni önök, nem fogom meghatározni önöknek, hanem egyszerűen elbeszélni a történetet. Elbeszélni, mint egy detektív regény bizonyos értelemben, hiszen előre megmondanám, hogy mi a modernitás, akkor nem ülne neki türelemmel, és nem várnak ki az előadás végét. A detektív regény is olyan, hogy az írónak tudni kell, hogy ki a gyilkos, de hát a közönség azért hallgatja a végébe, azért olvassa a végé, a végén tudja meg, hogy ki a gyilkos. A különbség itt pusztán az, hogy a modernitás nem egy rejtvény, tehát nem egy megfejtése van, amit megtalálunk a végén, hanem inkább egy rejtély, amit kibogozunk, amit értelmezünk, amit leírunk, elbeszélünk, és ezért mondtam önöknek az előbb, hogy nem egy választ fognak kapni arra a kérdésre, hogy mi a modernitás, hanem különböző filozófusok különböző választ fognak önöknek erre a kérdésre adni. Én csak annyit tehetek, hogy röviden felvázolom a saját válaszomat, egy választ a sok közül, és majd kíváncsi vagyok rá, hogy magukra ismernek-e, világukra ismernek-e ebben a válaszban. Szeretek egy pár módszertani kérdést fölvetni, mert minden azonosság problémával kapcsolatban fölmerülnek módszertani kérdések. Az, hogy meg akarunk érteni egy társadalmi alakulatot, egy világot, ezt a megértést, ezt különböző módon közelíthetjük meg. Úgy is megközelíthetjük, hogy azt mondjuk, hogy van egy dolog, ami megkülönbözteti ezt mind a többitől, és én megkeresem, mi az az egy dolog, mi a mérce, amelyel mérhetem, hogy mikor modern egy világ, és mikor nem. Ez a mérce, amit egyfőre jutó termelésnek nevezünk, amit a modernizálás mércének szoktunk nevezni, nem a modernitás mércéje, de a modernizálás mércéje, ez is egy hamis mérce. Itt van Armatia Sen, ő egy Nobel-díjas közgazdász, egy kizárólag közgazdász, és nagyon sok kultúra összehasonlító adataiból arra következtetésre jutott, hogy az egyfőre jutó termelés nem mércéje sem, nem is mércéje annak, hogy melyik világ modernebb, és melyik világ kevésbé modern, mert a kulturális hagyományoknak, az életformának hihetetlen nagy szerepe van annak, hogy ugyanazon egyfőre jutott termelés mennyiség esetében mégis a modernség egész különböző fokain vannak ezek a kultúrák. Tehát én ezt az utat nem is akarnám követni, de egy másik utat sem akarok követni. Azt mondjuk, hogy a modernitás valami összefüggés mutatkozik, amiben az egyik tényező alapvetően a többi tényezőnek. Az egyik tényező meghatározza a többi tényezőt. Mondjuk meghatározza a technika fejlődése, mondjuk a kultúra, mondjuk a vallás, mondjuk a politika, mondjuk a gazdaság. Van egy tényező, ami a többit meghatározza, lehetnek összefüggések vagy kölcsönhatások a tényezők között, de a kölcsönhatás az még nem változtat azon a tényen, hogy az egyik tényező az alapvető. Én ezt nem fogadom el, mert az a meggyőződésem, hogy egyetlen egy modern kultúra rövid történetében is hol egyik, hol a másik tényező az alapvető, hol a gazdaság, hol a politika, hol a vallás, hol a technika, tudomány, nem lehet azt mondani, akár egyetlen kultúra esetében, mondjuk például Amerika Egyesült Államok történetében, az egész időszak alatt egy tényező lett volna az alapvető, pedig az első igazán modern társadalomról beszélek én. Ugyanez a probléma merül fel akkor, amikor a modernség kialakulásáról beszélünk. Akkor is azt mondhatjuk, hogy van egy tényező, amelyik lényegében meghatározta a modernség kialakulását, és a többi tényezővel együtt képezik az elégséges okot, aminek következtében a modernségnek létre kellett jönni. Tehát a modernség itt van, és szükségképpen van itt, szükségszerű ez így történt, ahogy éppen megtörtént. Ez a gondolat szerintem egy félreértésen alapul, azon a félreértésen alapul, mint hogy a szükségszerűség abból következne, hogy valami teljes mértékig meg van határozva, hatókoktól határozva. Ugye Arisztotelésztől egészen Hegelen át, mondjuk Heideggerig mindenki tudta, aki filozófus volt, hogy a pusztán hatókokkal megokolt, vagy hatókok következtében létrejött dolog, vagy történés, éppen ezért, mert hatókok által jött léte, pusztán véletlenszerű. Minden, ami véletlenszerű, azért véletlenszerű, mert másként is történhetett volna. A modernség véletlenszerű, mert másként is történhetett volna. Nem volt szükségszerű, hogy modern társadalom létrejön egyáltalán, élhettünk volna további 2000 esztendőt, annélkül, hogy a modern társadalom létrejött volna, tehát létrejötte véletlennek köszönhető. És ha meg is mutatjuk azt, hogy minden tényező ott volt, ami létrehozta, akkor pusztán egy tautológiát mondanánk ki, tudni, hogy ha valami megvan, akkor annak létre kellett jönnie. Ha már itt van, akkor létre kellett jönnie. De az a kérdés nem válaszolja meg a másik kérdés, hogy történhetett-e volna másképpen. A modernizást tehát kontingensnek, véletlenszerűnek tekintem. Még egyszer szeretném visszatérni ahhoz az elméleti kérdéshez, hogy a puszta hatók határoz meg egy történést, akkor az véletlenszerű. Gondoljanak arra, hogy mennek az utcán, és a tégla esik az önök fejre, és betörik a fejük. Most ebben az esetben minden hatók van, minden ok okozattal jár, és az okozatok összefüggése, összessége okozza, hogy megtöri a fejüket, de azért nem mondhatnák azt, hogy nem véletlen. Tökéletesen véletlen, hogy a fejük betört, mert ráesett egy tégla. Tehát az, hogy az összes okok jelen voltak, hogy betört a fejük, ahhoz, hogy betörjön a fejük, nem jelenti azt, hogy ez nem lett volna véletlen. Az azonban, hogy egy gyermekből felnőtt lesz, az nem véletlen. Ugyanis valami más játszik itt szerepet, mint a hatók. Ugyanis a célok. Valami húz, nem csak lök. A valami felé megy az élet, ami az életnek a célja, a gyermek célja, hogy felnőtté váljon. A történelemben azonban ilyen célok nincsenek. Nem mondhatjuk azt, mint elmondhatjuk a szemről, hogy szem céli azt, hogy lásson, és senki se kérdezi meg azt, hogy mi az ok annak, hogy a maga szeme lát, mert az természetes. Csak az ok, azt kérdezed, mi az ok annak, ha nem lát valaki, mert a vakság véletlenszerű. Nem kérdezzük meg attól, ami természetes, ami cél ok szerint működik, hogy miért van, mert az magától értetődőnek találjuk. A történelem, mert a történelmi események láncolatában nincs ilyen cél ok. Azaz, ha feltételezzük, hogy van, akkor az isteni gondviselés az egyetlen magyarázat. Az isteni gondviselés, mondjuk az üdvtörténet esetében, van egy cél, Istennek van egy célja a világgal, van egy célja az ember megteremtésével, és a történelem ezt a célt követi, és az a cél be fog teljesülni. Tehát az üdvtörténet esetében van a történelemnek egy célja, és akkor a modernség beletartozik a céloknak ebbe a láncolatába. Ennek az üdvtörténeti koncepciónak megvoltak a maguk népszerűsítő filozófiai és ugyanakkor szekuláris változatai, Hegel és Marx filozófiában például. Mondjuk Hegel azt mondotta, hogy a világszellem fejlődik a történelmen keresztül, minden népszelleme voltaképpen a világszellemet képviseli, és majd a világszellem elér a fejlődésnek tetőpontjára, ami a modern társadalom, ahol a történnek vége. Marx Károly ezzel szemben azt mondta, hogy a termelők fejlődés határozza meg a társadalmi viszonyokat, és a termelők fejlődése következtében mindig új formációk jönnek létre, hogy végül a kapitalizmusban olyan erőteljesen kifejlődjenek a termelőeszközök, hogy lehetővé váljon az állam és a piac megszüntetése, az elidegenes nélküli társadalom megvalósítása, tehát a földi paradicsom, amit ő kommunizmusnak nevezett. De hogyha nem fogadjuk el. Nem fogadjuk el, kivéve az isteni gondviselésben hiszünk. Nem fogadjuk el, hogy a történelem bizonyos célok felé halad, és minden lépésben megközelíti ezt a célt, akkor arra következtetésre kell jutnunk, hogy a modernitás az egy véletlen következménye, tényezők véletlen összejátszásának a következménye. Egy másik probléma, ami szintén módszertani kérdés, hogy hogyan nyúlunk hozzá a modernitás előtörténetének és a modernitásnak egymáshoz való viszonyához. Mondhatjuk azt, hogy ahhoz van kezdjük, hogy honnan ered a modernitás. A modernitás valahol eredni kell, és megnézzük, hogy honnan ered, és akkor ered, és megy tovább, és végül eljutunk a máig. Ez olyan, mint a Dunának a folyása, a Duna ered a fekete erdőben, és megy a fekete tengerig, nézek itt a Duna, folyik, tudjuk, hogy a fekete erdőben ered, elmegy a fekete tengerig. Ez az egyik koncepció, az eredet koncepciót megnézzük, mi a modernség eredete. Én nem ezt a koncepciót követem, hanem az önnek genealógiai koncepciót, ami körülbelül egy családfához hasonlítható, ugye önöknek vannak szülei. Most önök azért léteznek, mert a szüleik léteznek, de a szüleinek vannak mi szüleik, azoknak szüleik, és azoknak szüleik, akik az égvilágon semmi közük nem volt egymáshoz. Az egyik déd szülőpár az Argentinában élt, a más déd szülőpár esetleg Oroszországban, az egyik műveletlen volt, a másik művelt, az egyik ilyen, hogy fogalmuk nincs róla. De az biztos, hogy egymáshoz semmi közük nem volt. Ha a genealógiát állítanak, akkor mindig a jelenből indulnak ki, magukból és a saját szüleikkel is, úgy mennek vissza az ősök felé. Most én ezt a módszert alkalmazom a modernitással kapcsolatban, itt a jelennel kezdjük, a modernitással kezdjük, és megnézzük, hogyha a nagyapákat, tükapákat megvizsgáljuk, akkor milyen különböző eredetekre bukkanunk. Persze minden genealógiának lehet megvan a maga genealógia, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Én azonban erre nem tudok rátérni, mert sajnos ma erre nincsen idő. Hát ha genealógiát kezdünk, akkor két különböző eredetről beszélek. Az egyik ükapa, azt úgy nevezem a modernitás dinamikája, a másikat, azt csak nagypapa, úgy nevezem, hogy a modern társadalmi berendezkedés. Tehát beszélek először a modernitás dinamikájáról, aztán a modern társadalmi berendezkedésről, csak kettő együtt. Ha kettő egyesül, akkor itt van a gyermek, akit modernitásnak nevezünk. Nem volt szükségszerű, a kettő egyesüljön egymással, egyáltalán nem, de ha már is történt, akkor itt van a gyerek, és az a gyerek, amiről most beszélnünk kell. Nézzük először a nagyszülőket.
0: Heller Ágnes előadását hallják a modernitásról.
2: Mi a modernitás dinamikája? Ez egy nagyon egyszerű dolog. Egy hagyományos társadalomban a fennálló rend szent. Azon fennálló értékek szentek. Nem is tudunk elgondolni, elképzelni más értékeket, mint a fennálló értékeket. És aztán jön valaki, és azt mondja, amit igaznak hiszünk, az nem igaz. Amit igazságosságnak tekintünk, az nem igazságos. Amit szépnek hiszünk, az nem szép. Amit igaznak hiszünk, nem igaz. Más lenne az igaz, más a szép, más a jó, más az igazságos. Amit igazságosnak hisztek, az puszta vélemény. Van egy igazi tudás. Az igazi tudás az nem ugyanaz, mint a ti véleményetek. Ugye ez a modernitás dinamikája létrejön nagyon régen Szokratész esetében. A Szokratész első, aki ezt már nagyban gyakorolta a piac téren, és mondhatom intézményesen tette a szofistákkal együtt, hogy az embereket kérdezgetjük, és rá vezetjük őket arra, hogy amit ők igaznak hisznek, az abszolút nem igaz, az istenek nem igazán istenek. A gondolataik hamisak, a szépség idájuk rossz, és valami mást állítunk a helyére. Most ez a szofisták és Szokratész közös módszere, maga nemében egy bomlasztó módszer, minden hagyományos társadalmat bomlaszt. Bibliából is tudok erre példát, mondjuk Ámosz próféta, aki azt mondta, hogy minden ami itt történik, minden igazságtalanság, mert a gazdagok nem törődnek a szegényel, árvakat, özvegyeket elhanyagolják, ugyanez a dinamika van meg benne, ez tradíciós társadalmak számára nagyon pusztító lehet. Most mi történik, hogy egy dinamika elindul egy tradicionális társadalomban? Egyrészt létre a filozófia, sajnos meg kell mondanom, a filozófia azóta is ezt csinálja. A filozófia mindig azt mondja, amit ti jónak hisztek, az nem jó, valami más lenne jó, amit ti igaznak hisztek, az puszta vélemény, én tudom, hogy mi az igaz. Az egész metafizikai filozófia erre épül, manapság már kicsit bizonytalanok vagyunk ebben, és nem merészelünk ilyen határozott kijelentéseket tenni, de hát azért majdnem 2000 évig, több mint 2000 évig pontosan szóval ezt csináltok. Hát éljünk vissza Szokrateszre. Szokratesz vállalta a saját, mondjuk, bomlasztó igazságait, méghozzá vállalta úgy, hogy meg is halt érte. Tehát ő mondhatnám, hogy a lelkiismereti szabadságnak a mártírja volt. Ez a dinamika tehát ismétlen bomlasztja a hagyományos társadalmakat. És mi történik ilyenkor, ha intézményesedik, úgyhogy egy társadalom összeomlik, egy ideig káosz van, polgárháborúsan, jön egy másik, új, hasonlóképpen hagyományos társadalom. Volt, hogy mindig ez történt, mikor fölbomlasztottak egy hagyományos társadalmat, lassanként jött egy új hagyományos társadalom. Más történt azonban itt Európában, abban a korszakban, amit hát mondjuk reneszansznak nevezünk, több reneszansz volt. Ebben a korszakban jött létre különben ez a fogalom, hogy modern. Ugye a devóció moderna, az új hit szemben a régivel. Akkor jött létre az a gondolkodás volt, hogy mindig van valami új, amit modernnek hiszünk, és ezt szembeadjuk a régivel, amit nem modern, ami elavult, és meg is mondjuk érvekkel, hogy miért jó a modern, miért jobb a modern, mint a régi. Persze a régiek erre viszont válaszolnak, és megmondják nekünk, hogy miért jobb a régi az újnál. Tehát létre ez a fajta érdekes mozgás, ami a felvilágosodásban írja el a tetőpontját, amikor voltaképpen egész Európa egy vitaklubbá változik ebből a szempontból, jönnek a felvilágosítók és mondják, hogy nem igaz semmi, ami eddig igaznak látszott, tűnt, hogy amit ti természetesnek hittetek, az nem természetes. Miért lenne természetes, hogy a szolga szolgálja hűségesen az urát? Miért lenne természetes, hogy a feleség engedelmeskedik a férjének? Miért legyen természetes, hogy a gyermek ahhoz megy feleségül, vagy azt veszi feleségül, akit épp az apja kijelöl a számára? Ez mind természetellenes. A természetes inkább az lenne, hogy ahhoz megyünk férhez, feleséget veszünk, akit szeretünk, hogy a gyerek nem engedelmeskedik az apjának, ha az apja tisztességtelen és alantas, hogy magunk választjuk a magunk a életformáját. Ugye kiáll Júlia az erkére, Rómeó és Júliában, és megkérdezi, mi a kapuja és mint a mi a Montekjú. Ezt eddig mindenki tudta, az a két család, amit természettől fogva, ősidektől fogva gyűlölt egymást, sarcolt egymás ellen. És most az a kislány, 14 éves, azt mondja, na mi ez? Ez nem természetes. Természetes az én Rómeóm, szép szája, orra, füle. Az természetes. És semmi más nem természetes. Na így jön, ez már véd a reneszánsztól a felvilágos, ott állunk, mikor két természet fogalmunk van, a tradicionálisak azt mondják, hogy nem természetes, hogy a lány engedetlen az apjával. A felvilágosítok azt mondják, hogy nem természetes, hogy a lánynak mindig engedelmeskedni kell az apjának. Tehát két természet fogalom alakul ki, és ez a természet fogalom végül abban a mondatban csúcsosodik ki. Minden ember szabadnak született. Minden ember egyaránt szabadnak született. Egyaránt van a teremtőtől észszel és lelkiismerete felruházva, mint az amerikai függetlenségi nyilatkozat mondja. Tovább mindenkinek egyaránt joga van élethez, szabadsághoz és boldogsága kereséséhez. Kérem, ez egy olyan jelszó volt, olyan volt, mint Sámson, mint aki megrázza azt a templomnak az oszlopait. Ez a templom ledől. Mert ha mindenki azt mondja, hogy minden ember szabadnak született egyformán, akkor mit csináljunk azzal a gondolattal, hogy az egyik ember szabadnak születik, a másik rabszolgának, az egyik úrnak, a másik szolgának. Ez volt eddig a természetes. Most mind természetellenes lesz. Jó, megrázták az oszlopokat. És akkor létrejön a modern társadalmi berendezkedés is. De ahhoz, hogy az oszlopok megrázásán összedőljön az a bizonyos templom, és egy másfajta világ, egy modern világ jöjjön létre, ahhoz bizony már rozogának kellett lenni annak az épületnek, hogy miért volt az az épület, a régi épület rozoga, arról máma nem tudok beszélni. Az amerikai függetlenség nyilatkozat jól fogalmazta ezt meg, és hát a Basti ostrom, a Basti ostroma volt a, mondhatom, a szimbolikus befejezése ennek az első lépésnek, leroboltak egy szimbólumot, ez egy szimbolikus aktus volt, a szimbolikus aktus viszont megnyitott politikailag egy új korszakot, attól kezdve kezd kibontakozni a modern társadalmi berendezkedés. Na most, ha arra boldogan fölkiáltunk, mint felvilágosítok, és azt mondjuk, hát ez a haladás, végre itt a haladás, akkor azt mondom, hogy álljunk meg egy pillanatra, mert nem lehet összehasonlítani a modern társadalmakat a modernség előtti társadalmakkal. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik haladóbb, mint a másik, vagy kevésbé haladó, mint a másik, mert nincs mércénk arra, hogy összehasonlítsuk egymással. Ha arról beszélünk, hogy a modernség nagyon haladó volt, akkor emlékeztessem önöket Auschwitzra és Gulágra, úgyhogy ez a nagyon haladó modern világ koncentrációs táborokkal telepítette be ezt a nagyon haladó Európát a 20. században. Ennyi a válaszom a haladás elméletre. De van egy másik elmélet is, a dekadencia elmélet, hogy mindig rosszabb és rosszabb lesz, és mi a pusztulás szélén állunk, a nyugat alkonya, és minden gyönyörű volt régen, és egy rosszabb lett. Erre viszont azt mondanám, hogy ezeket a rezsimeket azért legyőz, és ma már nincsenek ebben a pillanatban, tehát nem csak léteztek, hanem fölvonultak azok az erők is, amelyek hozzájárultak, hogy megszűnjenek létezni. Mind a kettő a modernség, ezért nem mondhatom, hogy jobb vagy rosszabb, csak azt mondom, más, mint a premodern állapot. Hát a felvilágosodás az ember koncepciójával jelent meg, ugye úgy értelmezték a régi világnak a felbomlását, hogy már nem grófi ember van, jobbágy ember van, úri ember van, paraszt ember van, zsidó ember van, keresztény ember van, hanem csak ember van. Ugye az ember az mindennél fontosabb. Van egy olyan, ha az ember szót kiejtették, akkor könnyen telt meg az embereknek a szeme. Most meg is fogják hallgatni, gondolom, a varázsfóla erre vonatkozó részét, amikor emlékeznek talán rá, mindenki ismeri a varázsfólát, hogy Sarasztónak azt mondják, hogy herceg, vagy Tamino, hogy herceg. Sarasztó azt mondja, több mint

0: Székely Mihály énekelt, egy gyönyörű hangja volt, én még sokat hallottam. Na most térjünk vissza a tárgyunkra. Tehát a modernitás dinamikája volt a Sámsömegre, megrázta azokat a bizonyos oszlopokat, a templom összeomlott. És az összeomlott templom helyére nem az anarchia lépett, nem egy új, régi típusú társadalom jött a másik régi típusú társadalom helyére, hanem a modern társadalom született meg. Most milyen a modern társadalmi berendezkedés? Mi az új ebben? Nem csak azt mondom, hogy új, hanem azt mondom, hogy pont az ellentéte minden tradicionális társadalmi berendezkedésnek. Minden tradicionális társadalmi berendezkedés ugyanis a születés hierarchiájára volt alapozva. Luhmann ezt úgy fejezte ki, hogy stratifikált társadalmak voltak. Tehát az ember születésétől fogva bele lett hajítva egy bizonyos rétegbe, rendbe, osztályba, és attól kezdve azt a funkciót kellett gyakorolnia, amelyet születésénél fogva hivatva volt gyakorolni. Tehát én jobbágy gyermekének születtem, akkor attól kezdve az volt a hivatásom, hogy gyakoroljam azt a funkciót, amit egy jobbágynak gyakorolni kell. Ha Lord Grófnak születtem, akkor azt a funkciót kellett gyakorolni, de Grófnak kell gyakorolni, a városi polgárnak, akkor azt a funkciót, ha nőnek, akkor azt a funkciót, nem gyermekszülése, hanem azt, hogy a férjének engedelmeskedjen, mert hogy otthon üljön, és egyebek, vagy a paraszt asszonynak, hogy éjjel-nappal dolgozzon, tehát a funkcióját kellett gyakorolnia. Na most a modern társadalom pontosan ennek az ellentéte. A modern társadalomnak az a koncepció, mint ezt tudjuk, mindenki egyaránt szabadnak született. Azaz a születésünkkor nincs semmi sem meghatározva. Azaz véletlen. Személyek vagyunk egy véletlen világban, tökéletesen véletlen kontingensek vagyunk, és majd az a funkció, amit az életben gyakorolni fogunk, az fogja meghatározni, hogy milyen helyet fogadunk el majd a társadalmi hierarchiában. Tehát itt is van társadalmi hierarchia, csak a hierarchia nem a születés pillanatában dől el, nem ott dől el, hogy ki hol helyezkedik el a hierarchiában, hanem a születés pillanatában elvileg semmi sem dől el, hanem majd akkor dől el, amikor egy funkciót gyakorlunk, hogy milyen pozíciót fogunk ebben a hierarchiában elfoglalni. Magyarul a premodern társadalmak mindegyikének az elve az egyenlőtlen esély volt. Az volt a természetes. A modern társadalomnak az alapelve az egyenlő esély. Nem az egyenlőség, az egyenlő esély. A koncepció az, az eszme az, hogy mindenki ugyanra a startvonalra indul, a startvonalról indulunk, elkezdünk szaladni. Az egyik gyorsabban szalad, a másik lassan, az egyik nagyon hamar vár egy célba, a másik sosem él a célban, leáll 10 méter után, de a start az egyenlő. Ezt hívjuk egyenlő esélynek. Most az egyenlő esély eszméje nélkül a modern társadalom nem működik. Most azt mondhatják, hogy sehol sincs egyenlő esély, és benne teljesen igazuk van. De nem az a kérdés, hogy van egyenlő esély, hanem az, hogy megint, hogy természetesnek vagy természet ellenesnek tartjuk, hogy nincs egyenlő esély. A premodern társadalom ez volt a természetes. Miután nekünk az eszménk az egyenlő esély, tehát mi bíráljuk azt, hogy nincs egyenlő esély. Nekünk ez nincs érzésünk azzal kapcsolatban, hogy nagyon egyenlőtlenek az esélyek. Tehát nagyon fontos az egyenlő esély koncepciója, a modernitás egyik alapkoncepciója. Azt ott helyezkedünk el a hierarchia létrejön, amilyen funkciót be fogunk tölteni ebben a világban. Ezért vagyunk véletlenek, és ezért leszünk self-made menek. Tehát azért magunk csináljuk meg magunkat. Napoleonnak neki azt mondotta, hogy mindenki a zsebébe hordja a marsalbotját, de nagyon kevés emberből lesz azért marsal. De itt van a 18. századnak a két nagy self-made mennyie, ugye, Rothschild és Napóleon. Rothschild és Napóleon mind a kettő marginális volt. Egy nagyon szegény, marginális, vaszakkis családban születtek, és onnan kerültek a világ tetőpontjába, a császári pozícióba, vagy a pénzcsászári pozícióba. Na most ők a modelljei az egyenlő esélynek, a semmiből lehetünk valaki. Na most ez a modell az egész modern társadalomnak az alapvető modellja, hogy mindenki minden, lehet mindenkinek ott a zsebében a marsalbot, mint ezt mondotta Napóleon, csak ugye kevés emberből lesz marsa. És ezért a modern társadalom az elégedetlen társadalom. Mindenki elégedetlen, hiszen a több száz millió emberből mindenki lett az Egyesült Államok elnöke, akkor 4 vagy 8 éveként mégis csak egy ember lesz az Egyesült Államok elnöke, és mind a 201 millió gondolhatja, hogy én is lehettem volna, miért nem én lettem. Ezt Nietzsche ressentimentnek nevezi. A modern társadalom pszichológiai betegsége, a ressentiment, tehát egyfajta irigység, amely az egyenlőség gondolatával függ össze, nem általában irigység, egy konkrét típus az irigységnek, az egyenlőség gondolatával függ össze, hogy miért a másik csinálta, miért nem, ha már egyenlőek kellene, hogy legyünk, egyenlők az esélyünk, miért nem én vagyok az a pozícióban. Ez egy pszichológiai betegség. Dostojevszkijtől nagyon szépen ábrázolt ezt a pszichológiai betegséget. Mondjuk például a bűn és bűnhődésben, hiszen tudjuk, hogy Raskolnikov Napóleon tartotta a szem előtt. Napóleon akart lenni, mikor az öregasszonyt és az elmebeteg kisfogát megölte, és másik könyvében, másik regényében, Bielszi című regényben azt, ami ördöngőségnek fordították magyarra, hogy ott ábrázolja a nihilizmus. A nihilizmus, ami szintén kapcsolatban van ezzel a ressentimentnel, mind a kettőt Nietzsche nagyon szépen elemezte, mind a ressentiment, mind a nihilizmus, mind a kettőnek egymásról összefüggését, mind a modernitásnak egyik betegségét. Tehát itt vagyunk a modern társadalomban, minden ember egyenlőnek születik, mi egy egyenlő startunk van, holott nincs egyenlő startunk, egyenlő esélyünk van, holott nincs egyenlő esélyünk, de megvan az esély-egyenlőség koncepció az elégedetlen társadalomban, amelynek 3 nagyon fontos eleme van. Ezek nem meghatározó, 3 nagyon fontos eleme van. Az egyik fontos eleme a tudományos technikai fejlődés, a másik fontos eleme a politika, a politikai aktivitás, politikai intézmények, és a harmadik talán azzal kellett volna kezdenem a piac, ez a 3 elem. Na most a 3 elemnek az elemzése előtt még azt meg kell mondjam önöknek, hogy az a gondolat, hogy minden ember szabadnak születik, természetesen valamit kijelent, aminek nincs értelme. Mert mit jelent az, hogy minden ember szabadnak születik? Ez egy értelmetlen mondat. Az értelmetlen mondatnak az az értelme, hogy viselkedjünk úgy, mintha minden ember szabadnak született volna, viselkedjünk úgy a honfitársainkkal, mintha egyaránt szabadon születik volna, tehát vagy egy kötelezettséget jelent, amit aláírásunkkal hitelesítünk. Azt akarom ezzel mondani, hogy a modernitás, amelyik egy olyan kategórián alapul, mint a szabadság, amelyik nem alapoz meg semmit, mert a szabadság olyan alap, amik nem alapoz meg semmit, voltaképpen úgy tudja magát életben tartani, úgy tudja magát reprodukálni, hogy 2 elemre épít. Az egyik elem az állampolgárok aláírása, hogy vállalják, hogy úgy fognak minden más állampolgárra tekinteni, mintha mindenki egyformán szabadnak született volna. A másik pedig, hogy elfogadjuk a haladás koncepciát, de csak a tudományos technika haladás fogalma értelmében. Ezt megmagyarázom, miről van szó. Tudjuk, a haladás az kumulációt jelent. Annyit jelent, hogy már többet tudunk, mint amennyit tudtunk tegnap, vagy jobbak vagyunk, mint ami jobb voltunk tegnap, vagy boldogabbak vagyunk. Na most egyetlen egy esetben lehet haladásról beszélni a modern világban, és az a tudomány és a technika területén van. Itt van kumuláció, itt mondhatjuk, hogy többet tudunk, mint amennyi régebben tudtunk, de nem mondhatjuk azt, hogy filozófiában többet tudunk, mint régebben tudtunk, azt sem mondhatjuk, hogy művészetben jobbak vagyunk, mint a régebben voltunk, azt sem, hogy erkölcsösebbek vagyunk, és főleg azt nem mondhatjuk, hogy boldogabbak vagyunk. Egyet nem tudjuk ezt lemérni. Tehát az egyetemes haladásról megint ismétlem, ebben az esetben sincsen szó. Mégis a tudományos és technikai haladás, a haladásnak egy vonatkozása, ez ténylegesen létezik, és ennek következtében a tudomány a modern korszaknak uralkodó világszemlélete. Minden korszaknak megvan az uralkodó világszemlélete, minden modernség előtti kornak a vallás vagy más vallási hiedelmek volt az uralkodó világszemlélete, a modern kornak a tudomány az uralkodó világszemlélet, pontosan azért, mert kumulatív tudást produkál. 300-400 évvel ezelőtt valaki azt mondta, ez így és így van, és azt mondta, hogy onnan tudod, azt válaszolt, olvastam a Bibliában. ez annyit jelentett, hogy igaz. Ma megkérdezünk, mond valaki ez és ez, honnan tudod? A válasz az, olvastam az Élet és Tudományban, hogy ez lesz a válasz, és akkor azt mondjuk, az Élet és Tudomány, ja, ott olvastad, akkor biztosan igaz. Tehát ebben az értelemben a tudománya az uralkodó világkép. Nem politikai világkép, hanem az uralkodó világ magyarázat, mert a tudás kumulációja a tudományban jön létre. De azért a tudomány sem lehet egyértelműen a haladás kategóriában leírni, mert ugyan, ha csak a tudomány fejlődését tisztán tekintjük, akkor kumulatív, akkor haladásról van szó, de mihelyt a társadalom egészébe ágyazunk be, akkor látni fogjuk, itt is paradoxok jönnek létre, például nagyszerű tudományos eredménye az atomhasítás, de amikor az atombomba, ami ennek a következménye, kevéssé mondható haladásnak, vagy voltak éve mondtam, a gázkamrák is a technikai fejlődésnek az eredményei, és azok a vonatok, amit az embereket a gulágra vitték, azok is a technikai fejlődés eredményei. Tehát itt, ha a haladásról kizárólagokon beszélhetünk, ha a technikai tudományos fejlődés kizárólag a maga körében elemezzük.
1: Heller Ágnes előadását hallják a modernitásról.
0: A modern társadalomnak az alapvető elosztási rendszer a piac. Ez nagyon fontos, a piac az elosztási rendszer a modern társadalomnak, és a piac lehet csak a modern társadalom elosztási rendszere, hiszen a modern társadalom elosztási rendszer csak kvantitatív lehet, nem lehet kvalitatív. Egy premodern társadalom az emberekhez a szükségleteket minőségileg osztották. Tehát a szükséglettel együtt osztották ki a szükséglet kielégítéséhez szükséges eszközöket. Mondjuk a jobbágynak nem volt szüksége írásra és olvasásra, ezért nem voltak olyan eszközök, amelyek kielégítették volna ezt az állítólag nem létező szükségletet. Most a modern világban nem rendelnek hoznánk szükségleteket, ezért a piac oszt el. A piac kvantitatív oszt el, nem kvalitatív, mindenki pénzben fizetnek. Van, akinek sok van, van, akinek kevés, de mindenkinek pénze van. A pénzt fordítjuk vissza a szükségleteknek a nyelvébe, tehát a kvantitás fordítjuk vissza a kvalitásnak a nyelvére, a minőség nyelvére, mindenki egyedileg teszi ezt. Most az volt a koncepció még Adam Smith esetében, hogy az önszabályozó piac, miután az egyenlő esélyen alapul és valóban azonnal alapul, végül egyenlőséget fog produkálni. Ez azonban nem történt így, és nagyon hamar felismerték, hogy nem történt így. Az önszabályozó piac, amit röviden ma kapitalizmusnak nevezünk, holott egyenlő esélyen alapult, az egyenlőtlenséget nem csak újra termelte, hanem növelte az egyenlőtlenséget. Ezért a kezdet-kezdetétől fogva párhuzamosan megjelent a szocializmus. Kapitalizmus és szocializmus együtt jelentek meg. Nincs kapitalista társadalom, ahogy szocialista társadalom sincsen. Ezek tendenciái a modern piaci elosztásnak, az egyik az önszabályozó piac, forradalmi principiumát követi ez a kapitalizmus, a másik korlátozza, fékezi, védi az emberek gyökereit, a kapitalizmus ellen védi a viszonylagos esélyegyenlőséget, ez a szocialista tendencia már az elejétől kezdve állami beavatkozás esetében megvolt. Na most mind a két tendencia szélsőséges formákat ölthet, a kapitalizmus szélsőséges formában pusztítóan hat, a szocializmus szélsőségre nem a szovjet típusoknak semmi közehez, szociáldemokrácia formájában eljut az úgynevezett jóléti államig, és a jóléti állam mondhatnám a inkalengésének a másik oldalán bizonyos stagnálást hoz létre, kezdenek az emberi képességek stagnálni. Úgyhogy az inga a két lehetőség, ez a kapitalizmus, szocializmus között leng. Na most a politikai szempontból nagyon izgalmas a modern társadalom, mert minden, ami politika, itt találtak ki. Tehát nincs más politika, mint modern politika, a régi világban nem volt politika, hiszen nem is voltak hivatásos politikusok, nem volt koncepció a jövőről, és nem lehetett új intézményeket kitalálni. A modernség talál ki minden új politikai intézményt, az örökletes monarchián kívül, ami alapjában nem politikai, hanem biológiai intézmény. De erre most nem tudok beszélni, mert látom, hogy az időm letelt. Röviden beszélek tehát a három összefüggéséről. A modernség ugyanis épp azért, mert szabadságon alapul, és a szabadság olyan alap, amelyik nem alapoz. Egy ilyen igen ingatag építmény. Minden nap felvethetjük a kérdést, hogy túlélhet-e egyáltalán a modernitás hihetetlen ingatag, mint intézmény. Mint egy társadalmi rend. Na, nem is rend, hanem mint társadalmi alakulat. Most hogy lehet ezt a három tényezőt, amelyek kölcsönösen befolyásolják egymást, korlátozzák egymást, és folytonosan ingamozgást végeznek, valamilyen módon egyensúlyban tartani. Most ezt a modernitás dinamikája tartja egyensúlyban. Mert a modernitás dinamikája, melyik minden tradicionális társadalmat fölbomlasztott, a modernségben az élesztő, az éltető elem. Minél többen mondják, sajtóban, televízióban, rádióban, az utcán, ez nem igazságos, más lenne igazság, ez nem jó, más lenne jó, ez nem helyes, más lenne helyes, ma mindenki ezt mondja, más sem mondanak egész nap, annál inkább tudja kijavítani a modernség a saját szerkezeti problémáit. Annál inkább jöhet létre a modernség az egyensúlya, és az a három elem, a politika, a tudomány és a technika, és a piac, ugye, együtt valahogyan ki tudják balanszírozni egymást. Ez viszont csak demokráciában lehetséges igazán. Bár nem csak a demokrácia modern társadalom. Modernek a totális társadalmak is, az autokratikus társadalmak is, a fundamentalista társadalmak is. Ezek modern társadalmak, amelyek azonban parazitái a demokráciának. De a demokráciában mindig lehet ez a dinamika értelmében és szellemében kritizálni a fennállót. Még egy totális társadalomban a dinamikát csak 3-4 ember hozza létre és intézi, a többi meg hallgat, de ez ilyen körülmények között alapjában véve nem lehet egy társadalmat életben tartani, nem modern társadalmat hosszú távon életben tartani. Mindazok a diktatúrák, amelyek már ma léteznek, ezért ismétlen parazitája a demokráciának, ahol voltak éppen valamilyen módon egyensúlyban tartható ez, és ezért mondta Churchill, hogy a demokrácia egy rossz politikai intézmény, de jobbat ennél ki nem találta, és ezzel csak igazat adhatok neki. Miután időnk lejárt, és sok mindenről nem tudtam beszélni, szeretném Hegel jogbölcseletének a bevezetével befejezni. Hegel azt mondta a jogbölcseletének a bevezetésében, itt van Rodus, itt ugor, itt a rózsa, itt táncolj. Ez körülbelül annyit jelent. Nem megyünk vissza a múltba, nem ugorhatunk előre a jövőbe, ebben a világban élünk, itt születtünk, itt fogunk meghalni, itt a rózsa, itt kell táncolnunk. Ez a modern világ, amit most röviden felvázoltam maguknak, ez a mi világunk, és valahogy itt kell a helyünket megtalálni, és ennek a világnak a jobbításán kellene dolgozni, mert ugye univerzális egyetemes haladás ugyan nincsen, és a világunk véletlenszerű kontingens, de ezen a világon belül azért lehetséges haladás, és ha erről beszélünk, a lehetséges haladásról beszélünk, akkor táncolható ennek a tövises rózsának, hát mondjuk körzetében, a tövises rózsák körül nyugodtan táncolhatunk is. Azaz örülhetünk annak az életnek, aminek csak egyszer adatott meg, és ebben a világban adatott meg, mert másodszor nem fogjuk megkapni ezt az ajándékot. Köszönöm szépen!
2: Hölgyeim és uraim, Heller Ágnest hallhatták, szeretnénk, ha önök is aktív résztvevői lennének ezeknek az előadásoknak, ezért most átadom a szót önöknek.
3: Azt szeretném tisztelettel megkérdezni, hogy kialakult a modern társadalom. Lehet-e ennél a modern társadalomnál modernebb? Tűnik el a társadalma jellemző a technikai és tudományos haladás, a többinél elég nagy problémák vannak, akár erkölcs, akár művészet, hogy tetszett említeni. Ez az egyik. A másik az, hogy a szükségszerű és a véletlennek az összefüggése. Ugye az embernek szükségszerű, hogy meghaljon, az véletlen, hogy a fejére esik egy tégla. De abban az esetben a véletlen szükségszerű lesz, hogyha én meghalok. Na most ugyanígy társadalmi rendszereknél is, hogyha nézzük ezt a lineáris történelmi fejlődést, valami alakulat létre jön, az lehet, hogy véletlen formája, vagy máshogy alakulhatott volna, de amikor létrejön, akkor már szükségszerű. Tehát ennek a véletlen szükségszerűnek a összefüggését kérem szépen.
0: Nagyon érdekes kérdések. Az első kérdés az, hogy lehet-e még modernebb? Hát bizony nem. Ahogy leírtam a szerkezetet, az a modern szerkezet. Na most ezen belül rengeteg változat lehetséges. Ma azt mondom, hogy minden premodern társamból volt egy férfi a tetőn, általában egy monarka, ugye, és az úgy ment le a piramis, attól még egész különböző társamba jöhetnek létre ezen az alapon. A modernség is nagyon változatos lehet. De úgy hiszem, az az alapstruktúra, az nem változik, mert sajna a társadalom csak hierarchikusan működik, és csak két variáció van. Vagy a születésünkben bele születünk egy hierarchiába, vagy nem születünk bele, és később alakul ki munkák, tevékenység funkción következtében. Nagyon szép volt az álom, hogy hierarchia nélküli társadalom, de az a gyanúm, bár lehet, hogy hamisnak bizonyul, az a gyanúm, hogy ez nem lehetséges. Nincs. Úgyhogy azért azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk, mert boszfordánynek neveznek különben, az nem a modern után következik, hanem ez egy másfajta koncepció modernségre, másfajta vízió a modernségnek. Amit én előadtam, ez egy kicsit posztmodern vízió volt a modernségnek. Szükségszerű, hát az, hogy meghalunk, persze, hogy szükségszerű. De hát éppen arról van szó, amit mondtam, hogy itt teleológikus, úgy vagyunk, mint biológiai lények, halálra vagyunk ítélve. Születésünk pillanatában már meghaltunk, hogy így mondjam, mert ezen bennünk van programozva, hogy meghalunk. Így a gyermek felnőtt lesz, és mi meg fogunk halni. Ez van, hát abban az értelemben szükségszerű, mert teleológikus. Ez nem véletlenszerű, hogy meghalunk. Azt, hogy mikor halunk meg, az természetesen véletlenszerű, de az, hogy meghalunk, az egyáltalán nem véletlenszerű. Most ugye ez egy társadalom kialakul, attól, hogy kialakul, nem lesz szükségszerű. Ugye azt mondhatjuk, hogy mind, ami megtörtént, az szükségszerű volt, mert hiszen megtörtént. Ez egy tautológia. Tautológia, ugyanazt ismételjük kétszer. Mert azt mondjuk, hogy valami itt van, mert minden ok megvolt arra, hogy itt legyen, akkor megismétlem, hogy a dolog itt van. Ugye ez egy tautológikus kijelentés. Ha nem tautológikusan gondolkozom, megkérdezem azt, hogy na, másképp is történhetett volna? És akkor mondjuk, hát persze, másképp is történhetett volna. Ez Leibniz mondotta, hogy minden tényigazság véletlenszerű. Csak az észigazság nem véletlenszerű. Minden tényigazság véletlenszerű. Sőt, ő még azt is hozzátette, hogy még az isteni előrelátás sem változtatja meg a tényigazságoknak a véletlenszerűséget. Tovább ment, mint hogy én mentem mai előadásomban.
4: Én azt szeretném megkérdezni, hogy ön állította, hogy szó esett róla, hogy a politika és a politikai a modernségben jött létre. Ehhez képest, tehát akik még eddig egyszerűsít módon gondolkodtak a politika miben létéről, ők mind valamilyennél szubstanciálisabb dologhoz kötötték a politikai létrejöttét, gondolok itt Arendtre vagy Schmittre, tehát olyan dolgokra, amik létrejöttek már korábban a modernitás előtt, és szeretném megkérdezni, hogy ön szerint mi az a dolog, ami a politikait létrehozza.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mikor Arendt Schmitt kérdés felvetette, volt akiben mi a kérdésének a magva. Mi a politika fogalma? Ugye ez volt a Schmitt és Arendti kérdés, a Begriff des Politischen. Mi a politika fogalma? Mit nevezünk politikainak? Most Arendt és Schmitt egy-két teljesen különböző választ adott, és a Schmitt azt mondta, a politikainak azt nevezem, hogyha a mi és az ők között különbséget teszek, barát és ellenség között, csak ha van egy ellenség képem, akkor lehetséges politika. Tehát ez volt számára a politika fogalma. Arendt számára a politika fogalma egészen más volt. Nála aktivitás, cselekvés. A politikai az a fényben cselekült föl, hogy a közszférában cselekszik, számára Achilles is egy politikai jelenség, pedig igazán csak egy elkényeztetett buta úri fiú volt, de az is egy politikai jelenség volt a szemében, mert ugye ott volt Trójánál, és ott öldökölt, és ezt nagyon szépen megcsinálta, és már dalok szólnak róla, meg ugye eposzban megörökítették történetét. Két különböző koncepció. Az én koncepció, megmondom őszintén magának, inkább Machiavelli koncepciója. És azt mondom, hogy a politika akkor beszéltünk politikáról, ha nem csak egy konkrét dologban dönthetünk, hanem ha dönthetünk afelett, hogy milyen intézményeket akarunk. Na most ebben az esetben ő politikainak tekintette azokat, akik államalapítók voltak, számára mondjuk például Lycurgus, vagy a Szólon, vagy Mózes politikusok voltak, mert egy alkotmányt tettek le, nagyon problémás, mind legendás figurát. Ugye a másik politikai koncepció, politikai, egy politikai technika. Tehát én megnézem, hogy milyen intézményt akarok létrehozni. Én ma azt mondanám, hogy csak ezt tekintem igazán politikának, ahol gondolkozhatunk intézmények létrehozásán. Hogy lehet új intézményeket létrehozni? Nézd, mit fedezett fel a modernség? Soha nem volt. Alkotmányos monarchia, a hatalmak megosztása, a demokráciának és a választásnak az összekapcsolása, a titkos szavazás, a reprezentációs demokrácia, reprezentációs köztársaság, reprezentációs köztársaság, ez mind totalitárius is modern utolvégre, és a fundamentalizmus is modern, ezek mind modern politikai formák, és régen, ha régiekre gondolunk, hát mi van a monarchián kívül, a rómaiak találgattak ki politikai formákat, de hát ugye azt mondotta Max Weber, hogy volt római kapitalizmus, időszámítások előtt, az már félig meddig modern volt, csak azután visszaesett. A császlikai formákat, de hát ugye azt mondotta Max Weber, hogy volt római kapitalizmus, időszámítások előtt, az már félig meddig modern volt, csak az

0: az nem igaz, azok mind hamis istenek, azok mind eretnekek. Ugye? Ugye ez a dinamika jön létre, csak azután a végén egy másik tradicionális társadalomból stabilizálódik egy időre. Tehát van politika, de most az egész politikai világ lényegében a politikai koncepción és fantázián. Ez talán a legjobb szó, fantázián alapul, van egy politikai fantázia. Megint azt mondom, maga azt válaszolhatna. Persze, hogy ez nincs így, mert azt éppen most szándékozunk elveszteni. Ezt is sokan mondják, dekadencia elmélet, hogy volt valamikor politika, az angol liberalizmus idejében, hogy idejében mondjuk például most már nincsen, mert most már csak bürokratikus szervezetek vannak. De hát ez túlságosan messzire menne ennek a kérdésnek a taglalása, túl bonyolult.
1: A mai világunkban kik, vagy ki mondja meg egy társadalomról, hogy az modern, vagy nem modern? Melyik modernebb, a kapitalizmus, vagy a szocializmus?
0: A kapitalizmus és a szocializmus egyidejű. Voltak mind a kettő a modernséggel együtt született meg. A kapitalizmus reprezentálja az önszabályozó piac. Az önszabályozó piac, mint kapitalizmus jön létre, erről mondja Adam Smith, hogy ott van a láthatatlan kéz, és az igazságtalanságot ki fogja küszöbölni. Nem történt meg, erről van szó, nem történt meg, bár a kapitalizmus a szabadságon is egyenlő esélyen alakul, nem kérdéses, mégis az önreguláló piac növeli az egyenlőtlenséget, és ezért keresztben áll a modernség eszméjével, ugyanis az egyenlő esély eszméjével. Keresztbe tesz ennek az eszmének. Ezért nem tűrhető. Nem is tűri már a 19. század elején, hogy a Polányi Károly a Nagy Átalakulás című kitűnő művében megírta, jönnek a gyári törvények, a gyermekmunka szabályozása, a felnőtt munka szabályozása, a munkaidő szabályozása. Jönnek egymás után ezek a úgynevezett jólét intézkedések, amelyek szabályozzák a piacot, korlátozzák a tulajdon. Kérem, a korlátozták a tulajdont, mondjuk például adófizetése. Progresszív adózás, akkor tulajdon, magántulajdon korlátozása. Amellett az ember nem gyújthatja fel a saját gyárát, mert akkor dutyba rakják. Hát az a két tendencia, az párhuzamosan fejlődik egymással. A Szovjetunió egy totális társadalom volt, és a totális állam is modern társadalmi berendezkedés. Ha leírom abban, hogy mi határozza meg az ember a születése, vagy pedig a funkció, amit a társadalom betölt, kiabálni fogja persze a második. Ha valaki párt titkár, akkor sokkal magasabb áll a hierarchiában, mint hogyha asztalos. Ugye? Tehát ennél fogva a funkció határozza meg a hierarchia betöltött helyét. Ez tökéletesen így van. Alapban a dinamika, a modernizás dinamika nem tud igazán működni. Mert viszont állandó forradalomban van ugyanez a társadalom, de mindig fölülről irányítják. Mindig három vagy négy ember dönti el a saját hatalmának az érdekében, hogy most hogyan kell a társadalmat átalakítani. Nem engedik a modernitás dinamikájának a kibontakozását. Azaz magyarul nincs demokrácia semmiféle formában, ami végül befulladáshoz vezet. Nem lehet a modernitás reprodukálni a modernitás dinamikája nélkül. Minden régi társadalmat elpusztított, a modernségnek viszont élesztője. Ennélkül nem tud létezni.
2: Heller Ágnes február 2-án elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Sarkadi Péter szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes oldalon találhatják meg.
3: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
4: Merülj el benne.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi együttműködő vízgazdálkodási rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kussági főcsatorna. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyezőkövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint Háromvár megyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszer és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix.
0: Időjárás.
1: A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
0: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
2: Önök a Rádió Kabarét hallják, a mikrofonnál Aradi Tibor
3: és Varga Ferenc József. Kedves közönség, a minap lementem vásárolni és ügyeket intézni, elhaladtam egy építkezés mellett, és azt láttam, hogy a melósok ülnek a földön és esznek. Egy óra múlva jöttem vissza, de még mindig ültek és ettek. Fél óra múlva megint elmentem otthonról, minő meglepetés, a melósok még mindig ülnek és esznek. Na mondom, magamban ezek olyanok, mint a kereskedelmi tévék, meg ahányszor oda kapcsolok, mindig reklám van. Úgyhogy meg is kérdeztem az egyiket, hogy na, ragudjon már, de önök szoktak dolgozni is, vagy egész nap csak esznek? Rám néz, azt mondja, ma reggel azt mondta a főnök, hogy mi mindent rosszul csinálunk, úgyhogy megsértődtünk, és most éjségsztrájkot tartunk. Mondom, na, ragudjon már, hogy lehet úgy éjségsztrájkot tartani, hogy folyamatosan esznek? Mire a melós? Úgy tűnik, igaza van a főnöknek, mi mindent rosszul csinálunk. Valószínűleg Varga Ferenc Józsefet is megihlette néhány melós, ezért megírta Munkálatok című jelenetét, melyet előad a szerző és Aradi Tibor. Jó helyen bontottuk fel a betont?
4: Szerintem.
3: Honnan veszed?
4: Nem tudom, megérzés.
3: Sok még?
4: Na, pláne, hogy még el se kezdted.
3: De milyen mélyre kell ásni?
4: Nem tudom, nem mondták.
3: És minek ásunk?
4: Nem tudom.
3: Akkor honnan tudod, hogy ásni kell?
4: A Laci mondta.
3: És neki ki mondta?
4: Nem tudom, nem mondta.
3: És az se, hogy minek?
4: Mi? Nem mindegy. Kifizetik, az kész van.
3: És te nem akarsz ásni?
4: Hát én már ástam.
3: Mikor?
4: Tegnap.
3: Hol?
4: Attila utcában.
3: Ott minek?
4: Nem tudom, mondták, hogy ássak, én meg ástam. Biztos építenek valamit.
3: Honnan veszed?
4: Onnan, hogy ma ott elmentem mellette, és ugyanúgy áll még mindig, ahogy hagytam, meg ahogy én kiástam. Akkor csak építenek.
3: Igen. Akkor itt is biztos építenek valamit.
4: Ezen a 3 négyzetméteren micsodát?
3: Nem tudom, még arást, vagy valami komplexust, vagy micsodát.
4: Na, lehet, nekem mindegy, ássunk, az kész.
3: Jó. Engedd el a hölgyet, mert nem fér el a légkalapástól.
4: Kiskedi csókolom. Te láttad, Spinkó milyen arcukat vág?
3: Igen, mindig csak hőbörögnek, ahelyett, hogy örülnének, hogy mennyi szép létesítményt létesítünk itten létesítmény.
4: Hát a múltkor is. Állakodtam, hogy nem álltott el ára, mert voltak, hogy élet volt. Azt mondja nekem, hogy én
3: de nekik
4: a
3: tényekre
4: volt, mert
3: mondom,
4: akkor jó van,
3: ha mit tudom én. Ezt már egyszer meséted. Csak akkor más volt a vége.
4: Mit tudom én, ma annyi ilyen izéje van itten, mennyi az idő?
3: Ha, mindjárt ebédidő.
4: Ja, 9:30, akkor csináljunk valamit.
3: Hát én közben haladok, szépen kiástam.
4: Ha, csak olyan, mint egy homokozó az óvodába.
3: Ha, csak annak nincs ilyen gázszaga.
4: Hát, ha mi építjük.
3: De hogy milyen forgalom van ma, áll az egész utca.
4: Ja, oda néz, milyen hosszú villamos.
3: Ez az a fonódós?
4: Az átjött ide Pestre.
3: Mi, nem Budán vagyunk?
4: Nem tudom, nem mindegy. Itt a fonódós villamos, az kész van.
3: Csak akkor miért van közben 3 busz is?
4: Hát, és ez a sok autó a sorban.
3: Igen, hogy dudálnak?
4: Te! Ez nem is villamos, ez egy dugó.
3: Jó.
4: Várjál, csörgök. Szabasz, Antikám, mi van, mondjad? Itt vagyunk a Soroksári út és a Bazilika kereszteződésében. Fő van ásva már szépen, még a gáz is szivárog. Jó, megcsináltam. Nem itten kellett volna? Hát azt mondtátok. Na jó, akkor megyünk át oda. Na, szavasz.
3: Na, mi van?
4: Rossz helyen ásunk.
3: Néztem is, hogy a sínem meg kicsivel mellette.
4: Na, gyere, átmegyünk oda a Varotténénél utcába.
3: Az hol van?
4: Ott egy D mellett.
3: Ja, tudom, Budán, igen.
4: Ott a fonódós, ahol megy.
3: Na, de itt meg áll a forgalom. Most mi legyen ez az építkezéssel itt? Hát,
4: körbekerítjük, azt majd hónap vagy a jövő héten betemetjük.
3: Ja? Jó, jó.
1: Ne próbálj meg vicces lenni a rendőrrel igazoltatáskor, mert drágább lesz. Néhány éve egy igazoltatás során odalépett az autómhoz a rendőr, azt mondja, tudja, hogy miért állítottam meg? Mire én? Maga állított meg, azt hittem a fék. Mire a rendőr rám nézett, nagyon vicces. Hagyjuk meg a vicceket a humoristáknak. Budai Gábor Zsarusztorik című jelenete következik, és azok előadói név szerint Balsai Móni, Ágoston Péter és Kerekes József.
5: Telefonos bejelentés.
6: Jöjjenek már ide ki a tér melletti kocsmához, verekednek!
7: Pontosan melyik kocsmához?
6: Már nézem is, ki van írva villogó fénnyel, open! Ide jöjjenek!
7: Brad Pitt és Angelina Jolie forgatás kis hazánkban, útlezárással. Jön a 80 éves nénike.
8: Csókolom, itt most nem tud átmenni, kerülni kell!
6: Tudom, aranyoskám, hát itt forgat a Pitné Jolika.
9: Balra kanyarodni tilos tábla ellenére a rendőrautó előtt haladó kocsi befordul balra. Megállítják, mire a hölgy kérdezi, hogy mi a baj.
7: Az ott milyen tábla, hölgyem?
6: Jaj, balra kanyarodni tilos, de át van húzva.
7: Részlet egy baleseti helyszín előjelentésből.
6: A személygépkocsi tehénnel ütközött. A baleset következtében a tehén menetirány szerinti jobb szarva letörött.
7: Jelentés állatlopásról.
9: Az eltulajdonított kosnak különös ismertetőjegye, hogy térdig érő szép nagy töke volt.
6: Nyelvzseni járőr a török kamionosnak, aki anyagi káros balesetet okozott.
8: No, Yusuf, no, no, itt a papíren azt írjad, name, adresse, no de gyöngybetűkkel.
6: Tankolás után egy bátortalan hang jelentkezik be a rendőrautóba szerelt rádión.
7: Halló, halló?
8: Ki maga? És hogyan tud forgalmazni a rendőrségi csatornán?
7: Hát én vagyok a benzinkutas, itt hagyták a rádiót.
6: Éjszakás műszak végén reggel az őrsön kérdezi a parancsnok.
4: Na, mi volt éjszaka?
8: Semmi, főnök, nyugis volt minden, csend, rend, fegyelem.
4: Aha, ti meg az erdőben döglöttetek az autóban, mi?
8: Dehogy is, főnök, mi?
7: Akkor mondjátok már el, hogy a csiga hogyan mászott fel a kocsi motorház tetőjére menet közben?
6: Rendőri jelentés részlet.
7: Elhunyt honfitársunk harmadszori csengetésre sem nyitott ajtót.
9: Amikor a költő rendőrnek áll és balesetet helyszínel.
6: Uralmát elveszté a jármű felett, mely így az árokba borult, és kerekei az eget fenyegették.
9: A bíró, a nyelveket beszélő kísérőrendőr és a bangladesi.
6: Tolmács útján kérdezzék meg a bangladesi ügyfelet, hogy kéri-e a végzés bírósági felülvizsgálatát.
7: Bírónő, nincs tolmács, majd én megkérdezem, tudok angolul. Hé, hey, Banglades, problém?
8: No problem.
7: Nem kéri a végzés bírósági felülvizsgálatát.

0: Az idei majálison az egyik pecsenyes sütő stand előtt a következő feliratot láttam. Okos cigány pecsenye. Megkérdeztem a szakácsot, hogy ugyan mi az az okos cigány pecsenye, mire így válaszolt, azért okos, mert ismer minden magyar nótát. A következő jelenetben a május fállítás rejtelmeibe vezet be minket a rádió kabaré legendás Jolikája, aki természetesen maga az író formál meg itt a színpadon. Következik Bach Szilvia.
1: Story zabasított. Anyuka rágta a fülem, hogy idén állítsunk már májusfátot. A mondok neki, hogy azt a telőbb azért megillennék kérdezni a Jennifer kétől, az egyszem középső lányomtól, hogy akarja-e, hogy kérő avászkodjon a házhoz, mert úgy vettem észre, hogy így a mai csajok nem igen akarják, hogy valami hereferi csesztesse őket egész nap, érted? Hát inkább csak így összeállnak, mint két kicsi legó, vagy mint anyuka fog, amikor szájzárat kapik. Hát a mai csávóknak sincs kedvük, ugye, így nősülgetni. Hát minek? Minek, érted? Az anyjuk most főz, takarít rájuk ingyérbe. Hallottam olyanról is, hogy 40 éves, érted? Azt még mindig az anyja mossa a haját. Tényleg. Víz nélkül. Hát mert rá volt írva a samponra, hogy száraz hajra. Hát na, érted, hát ezekhöz képest az én kálmánom egy igazi férfi állat, na? Amely neki zsíros a haja. Na gyerekek, azt kiderült, hogy anyuka saját magának szeretne egy májusfátot. Hát, ha azt mondja, hát, ha lesz valaki olyan szerencsés, hogy megkérheti az ő kezit. Na hát, köpni nyerni nem tudtam. Jó, hát lenyeltem, amit akartam mondani. Hát persze, hogy van a kertünkbe fa, de ahhoz nem lehet hozzányúlni. A uram szent helye. Ottan szokott imádkozni a jó termésért. Ha hallod, átöleli, cokogassa, becézgeti, felsorolja a nevüket, hogy azt mondja, Szilvácskám, Megyecském, Barackocskám, csak mindegyik után hozzatetszi, hogy Pálinka. Mert nálunk pálinka fa van, érted? Pálinka fa. De az anya úristenit, érted, hiába van így bekupakolva, annak olyan rettenetes a szaga, hogy gyereke kiájul belőle még a muslica is. Hallod, hát a Berci fia megvakult tőle. Onnan tudom, hogy ez a kis Berci, ez DJ. Azt hallom ám, azt kiabálja, nem látom a kezeket, fiatalok! Na, szereztünk fátot, na most úgy azt föl kell ám díszíteni. Csak nem golyoljátok, hogy elmegyek majd a méter áru bódba, azt drága pénzé veszek szalagot, hát így nagy lótúrót. Pem, okosba, anyuka kötényeiről levágtam a kötőjét, de rája aggatunk mi mindent, amit tanáltunk. Demizsont, fél pár gumicsizmát, Lukás zokniát Kálmánnak, Pecadamil, Tundra bugyit. Hát így felállítottam nagy nehezen én természetrajz a fát, csak úgy lengedezett rajta a fél hektáros Tundra bugyogó a szélbe. Érted, akár egy ilyen meteorológiai ballon. NASA is fotózta minden. Már öt napja kinnül anyuka, hallod? Öt napja kinnül anyuka a májusfa alatt. És árulja saját magát ott. Amíg arra se jön be, hogy megborotváljam. Hát, ilyen szakállal én nem tudom, hogy ki fogja elvenni. Bár Dezső bácsi egy ideje nézegeti. Hát egy idő után oda is ment hozzá, azt megszólította. Te vagy az? Hát azt mondták, meghaltál. Istenem, de jó újra látni téged, Béluska.
2: Az internet mindenkiből sztárt és legendát csinál, de az esetek többségében megvárják, míg az illető meghal. A gyászhíréig ismeretlen színész rögtön legendás sztárrá avanzsál, pusztán csak azért, mert pár filmben ő állt háttal a főhősnek, hogy ő volt az, akit már az első percben lelőttek. Ennél azért többet ér egy epizód színész, de hogy mennyivel, az kiderül Sinkó Péter az Epizód színész naplója című írásából, melyben az epizód színész Görög László.
3: Január 18. Késtem az olvasó próbáról. Nagy sálat kötöttem, halkan sutogva beszéltem, fáj a torkom. Nem csodálom. Az este egész egyszerűen nem engedett le a közönség a színpadról. Ötször kellett ismét elénekelnem a dalt, amit a sírásó jelenetben énekelek, hogy ás, ás, ne csak nézz, ne csak nézz, ás, ne csak nézz. Micsoda siker. Miután kifizettem a szokott büntetést, ugyanis Shakespeare nem írt dalt a sírásó jelenethez, hazamentem és hagymateával ápoltam a torkomat. Fenyőes igazgató úr kiosztotta a szerepet az új darabban. Felháborító. Egy öreg kocsist hozok, mindössze egy nyúlfarknyi szöveggel. A kocsi előállott. Ebből kell magamat megcsinálni. Nehéz dolog, de nem reménytelen. Január 27. Visszafogottan próbáltam egész héten. A kevés szövegnek megvan az az előnye, hogy koncentrálhatok a körülményekre. Szóval az a szituáció, hogy az öreg báró, ezt kellemen hozza, de nagyon gyengén, egy vén, impotens öreg ember és haltoklik. Emberfeletti erővel még egyszer felöltözik, frakba bújik, és mint egy halála előtti búcsúként elviszi fiatal feleségét, a gyönyörű Zolnahegyi Ilkát operába. Remegő hangon szólítja a kocsist, tehát ez vagyok ugye én, és közlöm, hogy a kocsi előállt. Sajnos a második emlékpróbán figyelmetlen voltam, és bepillantást engedtem a lapjaimba, ugyanis értelmeztem a szerepet, és ezt, mint köztudott, csak az előadáshoz szabad. Eljátszottam, hogy a fiatal feleség és a kocsis között szerelem dúl. Túl vannak már az éjszakánkénti szobába surralásokon, a függöny mögötti csókokon, a takarítófülkék homályában való mámoros ölelkezéseken. Egyenesen a Zolnahegyi Ilka szemébe néztem, majd magamra, szinte felkínálkozva a szerelmesek finom humorával. A kocsi előállt, asszonyom, mondtam eléggé kétértelműen, különösen megnyomva az előállt szó második felét. Hát minden volt ebben. Vígjáték és tragédia, eposz és líra, és nem utolsó sorban bohózat, miszerint a kocsis még képes az előállásra, nem úgy, mint vénséges ura. Hát a rendező az magán kívül kiabált, és letehetségtelenezett. Ő mondta rám, hogy tehetségtelen, aki indiai népmeséket állított színpadra arab jelmezben. Na, mindegy. Majd meglátjuk, ki a tehetségtelen. Február 22. Tájra mentünk. A vidék mindig jó talaja a kísérletezésnek, részint a rendező nem jön, másrészt a közönség is fogékonyabb. A ma esti előadáson a szövegem így hangzott. Bocsánat a zavarásért, de be kell jelentenem. Minden nehézséget legyőzve, utasításainak megfelelően intézkedtem, és most már nyugodtan kijelenthetem, a kocsi, amely előállott, tiszta, befogtuk a két új lovat, amelyet a múlt héten méltóztatott vásárolni, méltóságos uram. A többiek élvezik a mókát, most már estéről estére várják, hogy mit fogok mondani. Március 2. 40. előadás. Nagy nap a mai. Ma este először a jelenet nem a haldokló öregemberről szólt, hanem a kocsisról. A közönség egy egész felvonáson keresztül már nem azon izgul, hogy az öreg báró meghal-e az operában, vagy sem, hanem azon, hogy a kocsisnak sikerül-e előállítani a kocsit, vagy sem. Azonban egy megnyert felvonás még semmit sem jelent. Nekem az egész darab kell. Szívszorongva várom március 14-ét, amikor a szülőfalumban fogunk fellépni. Az égi hatalmak, remélem, velem lesznek. Március 14. Felháborító, hogy milyen emberek vannak. Kelemen tönkretette a darabomat. Az történt, hogy kitaláltam, hogy tulajdonképpen a kastély tulajdonosa nem az öreg báró, hanem a kocsis. Csak elkártyázt egy mámoros éjszakán az egészet, feleségestől, komornyikustól, intóstól. És ott maradt kocsisnak, hogy fenéki kígya a szenvedés poharát. Micsoda dráma, micsoda dramaturgia, micsoda jellem ábrázolási lehetőségek. És az egésznek a csúcspontja a szülőfalum. Még azt is megszerveztem, hogy csatárlánc ment a templomig, hogy amikor a szégre lépek, megkonduljon a harang. Ott álltam a színfalak mögött kissé megszaggatott, véres ruhában, ugyanis megharapott a hajdani kedvenc lovam, és vártam a végszót. Fájdalmas arccal léptem színre, és akkor az a szemét Kelemen rám nézett, és azt mondta, ahogy látom, előállt a kocsi, indulhatunk. És elindult kifelé a színpadról. Azonnal kellett cselekednem. A nagy színész jellemzője a gyorsaság, a penge éles gondolkodás. Azonnal Kelemen elé álltam és felkiáltottam. Nincs kocsi, méltóságos uram, hallgassa meg, mi történt. És remegő hangon elmondtam, hogy a hajdani kedvenc lovam, az ördög, megfázott és lázálvában ismét átélte a régi jelenetet, amikor én kimentettem az égő házból. Úgyhogy elszakította a kötőféket és elszabadult a nagyvilágba, úgyhogy nincs kocsi. Kelemen zavartan pislogott, hogy mi lesz most. Nincs kocsi, mondta a kissé urai tivadarosan, de van remény, keríthetek. Ugyanis régi barátom, a szomszéd báró, akinek egyszer az életét mentettem meg egy rókavadászat alkalmából, hát kérek tőle kölcsön, ha kell az életem árán, de hozok kocsit. A falu felállva tombolt, és a vállukon vittek a kocsmáig, ahol ezen az estén mindenki a vendégem volt. Befejezem az írást, mert fel kell még hívnom a nyomdát a plakát ügyében. Szedjék nagyobb betűvel a nevemet a többieknél, és tegyék előre.
2: Eléggé ilyen introvertált, morózus járókelő hírében állok, tehát hogyha megyek az utcán, akkor gyakran hallok ilyen hangokat, hogy mivel szor kicsit vidámabban próbálok én vicces lenni, mondjuk sokszor átmegy ilyen gimnazista szivatásba. Most nemrég ki volt írva egy használt cikk boltnak a kirakatára, hogy készpénz, azonnal bementem és nem adtak. Mondom, miért nem ad készpénzt, hát ki van írva? Hát én így tudok hozzáállni humorosan ez a világhoz, de hát tényleg ezt sokan inkább ilyen szivatásnak veszik. Nádas György, Szivassuk egymás gyerekek című jelenetében Tünci Balsai Móni, Táltos Görög László, Csumpi Kerekes József, Szomjas Nádas György.
4: Figyú, azt hallottátok, hogy szegény harmadik Károly király rögtön a fogászaton kezdte az uralkodását?
3: Jaj, Tünci, időben figyelmeztetlek, ma nagyon nehéz napom volt, kérlek, kímélj meg az ostobaságaitól.
5: Én figyelemmel végignéztem a beiktatási ceremóniát, de szó sem volt fogorvosról sehol sem.
4: Pedig isti bizé, a neten olvastam szó szerint, hogy a harmadik Károly szombaton koronát kapott. Szegény. Azt is írták, hogy régóta várt már rá. Hát biztos, hogy nagyon fájhatott neki. De már csak azt nem tudom, hogy vajon gyökérkezelést is kapott.
6: Tüci, te olyan egyszerű vagy, mint egy ballonkabát. Te is tudhatnád, hogy aki koronát kap, annak aznap nincs gyökérkezelése. Ezt úgy is mondom, mint önkéntes véradó.
7: Na, te aztán meg hogy adhatsz vért? Amint megcsapolnak, lángra gyullad a műanyagcső a véralkohol szintető.
4: Állítólag Harryt meg el akarták dugni.
7: Azért dugták a hátsó sorba, hogy nehogy összebalhézzon a tesójával, a Vilmossal.
6: Igen, mert Vilmos egyedüli gyerekként nevelkedett, ami eléggé rosszul esett az öcsének.
4: Ti is észrevettétek, hogy Harry, miután elvette feleségül a Megant, egy kicsit kikerekedett?
7: Hát persze, mert azok a férfiak, akik a házasság után meghíznak, előtte nem szerelmesek voltak, hanem éhesek.
3: Te Szomjas, te is elég kerek vagy mostanában. Azt ajánlom, hogy vagy fejezd be a piálást, vagy legalább hagyd el a fehér kenyeret.
6: Semmi gond. Tegnap is a buszon felejtettem.
4: Én évek óta tartom a súlyomat. Esténként például csak egy medvesajtot eszek.
6: Na hát, Tüci, minden tiszteletem azoké, akik a medvesajtot készítik.
7: De miért tiszteled a medvesajt készítőket?
6: Hát azért a medvét megfejni nem lehet egyszerű.
3: Szomjas, te szörnyen hülye vagy. Biztos, hogy volt szellemi fogyatékos a családodban.
6: Képzeld el, hogy volt.
3: Jaj, tényleg?
6: Egyik nagybátyám mindig alkoholmentes sört ivott.
7: Menj a felébe a hülye vicceiddel. Ugyanolyan vagy, mint a focilabda.
6: Hogy?
7: Minden nap a kapuban látlak, berúgva.
3: Tünci, hallom, tegnap balesetért. Jobban vagy?
4: Jaj, képzeljétek, megégettem mindkét fülemet.
6: Mi a kettőt? Hát azt hogy csináltad?
4: Épp vasaltam, amikor megszólalt a mobilom, és véletlenül a vasalót tartottam a fülemhez.
3: De a másik füledet csak nem a vasalóval égetted meg?
4: De igen, mert utána fel akartam hívni a mentőket.
6: Tücike, jobb lett volna, ha a plasztikai sebész hívott fel a vasalóval, bár ilyen komoly melót talán ők sem vállalnak józanul.
7: Viselkedj már, te büdös bunkó!
3: Gyerekek, inkább azzal foglalkozzátok, hogy 175 éves a Magyar Honvédség. Kiállítás is van, meg lehet nézni.
6: De olyan biztos nincs ott, amit én láttam Párizsban, a Louvre-ban.
4: De jó, azt én is imádom, de mit láttál?
6: Ritkán láthatod, de nekem megmutatta.
7: Jöjj már ki! Mit?
6: Napóleon gyerekkori koponyáját.
3: Tűnjél innen, te ostoba! Hát hogy mondhatsz ilyet? Te nem tudod, hogy én ki vagyok?
6: Vagy te meg tudod, hogy én ki vagyok, hogyha megmondom, hogy ki vagy?
7: Hát miért? Ti kik vagytok?
4: Na semmi, de én ki vagyok.
3: Na, nyugodjon le mindenki. Na, képzeljétek, a kiállításon, a bálnában van fegyversimogató is. De vigyázzak a gyerekekre, úgy van kitalálva, hogy a fegyvert elsütni, azt nem lehet. Kézbe venni, azt igen.
6: Olyan nálunk is van ott, hogy...
4: Hol?
6: Paplan alatt. Elsütni azt nem lehet, de simogatni.
7: Hát ki is nézem belőled. Te annyit iszol, hogy már arra sem emlékszel, hogy milyen egy igazi nő.
4: Halló, fiúk, itt vagyok.
3: Szerintem, Szomjas, te már egyébként is Alzheimeres vagy. Nem emlékszel semmire.
6: Na de fiúk, lányok, inkább vagyok Alzheimeres, mint Parkinsonos.
4: Miért?
6: Inkább felejtsem el kifizetni a sörömet, mint hogy kilötyögtessem.
2: most a konyha művészet terén jelentős és behozhatatlan hátrányokkal élek, hogy aztán kénytelen vagyok rendre az utcán és kis vendéglőkben, kifőzdékben ebédelni. Nemrég bementem egy ilyen kifőzdébe, rá volt írva, hogy nagymama konyhája. Az ott látható ételekből ítélve valóban. Gyakorlatilag a legtöbb étel már megvolt akkor, amikor még az épület se volt. Horváth Tibor gasztroabszurdjában is vannak hasonló helyzetek, aki pedig tálalja, Kerekes József.
7: Mindjárt dél, mondja Amundsen, majd befordul a sarkon. Az étterem konyhájában nagy a sürgés, korgás. Valaki egy 500-ast csúsztat a főszakács zsebébe, beteszi a pénzét a séfbe. A tűzhelynél parázsvita. Miért áll ilyen ferdén ez a hús? Mert a recept szerint 270 fokon kell sütni. A kukta a konyhalány hátán állva épp húst pácol fűszeres sóslében. A szakács kérdőre vonja, hát te mit csinálsz? Nem érem fel a konyhapultot, ezért marinálok. Valaki panaszkodik, a fene egye meg. Már fél órája melegítem ezt a fazék vizet, de még gőzöm sincs. Mire a társa? Szerintem azért készül olyan lassan a húsleves, mert csigatészta van benne. Hatalmas robaj. A konyhai kisegítő a fali szekrényből magára rántja az összes evőeszközt. Törölgetni kezdi a ruháját. A francba! Merő kanál lettem! A raktárban megvadulnak a fazekak, de szerencsére akad még néhány kezes lábas. A főszakács a tanulókat oktatja. A süteményt mindig nagyon óvatosan tegyétek a sütőbe, mert vigyázni kell a tepsi épségére. A cukrász kiábrándultan motyog magában. Utálom ezt a munkahelyet. Itt folyton csak a kavarás megy. Én már 20 éves koromban 3 csillagos voltam, dicsekszik a séf. Michelin? Nem, szakaszvezető. Egy kukta lohol be lihegve. Mi történt? Kérdezik tőle. Semmi, csak megfuttattam a hagymát egy kis zsíron. A konyhalány mosogatás közben jövendőt mond az étkészletből. Tányérjóslás. Lemondják az egyik köretrendelést. A kisegítő dühösen kiönti az egészet. Hiába főtt krumpli. A főszakács büszkén mutatja meg a tanulóknak a konyhakertet. Mi kizárólag saját termesztésű, friss alapanyagokat használunk. Itt a salátaterem, ott a káposztaterem, ebben a sportszerekkel teli helyiségben pedig a tormaterem. A szakácsnő fokhagymákat szed ki a kontya alól. Rémülten felkiált, gerezd el a hajam! A séf kezében pumpa. Úgy látszik, valaki rendelt egy felfújtat. Az egyik tanuló észreveszi, hogy otthon felejtette az ebédjét. Kezében az üres edénnyel felsóhajt. Végre eljött a semmit evés ideje. A szakács könnyezni kezd. Mi a baj? Semmi, csak fodor ment a szemembe. Elkészült a tejfeles hús. A kukta örömében odaköszön a köretnek. Cső, tészta! A séf a konyhalány hasára tesz egy tányért. Egyik kezével eltakarja a tartalmát, a másikkal pedig lapátolni kezdi az ételt. A kollégája gúnyosan megjegyzi. Fogalmam sincs, mit eszel ezen a lányon? Lassan záróra. Váratlanul betoppan az étterem tulajdonosa. Mindent végig kóstol, de nem ízlik neki semmi. Az egyik kuktánál betelik a pohár. Rájön, hogy most végre feltűnés nélkül beszólhat a főnökének. Felszúr egy frissen sütött húst egy villára, odalép a tulajhoz, majd megszólal. Ezt kóstolja meg, főnök, de vigyázzon, mert még forró. Jobb, ha előbb megfújom. Így mi?
5: Most már nyugodtan bekaphatja.
0: Móricz Tamás rendszeresen jelentkezik 5 másodperceseik című villámtréfáival, úgyhogy következzenek most az én 5 másodperceseim, amolyan hangulat csinálónak. Íme az első, felhívás. Utalja át adója 1%-át az állatmenhelynek, a maradék 99%-ot meg nekem. A félénk. Bementem egy szobába, ami tele volt tükrökkel. Megmondom őszintén, jó érzés volt ennyi ismerős arcot látni. A színész interjúja. Apám végtag protézisekkel ügynökölt, és emlékszem, kézzel lábbal tiltakozott az ellen, hogy színész legyek. És végezetül. Atlétika. Kedves nézőink, ma este a kalapácsvetés új világrekordjának áldozataira emlékezünk. Jöjjenek akkor élesben Móricz Tamás 5 másodpercesei, valamint annak előadói, Balsai Móni, Kerekes József és Vida Péter.
4: Kezelés.
5: Doktor úr, azt mondta, álmatlanság ellen kezdjem el számolni a bárányokat.
8: Így van.
5: Megvan. 127 darab. Mi a következő lépés?
8: Megélhetési bűnözés.
4: Fel a kezekkel! Ez egy sajtrablás. Tegye a táskába a kisebb csomagolású, drágább sajtokat, és ne is próbálkozzon azzal a nyomkövetős büdös sajttal.
5: Érdeklődés.
4: A fiaddal mi van?
5: Fodrásznak ment.
4: És? Ügyes?
5: Nem, most mondom, hogy fodrásznak ment, elütötte.
4: Kockázat.
5: Hallom, újból elkezdtél tőzsdézni.
9: Hát igen, olyan ez, mint a biciklizés.
5: Nem lehet elfelejteni?
9: Dehogy, rohadt nagyot lehet zakózni.
5: Diagnózis.
8: Jóskáról mit tudsz?
4: Meghalt.
8: Ja, Istenem, mi vitte el szegényt?
4: Hát a halottas kocsi.
8: Pszichiáternél.
4: Mi a panasza?
5: Nem hallok hangokat a fejemben.
4: Na hát, örüljön neki. Ez azt jelzi, hogy ön teljesen normális.
5: De én tudom, hogy ott vannak bent. Csak direkt kussolnak, hogy bosszantsanak.
4: Történelem.
5: Játékfilm készült koppányvezérről. Az alkotók a művet stílusosan 4 részre vágva mutatják be.
8: Beolvadás.
4: A tek veszélyes bűnözőt fogott el. Egy csillámpóni figurákat gyártó üzemben. Az akciót a kommandósok terepszínű ruhában, azaz strasszokkal kirakott rózsaszínű selyem otthonkában hajtották végre.
5: Közlekedési morál.
9: Egy biciklis majdnem alám esett, egy barom nem adta meg a jobb kezet, egy másik idióta pedig elkezdett előttem büntetőfékezni. Úgy, hogy félreálltam és kitettem a kiakadás jelzőt.
0: A kikapcsolódás utáni vágy általában nem találkozik a realitással. Eltervezzük, hogy majd egész nap keresztrejtvényt fejtünk, elolvassuk végre az egri csillagok maradék 100 oldalát, amit még negyedikben adtak fel. És nem főzünk, nem mosunk, nem takarítunk. Ehelyett reggel 6-kor felkelünk, mert az apartmanban nincs ellátás, és irány a bolt, ugyebár. Aztán főzés, takarítás, mosás, majd este fáradtan lefekvés. És itt van még egy változat, a manapság oly divatos, aktív pihenés. Ehhez a kifejezéshez valószínűleg a labdarúgásban használatos győzelemmel felérő veresség adhatta az ötletet. Az aktív pihenés, ez az oximoron még a költőknek sem jutna eszébe, annyira gyilkos gondolat, mert nálam az aktív pihenés maximum abban teljesedhet ki, hogy mondjuk gyorsabban eszem a kürtös kalácsot, vagy mondjuk két lábbal pumpálom a gumimatracot, esetleg szélirányjal szemben fekszem a parton. De aktív lehet a pihenés egy afrikai országban is, ahol sokszor, ha akarjuk, hanem futni kell, mert a gepárd elég gyors és éhes állat. Ide kalauzol el most minket Kövesdi Miklós Gábor jelenete, melyet előadnak Kerekes József és Vida Péter.
5: Mondja, mi az ott?
10: Hol van a...
5: Ott? Az egy oroszlán?
10: Nem, nem, van az egy tehén.
5: Tehén?
10: Igen, van a...
5: De ha az tehén, miért teszik a döglött zsiráfból?
10: Mert éhes.
5: Hát én úgy tudtam, a tehén növényevő.
10: Ó, van a Afrika mitikus hely, itt semmi se lehetetlen.
5: Hát, az biztos, hogy zsiráfevő tehénre nem számítottam.
10: De az nem zsiráf.
5: Ha nem?
10: Nem jut eszembe.
5: Na jó, segítek. Hosszú nyaka van és foltos.
10: Megvan, majom.
5: Majom? Na jó, az ott mi? Nem az a tehén?
10: Nem, az oroszlán.
5: Hát akkor nem kéne elfutnunk?
10: Á, teljesen ártalmatlan, csak füvet teszik.
5: De hát szarva van.
10: Szarva. Akkor tényleg oroszlán.
5: Au! Á, valami a fejemre esett.
10: Esni le fáról, érett gyümölcs.
5: Á, értem. Biztos egy majom dobta le.
10: Nem, az nem majom, az zsiráf.
5: Ne bosszancson, a zsiráf nem tud fára mászni.
10: De afrikai zsiráf tud.
5: Létezik olyan zsiráf, ami nem afrikai?
10: Igen, kínai. Csak az nem foltos, hanem pottyos.
5: Na ide figyeljen, maga szórakozik velem. Az az állat ott a fán egy majom.
10: Tényleg?
5: Na, igen. Az meg ott nem egy szarvas oroszlán, hanem egy tehén.
10: Hát, nem kizárt.
5: Na jó. Az a tetem a földön pedig nem egy majomé, hanem egy zsiráfé.
10: Nem áll birtokomban bizonyíték az ellenkezője igazolására.
5: De hát miért hazudott?
10: Nem, én nem hazudtam, csak átcsoportosítottam a tényeket.
5: De miért?
10: Hogy elkerüljük a nagy pánikot.
5: Oh, szerintem maga nem is benszülött vezető.
10: Igen, nem. Én joghallgató vagyok nyári munkán. Most akkor meg fog verni?
5: Nem.
10: De miért? Eddig mindenki megvert.
5: Egyszerű. A zsiráfevő tehén a száját nyalogatja, és minket méreget.
10: Ó.
5: Úgyhogy futás!
11: Akár hová megyek, mindig repülővel megyek. Jó, mondjuk a postára meg a piacra, nem? De külföldre mindenképpen. Mindig az van kiírva, hogy közvetlen járat, mindig felszállok, és soha senki nem szól hozzám. Ha mitől lenne közvetlen járat? Mindenki olyan mogorván ül magában. Egyszer megnevettettem egy stewardess-t, mert hosszabb repülő után így felálltam kinyújtózni, azt mondja, tessék le, nem csókolom, egy megállót megyek. A Zoltán hajóval szeret jobban utazni, földközi tengeri hajóú című művét előadja saját maga, azaz Maksa Zoltán.
12: Sokat kérdezgetik manapság, mivel foglalkozom, miből élek, úgyhogy hát úgy döntöttem, elhozom a jelenlegi fő munkahelyemet önöknek bemutatni. Úgyhogy tisztelettel köszöntök mindenkit, francia tulajdonú utazási irodánk a Prevenus Ovangé nevében. Cégünk igen hosszú múltra tekint vissza, jelenleg az 1926-os Kajmán-szigeteki megalapítás óta a 23. néven áll a kedves utazó közönség rendelkezésére. Szervezünk városlátogatásokat, vízparti programokat és különböző túrautakat, általában az előző turnus megkeresésére. Specialitásunk azonban a földközi tengeri hajóutak szervezése, melyhez tengerjáró hajónk minden luxus igényt kielégít, elsősorban természetesen a személyzet számára, hiszen ők tartózkodnak folyamatosan a hajón. Amíg a kabaré műsor folytatásához az újabb magnószalagot befűzik, hadd ajánljak önöknek néhányat hajóútjaink közül, csak tényleg így susmusban, titokban. Alapvetően kétféle utat kínálunk, az egyiket, ha a hajó horgonyát sikerül felhúznunk, és a másikat, ha nem. Szerintem kezdjük az utóbbival. Karib-tengeri hangulat nélkül. Ezen az egyhetes programon nem érintjük a Karib-tengeri szigeteket és magát a tengert sem, hanem egy kikötői diavetítésen cégünk kisebbik tengerjáróján, a Costa Jánoson a nagy teremben lehet megtekinteni a rendkívüli szigetvilágot maori nyelvű idegenvezetéssel 102.000 forintért. 2. Andalúzia szürkehályogon át. Ez a programunk megegyezik az előzővel, csak a diaképeket egészen közelről mutatjuk meg a résztvevőknek. Emiatt egy kicsit drágább, 114.000 forint. Olcsó hajós körutazások. Ebben a kategóriában olyan útjaink találhatók, amikor egy kisebb motorcsónakkal 3x4-szer körbevisszük a kedves jelentkezőt a végleg lehorgonyzott nagyobb hajó körül. Legolcsóbb ajánlatunk. Csak mi, a személyzet megyünk el egy földközi tengeri egyhetes. Hajóútra, és elmeséljük önnek, milyen volt. Hajóútra, és elmeséljük önnek, milyen volt.

gyorsan tudnak egyes sörös korsóval vizet kimerni egy olyan csónakból, aminek a végét ráadásul még egy, az X-faktor első fordulójában nem véletlenül kiesett olasz énekes gondolás is terheli. Második ajánlatunk. Cápatámadás egy alpesi jodli zenekar koncertje közben. A hajóba való beszálláskor oldalt egy papírtömbből időpontot kell tépnie azoknak, akik váratlan cápatámadás áldozatai szeretnének lenni. A letépett időpontok alapján SMS-ben értesítést kap az illető a regisztrációról. A cápa egy napra csak 5 támadást vállal, mert elmúlt már 40 éves. Így elképzelhető, hogy nem kerül mindenkire sor. A szerencséseknek viszont e-mailben rövid kérdőívet küldünk arról, hogyan és milyen testrészen szeretne megsérülni. Harmadik utunk. Jogosítvány csere a földközi tengeren. Tengerjáró hajón kormányablakkal van felszerelve arra az esetre. Ha önnek a hajóút közben járna le pokmánya. Na de most jön a lényeg, a luxus kategóriájú hajóutak. Első kínálatunk. Triest, Brescia, Mohave-sivatag, Katar, mindössze 280 000 per kabin. Ilyen áron sehol a konkurenciánál nincs egy hetes tengeri hajóút, ami sivatagban végződik. Hajónk neve Fatal Arithmia. 12 000 lóerős gőzgép hajtja fából készült kazánokkal, hogy könnyebb legyen. Ezek az úgynevezett egyszer használatos kazánok. A személyzet 24 fő, ebben követtük a magyar üzleti modellt, mert ebből egy matróz, egy gépész, egy felszolgáló és 21 kapitány. A hajón megtalálható minden, ami az otthonra emlékeztet, reggel 6-tól a főfedélzet aszfaltozása kezdődik. A B-fedélzeten levő automata tekepálya a szakáshoz hasonlóan szintén egy tengeri vihar alkalmával veszítette el a golyóit. Van egyébként még masszázsszalonunk, ahol a thai-masszázs thai-kártyával vehető igénybe. Fitness termünk, ami úgy lett megépítve, hogy a szobakerékpárok tekerésével a hajó haladását is segíthetik a vendégek. Ekkor természetesen a gőzturbinák lekapcsolnak. A kabinjaink 3 félék. Az alapkabin alapterülete 2 négyzetméter, a mennyezetén 1-1 kapaszkodóval. Ezt kínáljuk önöknek 280 000 forintért. Plusz 10 000 forintért per fő tudunk ablakot adni hozzá, melyet a raktárban átvehet a kedves utas, és a kabinban oda akasztja, hova sikerül. A középkategóriás kabin már alapból tartalmaz ablakot, mely a szomszéd kabinra néz. Ebben a kabinban már ágy is van, mely felcsukható, így nappal nem foglal helyet. Este lefekvéskor egy 20 eurós érme bedobására nyílik le, majd úgy van időzítve, hogy 20 perc elteltével ismét felcsukódik. Tehát érdemes elegendő érmével érkezni, ha az egész éjszakát végig akarják aludni. A kabinban ezen felül található még egy WC az ágy alatt, de a hullámzás miatt fixen van rögzítve, tehát ha a kedves utas nem végez időre és az ágy lecsukódik, a jó Isten irgalmazzon neki. Mindezen kellemetlenségek elkerülésére ajánljuk luxus kabinjainkat, ahol természetesen a mosdó és a WC már külön helyiségben kapott helyet, a mosdó a kabinsor folyosójának végén, a WC onnan körülbelül 300 méterre az elfedélzett tatjánál található, de ha egy tengeri vihar közben elszakadnak a rögzítő kötelei, akár az önök kabinja előtt is felbukkanhat. Így, ha a kopogást hallanak, ajánlatos mindig előbb megkérdezni, hogy ki az. Egyébként a legbiztosabb viharjelzést a felszolgálónk biztosítja, aki

Szellem testén egy szál kötényével, az étkezőasztal mellé állva mozdulatlanul is képes előrejelezni a cunamit. Végül még annyit, kedves leendő utasaink, sajnos az tény, hogy mentőcsónakot csak 75.000 forint per fő áron tudunk biztosítani, ha maradt hely a személyzet kimentése után, de akkor is csak maximum 500 méter távolságra tudunk vele eltávolodni a süllyedő hajótól, és csak egy óra várakozásra, utána a bennülőket vissza kell vinnünk a hajóhoz, hogy mások is eltávolodhassanak. Várjuk jelentkezésüket. Jelszavunk, nálunk nem csak a tányér, a szalvéta és a pohár a fogyóeszköz, hanem az utas is.

Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József volt. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak: Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kaiser Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagykunsági főcsatorna. A vízügyi szakember folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyezőkövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint Háromvár megyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszer és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix.
0: Időjárás.
1: A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem való színű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
2: Balaton Rádió.
0: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. Minden hétköznap reggel hozunk érdekes és változatos témákat nektek a pszichológia világából. Az új tudományos eredmények bemutatása révén szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az életviteletekben akár ti is hasznosítani tudjátok ezeket az új információkat. Most zene következik, aztán pedig hozzuk az érdekes témákat nektek.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Pszichoaktívban, és Erdős Róbert kollégámat is üdvözlöm itt mellettem. Szia Robi!
1: Sziasztok, sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
0: Közösen fogjuk majd az egyes témákat feldolgozni, és az első témánk az én határok meghúzása lesz a párkapcsolatokban.
1: Ez nagyon fontos szerintem, tehát mindenképpen érdemes ezt egy kicsit kivesézni, ezt a témát, mert azért sokan fogjuk tudni majd alkalmazni a saját életünkben, saját párkapcsolatunkon belül is.
0: Életünk során két fontos feladatot kell teljesítenünk. Egyrészt meg kell tanulnunk másokhoz kapcsolódni, másrészt önálló, független személyiséggé kell formálódnunk. Olyan emberré, aki képes meghitt és harmonikus kapcsolatokat kialakítani, miközben kellő tudatossággal őrzi a saját identitását. Optimális esetben olyan környezetben növünk fel, ahol megfelelő támogatást kapunk mindkét életfeladatunk beteljesítéséhez. Máskor választásra kényszerülünk. Ahhoz, hogy saját történetünket minél inkább megértsük, érdemes megismernünk az egyéni életutunk mögött meghúzódó általános törvényszerűségeket is. A párrá formálódás időszakában az agyakban is érdekes dolgokat figyeltek meg a kutatók. Egyrészt lecsökken a kritikai gondolkodásért felelős agyi területek aktivitása, ez a változás nagyságrendekkel toleránsabbá alakít minket. Mindaz, ami hónapok vagy évek múlva idegesítő, vörös posztó lesz a szemünkben, a szerelmi mámor időszakában könnyen elnézendő semmiségnek tűnik. A másik fontos változás, hogy csökken a mentalizációért felelős agyi területek működése. A mentalizáció segít minket abban, hogy képesek legyünk mások érzéseit, szándékait megérteni. Az aktivitás csökkenésével lehetővé válik, hogy szerelmünket nem különálló embernek, hanem saját, régen elveszített, másik felünknek érezhessük. Ez a két változás átvezet minket az én és a te állapotából a mi állapotába. Egyszerre már nem én és a világ van, a határ már nem ott, hanem a mi és a világ között húzódik. Mintha valamiféle burokba, különös saját valóságba kerülnénk a párunkkal. Ilyenkor eszünk ágában sincs azon lamentálni, vajon nem adjuk-e fel túlságosan önmagunkat, nem kellene jobban kiállnunk a saját elképzeléseink mellett. Ezek a változások a bölcs természet találmányai, evolúciós termékek, amelyek végső soron fajunk fennmaradását szolgálják. Ahogy azonban telik az idő, lassan elkezd oszlani a lilaköd, és általában csalódva, átverve érezzük magunkat, amiért a másik mégsem az a hozzánk tökéletesen illeszkedő lény, akivel minden magától értetődően történik. Egészséges esetben a kapcsolat második szakaszában, amit egyébként a differenciálódás időszakának hívunk, felismerjük és elfogadjuk, hogy párkapcsolatunk két önálló ember szövetsége, és nem kívánunk visszatérni a szimbiózis korszakába. Sokan görcsösen próbálnak azonban ragaszkodni az előző szakasz élményeihez. Azt hiszik, hogy minél többet adnak fel önmagukból, ha minél jobban igyekeznek idomulni a másik vélt vagy valós igényeihez, annál nagyobb eséllyel tarthatják meg őt. És itt egészül ki a kapcsolatok általános működési törvényszerűsége az egyéni színekkel. Hiszen önmagunk feladása egy ponton túl már nem a természet okos döntése, hanem saját múltunk hozadéka. A szülő-gyermek kapcsolat, ami minden későbbi bensőséges emberi kapcsolatunk alapélménye, meghatározza, hogy felnőttként hogyan viszonyulunk a másikhoz. Sok ember tapasztalata szerint az elfogadás nem magától értetődően jár, hanem komoly feltételekhez kötött. Az egyik ilyen, a szülő által szabott feltétel szerint a szeretet és az odafordulás csak akkor jár, ha a gyerek elnyomja saját belső hangját és követi a szülő kívülről érkező utasításait. Ez a működésmód olyan mélyen beíródik a kapcsolatokról szóló forgatókönyvbe, hogy egy idő után a felnőtt már ha akarna sem tudna másként viselkedni. Az önfeladás, a behódolás a kapcsolat legfontosabb feltételévé válik. Mivel mindez a gyerekkorban alakul ki, és jó részt öntudatlanul irányítja a viselkedést, nem egyszerű felismerni, és még nehezebb tenni ellene. A túlzott behódolás, a saját igények feladása egyáltalán nem garancia a harmonikus párkapcsolatra. Sőt, ahhoz, hogy a mi, vagyis a párkapcsolatunk tartósan kellemesen működjön, elsősorban önmagával, többé-kevésbé harmóniában levő én szükséges. Ennek kialakítása pedig kizárólag belső munkával, kellő önreflexióval érhető el. Gyerekkorból hozott kapcsolati mintáink feltárása és tudatosítása az első fontos lépés a változás felé. Robi, ugye itt az első két kapcsolati szakaszról van szó, az elején egy ilyen szimbiotikus szerelmes állapot van, ami később egy ilyen differenciálódásba fog lecsapódni, tehát elfogadjuk, hogy a másik mégsem az a tökéletes lény, és hát külön választjuk magunkat, de így is tovább tudjuk üzemeltetni a kapcsolatunkat. Szerinted hol vannak a megfelelő határok ezeknél a működésmódoknál, mindennél a szimbiotikus fázisban, mind a differenciálódásnál, hogy talán mindegyikbe lehetne szélsőségekbe csapódva működni. Te hogy látod ezt?
1: Igen, igen, tehát ez egy abból a szempontból egy érdekes dolog, hogy azért egy párkapcsolatot minden esetben fel kell építsünk, tehát akár a nulláról indulunk el, és meg kell próbálnunk úgy építkezni, egyébként ez is egyénfüggő talán, mert kinél lassabban, kinél gyorsabban megy ez a párkapcsolati elmélyődés, és valahol általában mindig elveszítjük saját magunkat már a kapcsolat elején. Ez attól függ egyébként, sokszor szokták mondani, hogy van az a lila köd, és ez nem mindegy, és ezért mondom, hogy egyén függő, hogy valaki első látásra, és akkor nagy szerelem, és jön a lila, meg a rózsaszín, meg mindenféle ilyen felhő, meg köd, és akkor ott feladjuk magunkat azonnal. Tehát igazából megpróbálunk a másikért tenni, és a másiknak tenni, és egy idő után azért ez lecseng. És akkor itt jön egy olyan határ, egy olyan sáv, amikor rádöbbenünk arra, hogy nekem is szükségem van bármi másra, akár szabadidő tekintetében, akár külön programok, akár egy kicsit elkülönülés tekintetében, olyan dolgokra, amit eddig én feladtam saját magamból. De van a másik oldal, amikor nem lila köd van, hanem egyszerűen egy fokozatosan kialakuló, vagy egy régi barátságból kialakuló szerelem szövődik. Az már ugye egy olyan időszak, amikor igazából én önmagam voltam a barátság alatt, meg az ismerkedés alatt, és hát egyszer csak kialakult a szerelem. Tehát én utána is tudok önmagam lenni továbbra is, mivel itt nem történt egy nagy változás. Egyszerűen ugyanúgy folytatom tovább a párommal, mint ahogy korábban barátként tettem vele. Tehát igazából az egy ilyen baráti szerelmi viszony lesz, és ott valahol megmarad az én oldalam. És az mindenképpen fontos egyébként, hogy megtaláljuk ezeket a határokat. Itt az első fázisnál, az előző fázisra gondolok, hogy első esetre, amikor ilyen hirtelen illaködős, rózsaszínfelhős szerelemként indul az egész, mert ott azért lehetnek sérülékenységek, mert mint abból arra gondolok, hogy ugye akkor, amikor rádöbbenünk arra, eltelik pár hónap, hogy tényleg most már magabiztosak vagyunk a párkapcsolatunkban, tényleg most már érzem, hogy szeret, velem akar lenni, elértem azt, hogy a nap, nem tudom, x órájában közös programjaink legyenek, és akkor rádöbbenek arról, hogy oké, de hát nekem is kell az, hogy elmenjek a barátokkal egy moziba külön, hogy ne legyen ott a párom, kell az, hogy leüljünk egy sör mellé, vagy bármi mellé, egy kávét megígyunk egy régi osztálytársal, és aztán már ott találjuk magunkat, hogy a párunk ezt nem fogja engedni. Pontosan azért, mert olyan szoros szimbiózisban élünk, hogy egyszerűen amire én vágyom, az már számára terhes lesz. És valahol ezt kell megtalálni, hogy ezen túl egy olyan egyensúlyt, és itt a határokat ugye megnézni, hogy mik azok, amin mi tudunk segíteni, mi az, amivel ezt el tudjuk kerülni azonnal igazából, már a párkapcsolat elején. Az, hogy lila köd, meg ez a nagy szerelem, ezt nem fogjuk tudni elkerülni, mert ez jön magától, ezt mindenki tudja a saját életéből, hogy olyankor tényleg nem számít semmi, hanem csak a társam, és csak ő, és akkor van az, hogy általában a legtöbb barátunktól távol is maradunk, nem keressük őket mindaddig, ameddig nem érezzük ennek hiányát. És igen, valahogy össze kell rakni azt, hogy de nekem mégis szükségem van arra, hogy legyen én idő, mert az kell. Tehát az kell egy társas kapcsolatban is, illetve hát ahhoz kapcsolódóan a munkához is meg kell legyen. Tehát valahogy az egyensúly, amit már a korábbi műsorainkban is sokszor emlegettünk, hogy az élet úgy működik a legjobban, hogyha megtaláljuk benne az egyensúlyt, úgy működik egy párkapcsolat is ezen belül egy kisebb halmazban, hogyha megvan az egyensúlya a két fél között.
2: Hamarosan újabb témákkal jövünk a pszichológia világából, de addig ismételten ütemes balatoni slágerekkel megyünk tovább.

0: egyszer.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye, lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi együttműködő vízgazdálkodási rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a Keleti, a Nyugati és a Nagykunsági főcsatorna. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint Háromvár megyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszer és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix.
1: Időjárás.
2: A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Pszichoaktív, Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában most a fókuszolás technikájáról fogunk beszélni. Turingerelt, felgyorsult világunkban egyre kevésbé hallgatunk a belső hangjainkra, átélt érzéseinkre, még a rekreációs figyelmünk kifelé irányítását, önmagunk szétszórását jelenti, amikor elmegyünk szórakozni. De pihenés gyanánt is közösségi oldalakat nézünk, csodáljuk mások világát, és egyre távolabb kerülünk önmagunk megértésétől. A legtöbb ember inkább elkerüli a problémákat, elnyomja a rossz érzéseit, és egy idő után már azt sem tudja pontosan, mi történik a lelke mélyén. Eugene T. Gendlin amerikai pszichoterapeuta az 1970-es évek végén olyan önsegítő módszer dolgozott ki, amely életproblémáink mélyebb átélését és megértését teszi lehetővé. Fókuszolásnak elnevezett belső aktus nem más, mint tudatos és módszeres befelé fordulás, és a problémáink nem racionális, hanem annál mélyebb szintű megértése. Amikor lelki egyensúlyunk felborul, az elfojtás vagy a nyugi pirulák helyett itt van a lehetőség, hogy megtaláljuk állapotunk értelmét. Minden egyes nap megszámlálhatatlan inger fut végig az idegszálainkon, amelyek különféle érzelmeket, indulatot és testi reakciókat váltanak ki belőlünk. A legtöbbjük el sem jut a tudatosságig, pedig testi és érzelmi lenyomatot képeznek bennünk, meghatározzák a hangulatunkat, befolyásolják a döntéseinket, választásainkat. A fókuszolás segítségével megismerhetjük ezeket a lenyomatokat, amelyek hatással vannak ránk, és kellemetlen problémákhoz, kapcsolati játszmákhoz vagy ismétlődő hibákhoz vezetnek. A módszer a testi érzetek nyomvonalán jut el az emlékek, élmények és érzelmek megértéséig. Ez nem csupán egy technika, hanem életszemlélet. Általában megtanulhatjuk kezelni a lelki problémáinkat, és megnő az igényünk az önismeretre. Pszichoterápiában is alkalmazható, és más módszerekkel is ötvözhető, de önmagában nem egyenértékű a terápiával. Mik a lépései a fókuszolásnak? Egyrészt van egyszer az, hogy a szabad tér létrehozása. Ez azt jelenti, hogy egy csendes egyedüllétbe vonulunk vissza, ellazulunk. A legjobb lehúnyt szemmel végezni a gyakorlatot. Elhelyezkedünk az itt és mostban. Befelé koncentrálunk a testünk belsejébe, a gyomor és a nyak tájékára. És feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy megy a sorom, mi a legfontosabb dolog most az életemben. De lehet egy konkrétabb kérdés is, például, hogy miért nem vagyok elégedett a párkapcsolatommal. Ebben a térben válik lehetővé a végső megértés, itt alakul ki a szabad, tiszta tér a testi érzet és a hozzá kapcsolódó érzelem között. A másik lépés, hogy a felidézett probléma intenzíven átélt testi érzettel jár, de ezt nem szabad összekeverni az érzelmekkel. Az érzelmek pontosan beazonosíthatók, ez azonban sokkal homályosabb. A testünk minden korábbi élményre emlékszik, és zsigeri módon érzékeli azt is, amit tudatosan inkább elkerülünk vagy elfojtunk. A szabad tér távolságából fókuszáljunk a megjelenő problémahelyzet egészére, mint egy nagy ködös halmazra. Az átélt érzet kerüljön a fókuszba, a részletek most itt, ebben a lépésben nem számítanak. Aztán a következő, ahol meg lehet ragadni az első kapaszkodót, azt a szót vagy mondatot, ami a leginkább kifejezi az adott halmaz minőségét. Egy másik lépés a rezonancia, a kapaszkodó és az átélt érzet rezonáltatása történik itt, míg ezt követően a kérdések következnek, amikor kérdéseket teszünk fel önmagunknak, például, hogy mit tesz kiszolgáltatottá és kicsivé a párkapcsolatomban, vagy mi teszi ilyenné az adott problémát. És végül befogadjuk az átváltást, és elhelyezzük lelkünkben a biztonságos kiemelt helyre. Mondjuk köszönetet a testünknek a bölcs tanításért, nem érdemes töprengeni rajta, csak őrizzük meg az élményt, ami ezután bennünk marad. Hát a fókuszolásról beszéltünk, itt ugye egy ilyen, kicsit nekem olyan meditatív technikának tűnik.
1: Teljesen, igen, én is pont erre gondoltam.
0: Hogy szerinted mi az, amivel ezt a technikát lehet alkalmazni? Ez egy ilyen egyéni munka, jól értettem, tehát ez nem...
1: Igen, ez teljes mértékben, tehát ehhez én inkább azt párosítanám, hogy ez egy ilyen önismereti, önértékelő, kicsit eszembe jutott a munkahelyi fél éves teljesítményértékelés, amikor felteszünk kérdéseket, és semmi másra nem koncentrálunk, csak arra, amit elvégeztünk, és hogy ahhoz képest mit teljesítettünk. Tehát ez valamilyen ilyen ön teljesítménymérés lehet, ugye érdekes módon a fókuszálás, tehát hogy maga a szó is, hogy a fókusz, tehát semmi másra nem koncentrálunk, csak egyetlen egy dologra, és azt emeljük ki, ez pedig nem más, mint önmagunk, és itt magunknak teszünk fel kérdéseket, ez egy csendes légkörben, egy nyugodt légkörben lehetséges. Nagyon sokszor emlegettük már egyébként itt a műsorainkban is, hogy érdemes mindig átgondoltan és nem egyszerre többféleképpen vagy több gondolatot átvinni magunkba egy adott folyamat kapcsán, mert hogy akkor leszünk igazán hatékonyak, hogyha egy dologra koncentrálunk, és nem akkor még az élet többi 10-15 féle dolgaira is gondolunk, mert akkor biztos egy ilyen keszekusza végeredményt fogunk kapni. Van, akinek ez sikerül, ugye a multitaskingot nagyon sokan tudják alkalmazni, de azért hatékonyság szempontjából mindenképpen egy dologra érdemes koncentrálni. Na most itt is, hogyha magunkat nézzük meg, magunkat vizsgáljuk, akkor inkább arra koncentráljunk, hogy mi milyenek is vagyunk, mi milyenek is voltunk, és ugye érdekes módon ennek lesz egy végeredménye, tehát le kell vonni majd a végén a konzekvenciát, hogy mégis akkor milyen is vagyok én. És az lesz az érdekes, ennek a lesz egy végeredménye, tehát le kell vonni majd a végén a konzekvenciát, hogy mégis akkor milyen is vagyok én.

0: tudom, felvázolnak egy szituációt, és akkor te mit tennél ebben a szituációban? A, B, C vagy D. És valami ilyesmit tennék fel magamnak én is, hogy hogyha megtörténne ez az esemény, akkor én hogyan reagálnék rá? És lehet, hogy valami a végén kijönne, hogy akkor igen, többnyire én arra gondoltam, hogy, és akkor lehet, hogy ezen változtatnom kellene. Tehát igazából itt egy önismereti fókuszra asszociálnék én ebben a körben, és mindenképpen jó. Hát annyi van egyébként, hogy ritka lehet az, hogy itt leülni, és egy nyugodt páró, akár egy órán, mert ugye ez is hosszabb időt vesz igénybe, tehát azért ezt nem lehet egy 5 perc alatt így lezavarni, hogy akkor kész, megtörtént, és akkor megvan az önismereti fókusz, hanem azért erre is időt kell szállni, legalább egy fél és egy óra, ami legalább szükséges. Na most ezt, hogyha félre tudjuk tenni, és erre mondtam azt, hogy ezt nagyon nehéz azért összehozni egy hétköznap, egy átlagos hétköznapon, vagy egy hétvégén, de azért nem rossz ötlet szerintem az, hogy évente legalább megismételjük. Tehát úgy, hogy a munkahelyen is, akiknél van teljesítményértékelés éves, mi is csináljunk nyugodtan egy ilyet, hogy évente értékeljük azt, akár az elmúlt egy évet, tehát ugye a szilveszter is, meg az új év is valami ilyesmiről szól, hogy át évértékelőt tartunk és magunkban. Tehát igazából addig, amíg mondjuk egy szilveszterkor évértékelőt tartunk, addig mi bármikor az év bármely napján tarthatunk szintén egy évértékelőt, de nem az életünk cselekményeiről, hanem egyszerűen önmagunkról, az érzéseinkről, a bizonyos szituációkhoz való hozzáállásunkról. Úgyhogy mindenképpen hasznos, én javaslom azért, hogy alkalmazzák itt a hallgatók, amennyiben erre idő és energia van, mert lehet, hogy valami olyasmi fog ebből kijönni, hogy azt a jövőben hasznosítani tudja.
1: A fókuszulás technikájáról beszéltünk az elmúlt percekben, most pedig zenével folytatjuk adásunkat.

0: Egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelem!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karban tartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
2: Időjárás.
3: A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban, azon belül pedig a Pszichoaktívban. A nők és a férfiak asszertivitásáról fogunk beszélni. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint akkor egészséges a párkapcsolat, ha mindkét félnek lehetősége van kifejezni az érzéseit, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A negatív érzések kifejezése legtöbbször konfliktussal társul, ezért fontos megtanulni konstruktív kezelésüket. Az a kommunikáció asszertív, amely egyenlőséget teremt a partnerek között, pozitív és lényegre törő. Képesség arra, hogy a partnerünkre vonatkozó gondolatainkat, érzéseinket olyan módon tudjuk közvetíteni, hogy ő védekezés nélkül meghallgassa és megértse az üzenetet, és képes legyen reagálni rá. Ha mindkét fél asszertíven kommunikál, akkor képesek kiállni az érdekeikért, figyelembe veszik a másik érzését és érdekeit, és elégedettebbek lesznek a kapcsolatukkal. A társadalmi elvárások nagyban meghatározzák a férfi és a nő asszertivitását és kommunikációját. A nők évezredeken keresztül passzív és alárendelődők szerepbe kényszerültek, aminek totálisan ellentmond az asszertív nő képe, aki független, önkifejező, kiáll magáért és választott életstílusáért. A társadalom az ilyen nőt gyakran agresszívnek, dominánsnak címkézi. A férfiakban ezzel szemben a versengő, domináns és racionális tulajdonságokat erősítették, míg az asszertív férfi képe érzelemdúsabb vonásokat is képvisel. A határozottság és önérvényesítés mellett nem akar uralkodni, és elkötelezett az egyenlőségért a kapcsolatokban. Az utóbbiak társadalmi szempontból kevésbé támogatottak. A kommunikációs minták is eltérőek a két nemnél, amire a gender nyelvészeti kutatások világítottak rá. A nők például szívesen beszélnek önmagukról, az érzéseikről, törekszenek a beszélgetés fenntartására, és érdeklődőbbek beszélgető partnerük iránt. Nonverbális kommunikációjukban nyitottabbak, keresik a szemkontaktust, odafordulnak partnerük felé, támogatva őket a megnyilatkozásban. A férfiak szeretnek gyakran témát váltani, versengenek abban, hogy bizonyítsák tájékozottságukat egy-egy témában. Nonverbális kommunikációjuk kerüli az intim szféra kialakítását. A nemek közti különbségek tetten érhetők a kommunikációs hibákban is. Például amikor a nők számukra nehéz helyzetről az érzéseiket szeretnék megosztani, például kellemetlen szituációról a kollégákkal, és meghallgatást, érzelmi támogatást várnak a férfitől, helyette a párjuk racionális megoldásokat kínál. Hasonló a helyzet, amikor a férfiak gyorsan témát váltanak valamely kényes kérdés megemlítésekor. Miközben a nők elemeznék a helyzetet és hosszabban beszélgetnének róla, mint például, ha egy konfliktus van a családban az anyóssal. További tipikus kommunikációs hiba, amikor a konfliktus kapcsán mindkét fél a saját igazát igyekszik bizonyítani, és nem igazán nyitott a másikra. Másik jól ismert hiba, amikor valamelyik vagy mindkét fél kritizál, illetve sértő, bántó kijelentéseket tesz, ezzel védekezésre vagy támadásra kényszerítve a másikat. Esetleg általánosító szavakat használ, hogy te mindig csak magaddal törődsz, ez egy ilyen kifejezés lehet. De szintén gyakori hiba, amikor valaki kivonul a konfliktusos szituációból, magára hagyva a párját a problémával, egyszerűen azt mondva, nem akarok erről beszélni. A következőkben megnézzük, hogy mit tehetünk mi magunk azért, hogy képesek legyünk asszertíven kommunikálni. Ha nem tudjuk világosan kifejezni szükségleteinket, akkor nehéz a partnerünktől elvárni azok kielégítését. Ha nem tudunk meghallgatni másokat, vagy nem tudunk úgy reagálni, hogy az mindkettőnknek jó legyen, akkor elakadunk a konfliktusban. De a konstruktív és asszertív kommunikációt lehetőségünk van kiépíteni, ha úgy tekintünk a konfliktusra, mintha egy lehetőség lenne. Mert ad egyfajta fejlesztési módot az intimitás mélyítésére és a probléma megoldására. Ha úgy kezeljük ezeket a helyzeteket, mintha nem két, hanem három résztvevő lenne bennük, én, a partnerem és a kapcsolatunk maga, akkor képesek leszünk szem előtt tartani, mi a legjobb a kapcsolat szempontjából. Ha szükséges, el tudjuk engedni saját érdekünket, igazunkat a kapcsolatért. Egy másik tipp az asszertív kommunikáció fenntartására a valódi figyelem. A beszélgetés során kínáljunk teljes figyelmet a partnerünknek, ne csak a fülünkkel, hanem a testbeszédünkkel, a szemkontaktussal is. A verbális üzeneten kívül a gesztusaink is folyamatosan kommunikálnak. A harmadik megoldási javaslat az, hogy magunkról beszéljünk, ne a másikról. Ha a konfliktusban nem a másik viselkedését és személyiségét minősítjük, hanem a saját érzéseinkről, önmagunkról beszélünk, akkor levesszük a nyomást a partnerünkről, és kifejezhetjük saját igényeinket. Például ahelyett, hogy azt mondanánk, te soha nem reagálsz, amikor elmondok neked valami fontosat, fogalmazhatunk úgy is, hogy szomorú vagyok, ha nem reagálnak arra, amit mondok. Jobban érezném magam, ha visszakérdeznél vagy reagálnál valamit. Ezáltal a másik fél nem érzi magát megtámadva és nem védekezni fog, hanem jobban megérti, mit is okoz partnerében a viselkedése. És végül még egy tipp, a pozitívumok kifejezése. Ne csak a konfliktusok irányítsák a kommunikációnkat, hanem képesek legyünk pozitív érzéseket is kifejezni. Tehát, Robi, itt ugye a férfiak és a nők közötti kommunikációs különbségekről beszéltünk, és ugye látszik, hogy az asszertivitásban más evolúciós gyökerekkel rendelkezik a két nem. Mit gondolsz, ezek a tippek, trükkök mennyit tudnak segíteni, vagy egyáltalán mire érdemes törekednie valakinek, ha szeretne asszertívebben kommunikálni?
1: Igen, itt először is magát az asszertivitás fogalmát, aki esetleg még nem tudná, szeretném úgy röviden elmondani, és akkor talán e köré lehet építeni utána a továbbiakat. Tehát ugye az, hogy valaki asszertív kommunikációs készséggel, ez igazából ez egy ilyen készség, a kommunikációs készség tud lenni. Amikor valaki úgy kommunikál másik felé, hogy magabiztos, figyeli azért a másik érzéseit, és megpróbál együttérzően hozzá kommunikálni. Tehát ez egy ilyen úgymond együttműködéshez kapcsolódott, tehát ilyen nagyon finoman és nagyon érzékien kommunikál a másik féllel. Tehát ez maga az asszertív kommunikáció. Ez egyébként tanulható is, tehát kimondottan tréningek is vannak erre vonatkozóan. És ugye ez lehet egy munkahelyi közegben is alkalmazni a kollégákkal szemben. Nagyon sok munkahelyen például én láttam már ilyen tréningeket, hogy asszertív kommunikációs tréning. Valakinél sikerült, valakinél nem. És egy párkapcsolatban is ugye nagyban segít ez, hogy milyen szinten próbáljuk meg a problémákat megoldani, mert ugye itt az asszertív kommunikációnak pont az a lényege, hogy úgy tekintek a másik félre, hogy megpróbálok vele együtt érezni, és nem pedig a saját magam igazát letolni, csúnyán hangzik, de az ő torkán, illetve pontosabban egy kicsit finomabban fogalmazva a saját igazamat ráterhelni, hogy igenis ez így van és kész, hanem hogy az adott problémát a kommunikáció segítségével meg tudjuk oldani egy párkapcsolatban. Ez nem könnyű dolog egyébként, mert mindenkinek megvan a saját véleménye, saját igaza, és azt tartja jogosnak, és azt tartja először igazából alkalmazandónak, de egy párkapcsolatban igenis nagyon fontos az, hogy úgy kommunikáljunk a másik féllel, ahogy szeretném én is, vagy szeretnénk mi is, hogy kommunikáljanak velünk, tehát meg legyen ez az oda-vissza. És itt már előjön az asszertivitás, tehát az, hogy együtt érzek a másik féllel, azt adom, amit én is szeretnék visszakapni, és akkor úgy kommunikálok a másik féllel, ahogy szeretném, hogyha ő is kommunikálna én velem. Na most itt a családon belül ez nagyon nehéz, mert ugye ahány ház, annyi szokás, és azon belül pedig ahány ember, annyi szokás. És nem biztos, hogy mindenki ezt nagyon könnyen tudja alkalmazni. Tehát ha én egy asszertív személyként megpróbálok konfliktust megoldani egy olyan személlyel, aki pedig nem ilyen jellegű, vagy nem ilyen személyiséggel felruházott, akkor ott egy igen nehéz folyamat lesz ebből igazából eredményt kifacsarni, mert én hiába vagyok együttérző a másik féllel, én hiába próbálom a másik fél, mi hiába próbálok együttérezni a másik féllel, és én magabiztos lenni, ő ugyanúgy fogja mondani azt, hogy nekem igazam van, és én ebből nem engedek. Na hát ugye akkor van az, hogy egy idő után rájövünk arra, hogy a párkapcsolatunk ez így ebben a rendben, és ebben ezekkel a a folyamatokkal így nem fog tudni működni. Szóval itt el kell gondolkodni. De én még abban is, vagy én még azt is el tudom képzelni, hogy akár egy pár, akik tényleg szeretik egymást, és tényleg kevés vitájuk van, kevés konfliktus, de azt is meg szeretnék oldani. De ezek miatt, a különbségek miatt, az asszertivitás meglétének hiánya miatt, egyik félben lévő hiánya miatt ez nem sikerül, akkor egy-egy ilyen tréningen nyugodtan vegyenek részt, és lehetséges, hogy össze fog jönni, és megoldódnak a problémák. Tehát azért esélyt kell adni, tehát nem kell azonnal feladni, de számos olyan lehetőség van, akár online tréningek, akár egyéb más helyen. Úgyhogy én ezt mindenképpen erősíteném a hallgatóknak.
0: Az asszertív kommunikációról beszéltünk, illetve arról, hogy a nők és a férfiak kommunikációja merőben különböző evolúciós okok miatt, de az asszertív képzések, tanfolyamok, vagy akár könyvek elolvasása is sokat segített abban, hogy minél harmonikusabb legyen. Hamarosan színes hírek jönnek a pszichológiai hírek világából, úgyhogy mi már készülünk.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Időjárás.
1: A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. És most a Pszichoaktív műsorunkban egy érdekes pszichológiai kutatást fogunk megosztani veletek.
1: Tapasztalta már a bénító paradoxont? Kecsegtetőnek tűnik, ha van miből választanunk, amikor döntés előtt állunk. Azonban a bőségzavara tudományosan megragadható tényezővé válik, amit azt a döntést valóban meg is kell hoznunk. Az amerikai Buffalo-i egyetemen bénító paradoxonnak nevezték azt a jelenséget, amikor a rendelkezésre álló lehetőségek túl magasra teszik a mércét az egyénnek, aki így nagyon jó döntést akar hozni, ám nem érzi képesnek magát rá, és a belső félelem a rossz döntéstől végül tényleg rossz irányba billenti a döntéshozatal folyamatát. A Biological Psychology magazinban nemrég publikált 500 fős vizsgálatban fiktív társkereső profilok közül kellett kiválasztani az ideális partnert. Mindeközben pszichofiziológiai méréseket végeztek a résztvevőkön, például nézték a pulzust és a szívverés erősségét. Az értékek alapján a nagyszámú opció elé állított résztvevők jelentősebbnek, egyúttal elárasztónak, túlterhelőnek érték meg a választást, nem úgy, mint a kevesebb lehetőséggel szembesülők. A szerzők ajánlása szerint a bénultság csökkentésére érdemes belegondolni az aktuális döntés valódi jelentőségébe, például egy elhibázott vacsoramenü még nem a világ vége, és hasznos, ha előre lefektetünk néhány egyszerű vezérfonalat, ami segítségünkre lesz a választásban. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin.
0: A kutatási érdekesség, illetve mondhatnám úgy is, hogy a színes hír után ismételten zenével folytatjuk a pszichológiai tematikus magazin műsorunk adását.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez volt a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai magazin műsora. Az elmúlt órákban különböző pszichológiai témákat jártunk körbe. A műsorvezetők Ivánkovics Kristóf, Szabó Laura és jó magam Szabó Ferenc nevében búcsúzom most tőletek.
2: A Balatonrádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Sulyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárt. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
2: Időjárás.
3: A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső zápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zene.

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

Kellemes rádiózást kívánunk itt a Balaton Rádióban, azon belül is a helyi hírek kapnak most nagyobb teret, ugyanis a balatoni helyzetről lesz szó, arról, hogy folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia, a 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és a lakónépesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek, utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, utánkövették a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik, a korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előre tekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

itt a Balaton Rádióban a cégvezetők, illetve a vezetőbeosztásban dolgozók figyeljenek, hiszen hasznos információ jön számukra. Megnézzük, hogy a boldog alkalmazottak milyen előnnyel szolgálnak a vállalatok számára. Egyre több kutató foglalkozik manapság a boldogság kutatásával, sőt az üzleti életben is kezdik elismerni a pozitív gondolkodás jelentőségét. Ha sikereket érünk el, boldogok leszünk. De biztosan jó ez a sorrend? A jelenlegi piaci helyzet folyamatos versengést kíván a cégektől. Emiatt lényeges, hogy folyamatosan új ötletekkel álljanak elő. A proaktivitás és kreativitás így még nagyobb hangsúlyt kap, mint korábban. A boldog emberek általában egészségesebbek, így kevesebb betegszabadságot vesznek ki, mint azok a társaik, akik stresszesebbek. Egy kutatás szerint a boldogtalan alkalmazottak általában havi 1,25 századnapot vesznek ki betegszabadságként, ami évente 15 extra napot jelent, így a cégeknek is többbe kerülnek. Emellett manapság számtalan vállalat küzd a magas fluktuációval, vagyis azzal a jelenséggel, hogy egyre több dolgozó hagyja el őket, mond fel, ami hatalmas költségekkel jár. Emiatt fontos egyre nagyobb hangsúlyt fektetni a dolgozói elégedettségre. Az egyik világszerte ismert tanácsadó cég tavaly HR és menedzsment területen készített egy globális felmérést, mely kimutatta, hogy azok a cégek, akik nagy mértékben odafigyelnek és sok energiát fektetnek dolgozóik megtartásába, sokkal jobban teljesítő HR és tehetségmenedzsment csapattal rendelkeznek. Eredményekhez hozzáfűzték, hogy nem csupán a hatékonyság szempontjából fontos a dolgozói elégedettség, hiszen ez az a tényező, mely megtartja a tehetséges alkalmazottakat a cégnél. Egy vizsgálat szerint, amennyiben a pozitív és a negatív tényezők aránya a munkahelyen legalább 3:1, a dolgozók sokkal jobban teljesítenek. Egy 2006-ban végzett kutatásban azt találták, hogy azok az alkalmazottak, akik több pozitív érzelmet éltek át, hatékonyabbak és sikeresebbek voltak az üzleti tárgyalásokon, mint semleges vagy negatív érzelmi állapotban levő kollégáik. A stresszes helyzetben a boldogabb lelkiállapotú munkavállalók eredményesebben kezelik a feszültséget, hamarabb térnek vissza a kiegyensúlyozottság állapotába. Egy 2008-as felmérésben, melyben az alkalmazottak boldogságát és a szolgáltatás minőségének összefüggéseit vizsgálták, azt találták, hogy jelentősen magasabb bevétele van azoknak a kiskereskedéseknek, ahol az alkalmazottak láthatóan elégedettebbek. Pontosabban 2%-nyi javulás a személyzeti elégedettségi mutatón 1%-kal növeli a cég bevételét. Az egyik gyorsétteremlánc is beszámolt arról ebben az évben, hogy 16%-kal megnőtt a bevétele. Szakértők szerint ennek oka a kiszolgáló személyzet pozitív kisugárzása. Pár évvel ezelőtt a vezérigazgató arról nyilatkozott, milyen fontosnak tartja, hogy a személyzet elkötelezett, boldog és mosolygós legyen a munkahelyén. Ahogyan mondta, a bevétel szinte már az alkalmazottak testbeszédéből is megjósolható. Annak érdekében, hogy megerősítse ezt a viselkedést, az alkalmazottakat heti szinten meglátogatja egy titkos próbavásárló, és amennyiben mosolygós kiszolgálást tapasztal, az alkalmazottakat bónusszal jutalmazzák. Összefoglalva tehát láthatjuk, milyen sokrétűen befolyásolja az alkalmazottakat, és magát az üzletet az, ha a munkáltató odafigyel a beosztottak elégedettségére, mely a szakértők szerint a támogató légkör megteremtése mellett már néhány pozitív visszajelzéssel is elősegíthető. Mi is támogatjuk a boldogságot, de egy kicsit más módon, zenében kifejezve.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett, a rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárt. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal Alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
1: Időjárás.
2: A Dunántúlon számottevő csapadék ma nem valószínű, és a több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Reggel 5-11, napközben 18-23 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a legjobbakkal.
4: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego!

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

már vissza is jöttem egy érdekes tudományos hírrel, amelyet a Mindset pszichológiai szaklapról hoztam nektek. Mindannyian különböző módon lazítunk egy fárasztó, hosszú nap után. Van, aki egyszerűen elnyújtózik a kanapén, más sorozatmaratonba kezd, de vannak olyanok is, akiket a kreatív oldaluk bekapcsolása kapcsol ki. Természetesen minden pihentető elfoglaltságnak megvan a saját haszna és létjogosultsága. Mégis, friss kutatások alapján úgy tűnik, akkor járunk a legjobban, ha kreatív módon töltjük el a lazulásra szánt órákat. A legújabb kutatások alapján az alkotószellemben eltöltött szabadidő nemcsak a munkahelyi elégedettséget növeli, de pozitívan befolyásolhatja az élet minden területére kiterjedő, általános közérzetünket is. A kreatív időtöltések a flourish állapotába vezetnek minket, azaz a virágzás állapotába. Mertin Seligmannek, a pozitív pszichológia atyának egyik alapfogalma ez a szó. A pozitív pszichológia a pszichológia egyik legfiatalabb ága. Az új irányzat fókuszában a boldogság áll, illetve olyan módszerek kidolgozása, amelyekkel tartósan boldogabbá válhatunk. Nem a pszichés problémákra és mentális betegségekre összpontosít, sokkal inkább olyan mintákat keres, amelyek segíthetik az elégedettség és a jólét elérését. Tehát ez a virágzás kifejezés magába foglalja, hogy mi kell a boldog, tetrekész és energiával teli élethez. Egy olyan állapot, amiben a legjobbat tudjuk kihozni magunkból. Növeli a produktivitást, elősegíti a fejlődést, megerősíti a mentális ellenálló képességet, így segítségével jobban meg tudunk birkózni a nehéz helyzetekkel. A virágzás tehát mindenképpen egy kívánatos állapot, amelyhez úgy tűnik, többek között a kreatív időtöltések segítségével juthatunk. A kutatók meglepő eredményeket tapasztaltak. Azok a személyek, akik egy adott nap során alkotó tevékenységet folytattak, a következő napon lényegesen energikusabbnak, lelkesebbnek és izgatottabbnak érezték magukat. A kreatív tevékenység hatására tehát közelebb kerültek a virágzás állapothoz. A kutatók egyik legfontosabb következtetése, hogy nem csak a mesteri műalkotások, hanem az egyszerű mindennapi kreatív tevékenységek is fokozott jóléthez vezethetnek. Remek dolog, ha valaki jól bánik az ecsettel, tehetséges író vagy ügyesen komponál dalokat. De mindenki szerencséjére a kreativitás sokkal inkább egy skála, mintsem egy mértékhez kötött állandó jellemző. Az olyan apró elfoglaltságok, mint a főzés, kötés vagy akár csak a firkálás pozitívan befolyásolhatják a közérzetünket. Egy egyszerű szóvicc is új és eredeti ötletnek minősülhet, és a puszta álmodozás is kimerítheti az alkotó tevékenységet. A lényeg a megfelelő elmélyülés. A kreativitás egy adott szintje hozzáférhető szinte mindenki számára. Na ennek szellemében kívánok nektek kellemes napot, na meg persze hozom nektek az igazán jó slágereket.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac. Ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt látatlanabban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jobb adni, mint kapni. Ezzel a címmel kezdem a következő megszólalást itt a maratoni balatoni zenefolyamba. Boldogabbá tesz-e a másokra, mint a saját magunkra költött pénz? És ha igen, miért okoz ekkora örömet, ha másoknak segítünk? A Mindset weboldal szerint számtalan kutató, köztük a Nobel-díjas Daniel Kahneman és munkatársa is kimutatták már, hogy a kapcsolat a jövedelem és a boldogság között, ha bár konzisztens, de nagyon gyenge. Az alapvető szükségleteink miatt nem kell aggódnunk, a pénz alig-alig boldogít, állítják ezek a kutatások. Elizabeth Dunn, a University of British Columbia kutatója és munkatársai azt vizsgálták, hogy hogyan hat a boldogságunkra, ha magunkra, illetve ha másokra költjük a pénzünket. Az eredmények magukért beszélnek. A másokra, illetve jótékonyságra költött pénz mennyisége sokkal erősebb kapcsolatban állt a boldogsággal, mint ha saját magunkra költjük ugyanezt az összeget. Sőt, mi több, pusztán visszaemlékezni egy korábbi jótékonyságunkra is alkalmas a hangulat javítására. Érdekes módon azonban az emberek ennek nincsenek tudatában. A megkérdezettek többsége azt tippelte, hogy az önmagára fordított pénz okoz majd nagyobb örömet, és általánosságban meglehetősen kis összeget költünk ajándékra, jótékonyságra. Mi lehet hát az oka mégis ennek az intuíció ellenes eredménynek? Az embertársainkkal való önzetlenség akár a saját kárunkra is, általánosságban is egy paradox jelenségnek számít az evolúciós pszichológiában. Vajon miért maradt fenn egy olyan viselkedés az évezredek során, melyben az egyed a saját esélyeit csorbítja a túlélésre és szaporodásra a versenytársakéval szemben? Talán az adott egyed rátermettsége átmenetileg csökken, azonban azok a csoportok, melyekben jelen van a proszociális viselkedés, együttesen jobb eséllyel győzik le az akadályokat, és génjeik nagyobb eséllyel jutnak át a természetes szelekció rostáján. Az emberi jólétet három faktor befolyásolja. Ezek a kapcsolódás, a kompetencia és az önállóság. A proszociális költekezés képes teljesíteni mindhármat. Másokra költeni segíthet érezni, hogy a szociális háló részesei vagyunk. A legtöbb ember szívesebben adakozik olyan dologra, ahol az eredmény látható. Adni nem csak jobb tehát, mint kapni, de egyike azon kevés módszereknek, mellyel tartósan boldoggá tehetjük magunkat. A legtöbb pozitív életesemény, mely velünk történik, rövid időn belül semmiféle hatást nem gyakorol a jólétünkre. Ennek oka az, hogy egyszerűen adaptálódunk. Átállítjuk annak a mércéjét, hogy mi elvárható és szokványos az életünkben, és mi nem. Azonban a kedvesség apró gesztusai hosszú távon is hozzájárulhatnak a boldog, örömteli élethez. A most következő percekben mi is nyújtani szeretnénk nektek igazi balatoni slágereket. Olyanokat, amelyek azt gondolom, kicsit mindenkit boldoggá

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi együttműködő vízgazdálkodási rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kussági főcsatorna. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyezőkövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint Háromvár megyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszer és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix.
1: Időjárás.
2: A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néhol zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az észak-nyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

Vissza is tértem a remek zenék után, és jövök érdekes, hasznos információkkal. A következőekben az ebédszünet, a kávészünet, és esetleg egy gyors csocsóbajnokság munka közbeni hasznosságát fogjuk megnézni. Két nehéz tárgyalás vagy feladat közepette azonban más típusú energiaforrásra és feltöltődésre is szükségünk van. A Mindset pszichológiai magazin szerint a jó szünet akkor hasznos, ha kikapcsol, feltölt és motivál. Olyan tevékenység, mely eltereli a gondolatokat az aktuális nehézségekről, feladatokról. Egy szóval kiránt a munkahelyi gödörből. Mindeközben persze az agyunk a háttérben észrevétlenül dolgozik, megforgatja, értelmezi az információkat, összegzi a megszerzett tudást, a régi és új ismeretek között kapcsolódási pontokat keres. Így lehetőség nyílik arra, hogy a munkaidőbe szúrt rövid szünetek hozzák az igazi áttörést, innovatív megoldásokhoz juttathatnak el. Friss kutatások alapján viszont az alábbi pontokra nagyon kell figyelnünk ahhoz, hogy tényleg hatékony legyen a néhány perces kikapcsolódás. Egyrészt a délelőtti szünetek azok többet érnek, mint a délutániak. Habár gyakran azt gondoljuk, hogy reggel friss lendülettel több dolgot is elintézhetünk, ebédig ez aztán rosszul is lecsapódhat. A reggeli pörgés ugyanis sok energiánkat felemészti, szünet nélkül pedig korán a végére érhetünk tartalékainknak. Hamis mítosz, hogy bármi, ami nem munka, kikapcsol. Két feladat között érdemes olyan projekttel foglalkoznunk, amit pusztán örömből végzünk. Akár munkával, akár magánélettel kapcsolatban. Ez pedig lehet egy szerelemprojekt is, amit a csapatodért vagy az irodáért vállalsz el, nem pedig munkaköri kötelességből. Sok kicsi sokra megy. Ez szerint a tézis szerint több rövid szünet jobban visszaállítja az energiaszintünket egy munkanap folyamán. Míg a gyakori napi szünetek az alapvető energiaszintünket igyekeznek fenntartani, addig a hosszabb pihenések ennek az alapszintnek a fő meghatározói. Egy másik tézis az, hogy tervezzük, de ne vigyük túlzásba. A szünetek beütemezése és megtervezése friss kutatások szerint csökkenti azok élvezeti értékét. A legjobb szünetek tehát azok, amik nagyjából megtervezettek, de időben nem behatároltak. És az utolsó ilyen tézis, hogy a jó csapatmunka egy bögre kávéval kezdődik. Ez szerint az együttműködés esetén nem elég, ha mi vagyunk egyedül kipihentek és frissek. Egy egész csapat kell. Kutatások alapján azokban a munkacsoportokban, ahol a meeting előtt a csapattagok kávéztak, pozitívabb hangulat kerekedett, és utólag hatékonyabbnak ítélték meg a közös munkát. A kutatók megfogalmazták, hogy a kávénak köszönhetően magasabb éberségi szint volt megfigyelhető, ami nem csak a hatékonyságra, de a csapat hangulatára és kedvére is pozitív hatást gyakorolt. Az előbb elhangzottak alapján azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lesz már. Megterveznetek, illetve pontosítok, beiktatnatok a mindennapi kis szüneteket, de most itt az idő, hogy mi is iktassunk. Nem kicsi szünetet, kicsit hosszabbat, de azt garantálom, hogy szórakoztató lesz, hiszen a legjobbak szólnak.

Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni. A gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugráló vár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabda pályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Ha tehát ingyenes szabad strandokra vágytok, akkor ezek közül bármelyiket javasoljuk számotokra, mi viszont most zenével folytatjuk a Balaton Rádió adását.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Kedves hallgatóink, már vissza is tértem. Érdekes tudományos hírekkel, információkkal itt a legjobb zenék között azért ilyenek is vannak. Mi a boldogság? Hogyan érhetjük el? Milyen módon lehetnénk még boldogabbak? Ezek a kérdések bizonyára titeket is foglalkoztatnak. Tudományos értelemben véve a boldogság a pozitív érzelmi állapotok gyakori jelenlétét, illetve a negatív érzelmek relatív hiányát jelentik. Ezen a területen a két legkiemelkedőbb és a tudományra a legnagyobb hatást gyakorló alak Martin Seligman és a magyar származású Csíkszentmihályi Mihály. Többek között az ő nevükhöz fűződik a pozitív pszichológia központi témájának megfogalmazása is. A Mindset szaklap szerint egy 40 országot felölelő nemzetközi mintán végzett kutatásban azt találták, hogy boldogságunk nem függ az objektív egészségi állapotunktól, azonban szubjektív egészségi állapotunkkal kapcsolatot mutat. Ez alapján elmondható, hogy az a mód, ahogyan az emberek a valóságot észlelik, sokkal fontosabb, mint ahogyan objektíven a saját körülményeiket megítélik. Így saját magunk tudjuk befolyásolni aktuális jólétünket, boldogságérzetünket és szintünket, és jelentős mértékben javítani tudjuk pozitív gondolkodással és hozzáállással az egészségügyi állapotunkat is. Mindez elérése azonban sok gyakorlást, és valójában élethosszig tartó idő és energiaráfordítást igényel, ugyanis az évek múlásával a pozitív érzelmek átélésének gyakorisága csökkenni látszik. Barbara Fredrickson, napjaink egyik legkiemelkedő pozitív pszichológia kutató, vizsgálatai azt igazolták, hogy azok az emberek, akik pozitív érzelmi állapotban voltak, jobb intellektuális teljesítményről számoltak be, míg aktuális tanulási képességeik is feljavultak. A pozitív érzelmek átélése nem csak önmagunkra, de környezetünkre is hatással van. Kifejeződésük előidézi a másik személyben, hogy ő szintén pozitív érzelmeket éljen át a velünk való interakció során. Sonja Lyubomirsky szerint, ha van is titka a boldogságnak, akkor az abban rejlik, hogy mindenki igyekezzen a számára megfelelő boldogságfokozó technikát választani, hiszen mindenkinek másra lehet szüksége. Ő maga is számos boldogságfokozó gyakorlatot és azok elsajátításának technikáját írja le, mint például a hála, az optimizmus gyakorlása, a rágódás és a társas összehasonlítás kerülése, a jó cselekedetek gyakorlása, kapcsolatok ápolása, a megbocsátás, a jelentudatosság. És ezért ő maga is azt javasolja, hogy lehetőségeink szerint igyekezzünk magunkra szabni a választott technikát, és végezzük azt heti rendszerességgel. Fontos azonban szem előtt tartani, hogyha egy idő után unalmassá válna a technika alkalmazása, akkor érezzük magunkat szabadnak a változtatásra, átfogalmazásra, vagy esetleg választhatunk egy másik gyakorlatot is. A továbbiakban itt az éterünkben, az FM 88 héten a Balaton Rádió frekvenciáján beindul a tánc, mert jönnek az igazán jó fiatalos ütemek.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kunsági főcsatorna. A vízügyi szakember folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyezőkövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint három vármegyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezett felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszer és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix.
1: Időjárás.
2: A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néhoz zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az észak-nyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csata jelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Sokak számára lehet ismerős az az állapot, amikor a veszekedések hevében ugyanazok a fordulatok hagyják el a felek száját. Nem tudják átbeszélni a probléma gyökerét, csak saját sérelmeiket és a másik hibáit sorolni. A következőekben Kovács Orsolya tanácsadó anyagát hozom el nektek a Mindset pszichológiai oldalról. Ezen anyag szerint 4 tipikus módon szoktuk elhárítani a minket érő negatív stresszt egy konfliktusban. Az egyik ilyen a hibáztató. Ilyenkor a negatív érzésekre van, aki szinte mindig, van, aki ritkábban hibáztató hozzáállással reagál. Saját érzelmi frusztrációjáért a másikat érzi felelősnek, áthárítja rá az okozó szerepet, majd dühöt él meg iránta, amit levezet rajta. Ilyen esetben segítsünk abban a másiknak, hogy ki tudja fejezni, mi okoz benne nehéz érzéseket. Engedjük beszélni fájdalmas megéléseiről, biztassuk arra, hogy önmaga szerepét kutassa egy adott helyzetben, ne pedig a mi hibáinkat hangsúlyozza. A másik típus a kiengesztelő. Tipikus mondata, nem baj, előfordul az ilyesmi. Beragadó konfliktusokhoz vezethet, ha valaki túl gyakran reagál számára diszkomfortos helyzetekre azzal, hogy a másik csitításába kezd saját igényeinek elhallgatása mellett. Párunkat, ha ilyen természetű, azzal tudjuk segíteni, ha bátorítjuk indulatainak szavakba formálására, igényeinek élesebb megfogalmazására. A harmadik elhárítási mód a gépies. Ez egy szintén gyakori félrecsúszásokat okozó konfliktuskezelési stratégia. Ha érzelemmentesen, puszta rációval közelítünk meg egy problémás helyzetet. Az emögött a reakciómód mögött meghúzódó domináns érzés a félelem. Félelem az érzelmek megosztásától, ami sérülékenyé kiszolgáltatottá tesz a másik embernek. Ha ilyen konfliktuskezelési módszerben vagyunk jártasak, érdemes azzal próbálkoznunk, hogy empátiával belehelyezkedünk társunk nézőpontjába, és megpróbáljuk megfogalmazni, milyen érzései lehetnek, vagy megkérhetjük, erősítse vagy árnyalja meglátásainkat. Az utolsó konfliktus elhárítási módszer a terelő. Az ilyen személyek nagy távolságot tartanak saját érzéseiktől, és másokra is rendkívül nehezen hangolódnak rá, ezért környezetük nehezen alakít ki velük érzelmi tekintetben intim kapcsolatot. Az ilyen személyt érdemes biztosítanunk arról, hogy biztonságban van velünk, a problémákat át lehet beszélni és megoldani, ebből pedig a legjobb, ha közösen vesszük ki a részünket. Az egyik fél számára sem teljesen kielégítő kompromisszumos megoldások helyett érdemes a megértő viszonyulást választani, amelyben megismerjük és elfogadjuk társunk háttérmotívumait. Segítjük a dühre, fájdalomra, félelemre adott reakcióinak tudatosításában. Emellett fontos ránk gyakorolt hatásának megfogalmazása, saját igényeink világos kommunikálása, amivel ugyan növeljük sérülékenységünket, ugyanakkor érzelmi közelségünk szintjét is. A konfliktus spirálból a valódi megértés, elfogadás és intimitás válik hatékony kivezető úttá. A végső konklúzió levonása után a továbbiakban is jövök majd érdekes tudományos érdekességekkel itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban, de most egy pici kis szünetet tartunk.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balaton Széplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félváról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Perc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. A korszerű víztisztító technológia bemutatása után most ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ez a Balaton Rádió, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Minden nap beszélünk szinte a boldogságról, de az eléréséhez több út is vezethet. Kicsit utána jártam ennek a témának újra, és összefoglalva pár kutatást, segítségül használva a Mindset pszichológiai szaklapot. A fő kérdés, ami felmerült bennem is, hogy vajon mi tesz minket boldogabbá, ha több pénzünk van, vagy ha több időnk van. Nos, egy amerikai mintán végzett kutatás szerint az emberek 64%-a inkább több pénzzel szeretne rendelkezni, mint sem több szabad órával. Egy másik tanulmány pedig azt találta, hogy az emberek sokkal többször ütik be a Google keresőbe a dollár vagy a pénz megtakarítás szavakat, mint az óra vagy az időspórolással kapcsolatos kifejezéseket. Persze a pénz is hasznos tud lenni, abban az esetben, ha a megfelelő rekreációra, feltöltődésre fordítjuk, például úgy, hogy tárgyak helyett élményeket vásárolunk magunknak. Vizsgálatok igazolták, hogy egy vacsora, egy koncert, vagy épp egy nyaralás boldogabbá tudnak tenni minket, mint egy ékszer vagy valamilyen elektronikai eszköz megvétele. Egy koncert közben sokkal intenzívebb, maradandóbb érzéseket élünk át, mondjuk azzal az állapottal összevetve, amikor az új cipőnkben sétálunk az utcán. Fontos az a tényező is, hogy az élményeink általában más emberekhez kapcsolódnak. Velük közösek, ezáltal a boldogság átélésének egyik legjelentősebb forrását, a kielégítő interpersonális kapcsolatokat táplálják. Persze azt is gondolhatnánk, hogy minél több szabadideje van valakinek, annál elégedettebb az életével, ez azonban nem igaz. A kutatások statisztikája ezzel kapcsolatban egy fordított U-alakú görbét rajzolt ki, ami azt jelenti, hogy egy pont után a túl sok szabadidő épp ellenkező hatást fejt ki, vagyis negatívan befolyásolja az egyén hangulatát. Ennek hátterében többek között az állhat, hogy manapság az elfoglaltság egyfajta státuszszimbólumá vált, és olyan jellemvonásokat társítunk hozzá, mint a kompetencia, vagy az ambíciózusság, illetve az a fantáziánk, hogy az elfoglalt emberek jó anyagi helyzetben vannak. Mindent összevetve, hogyan érdemes tehát eltöltenünk a szabadidőnket? Kutatások nem hoztak teljesen egyértelmű eredményt abban a tekintetben, hogy melyek azok a tevékenységek, amik csökkentik az elégedettség szintjét. Habár az emberek többsége kevésbé érezte magát boldognak, amikor dolgoznia kellett, vagy valamilyen házi munkát látott el, akadtak olyanok is, akikre ez nem volt igaz. Ezzel szemben sokkal világosabban kimutatható volt az a már ismert tézis, mely szerint a társas kapcsolataink azok, amik megelégedettséggel és pozitív érzelmekkel töltenek el bennünket, hiszen egyértelmű összefüggést találtak a kielégítő kapcsolatok és a testi, illetve lelki egészség mutatói között. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink jelentős része már alkalmazza ezeket az elveket és ezeket a nézeteket, és a lehető legtöbb élményt éritek át, és most én is nyújtok nektek egy olyat, ami igazán balatoni lesz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi együttműködő vízgazdálkodási rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kussági főcsatorna. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyezőkövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint Háromvár megyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszer és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix.
1: Időjárás.
2: A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomoly felhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Holnap a több órás napsütést gomoly felhők zavarhatják, és délután néhoz zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az észak-nyugati szél. Szerdán napos gomoly felhős idő várható, kicsi az esély csapadékra. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Éjjel nappal a legjobbakkal, ez itt a Balaton Rádió. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt az FM 88 héten. Velem is gyakran előfordul, hogy egy-egy zeneszámot annyira megkedvelek, hogy aztán folyamatosan napokon keresztül csak azt a zeneszámot ismételve hallgatom újra és újra. De vajon mi lehet ennek az oka? Milyen tudományos háttér húzódik meg e mögött? Frederick Conrad, a Michigan Egyetem pszichológia professzora és munkatársai elvégeztek egy kutatást, amelyben 204 fiatal férfit és nőt kérdeztek meg arról, hogy mely zeneszámokat hallgatják a legtöbbet. A válaszok között változatos műfajú zenék voltak, pop, rock, rap, country, jazz és klasszikus szerzemények is. Érdekes módon a számok alig ismétlődtek, csak 11 zeneszám akadt, amelyet több személy is említett. A Mindset tudományos szaklap cikke szerint Konrád professzor és munkatársai azt is megkérdezték az alanyoktól, hogy milyen hatással vannak rájuk az említett zeneszámok. Ennek alapján három kategóriába sorolódtak a dalok. A megjelölt számok közel kétharmada vidám, energetizáló, felpörgető hangulatú volt. Ezeknél az ütem és a ritmus voltak a meghatározó elemek. A legtöbb személy hallgatásuk közben dobolt a lábával, tapsolt vagy ütötte a ritmust az előtte álló asztalon. A második kategóriában megnyugtató, relaxáló zenék tartoztak, amelyek segítik a hallgatójukat a koncentrálásban, a stressz előzésében. A harmadik csoportot pedig a keserédes számok alkották. Ezek azok a zenék, amelyek hallgatása közben melankolikus hangulat fog el minket, egyfajta kellemes szomorúság. Ezekhez van a legmélyebb kötődésünk, és ezeket játsszuk le a legtöbbször egymás után. Akár csak a fejünkben is, vagy dúdolva, ha nem áll módunk meghallgatni őket. Az ismétlés oka sokáig talány volt a kutatók számára. Ennek vizsgálata során arra jutottak, hogy egyrészt életbe lép az a mechanizmus, amely miatt a jutalmazó inger ismétlés során egyre erősebbé, ezáltal pedig egyre jutalmazóbbá is válik. Ez a mechanizmus működik egészen addig, amíg telítődünk az élménnyel. Többé már nem okoz örömet számunkra, ezért inkább újat keresünk. Ez történik azokkal a zeneszámokkal is, amelyeket túlságosan sokszor ismétel a rádió. Egy ideig felvillanyoz minket, ha felcsendül, később pedig már annyira telítődünk velük, hogy alig értjük, hogy lehetünk úgy odaértük néhány héttel korábban. A kiváltságos zeneszámainkkal azonban nem ez a helyzet. Ezeket valami miatt nem mondjuk meg. Különleges és örökérvényű jelentésük van számunkra. Egyes számoknak a szövege, másoknak a dallamvilága ragad magával. Incentív értékük van számunkra, beszippantanak minket egy sajátos hangulatba. Úgy hatnak ránk, mint egy hangulatstimulálószer. Elindítjuk a lejátszás gombot, és már is aktiválódik a kívánt lelkiállapotunk. Segítenek elmélyülni, megélhetjük általuk a keserédes melankóliát. Ráhangolhatnak minket esti kikapcsolódásra. Ez az érzés pedig olykor értékesebb, mint az, hogy mindig a zeneipar újdonságait keressük. Most viszont mi újdonsággal megyünk tovább itt a Balaton Rádióban, hiszen azért nálunk elég nagy teret kapnak az igazán pörgős és lendületes, fiatalos slágerek.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közül fogok megosztani egyet veletek. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatoni hal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód, zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövés számmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu. Mi pedig most ismételten olyan zenét fogunk lejátszani, ami talán bízva benne az igényeteknek is megfelelő lesz.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Az ember társas lény. Mindezek ellenére a 10 évvel ezelőtti statisztikák azt mutatják, hogy a Magyarországon élők 40%-a egyedülálló. A Mindset pszichológiai szaklap szerint milliók keresik párjukat, és sokszor ennek sikertelensége nem a személy tulajdonságaiban, kvalitásaiban keresendő. Az emberek magányosságának egyik oka gyakran az, hogy a társadalomban nem találják meg azokat a csatornákat, ahol a párkapcsolatok szempontjából megfelelő személyekkel találkozhatnának. Túlóráznak, egynemű munkahelyeket dolgoznak, nincs lehetőségük másokkal ismerkedni. Mindenki életében előfordulhatnak olyan szakaszok, amikor jól jön a külső segítség igénybevétele a pártaláláshoz. Annak ellenére, hogy a magyar társadalom elítéli a tudatos társkeresést, mégis minden harmadik internethasználó regisztrál online társkereső oldalakra. Társkereső oldalak és applikációk széles választékából válogathatunk. Találhatunk gyorsan, könnyen kezelhetőt, például a Tindert, ahol fényképek, illetve egy-két információ alapján dönthetünk arról, hogy szeretnénk-e megismerni a másikat vagy sem. Vannak azonban olyan alkalmazások is, melyek több energiabefektetést igényelnek a részünkről, és ezek arra kérik a felhasználót, hogy különböző kérdőíveket töltsön ki életstílusával, elveivel, a potenciális társával kapcsolatos elvárásokról. Finkel és munkatársainak kutatása szerint a csetelésen, levelezésen alapuló programok előnye, hogy sokkal inkább megnyírunk a másik előtt, mint akár egy webkamerás beszélgetéssel megspékelt ismerkedés alatt. Ez pedig teret nyit számunkra egy mélyebb intimitás megéléséhez. A pszichológus kutatók a virtuális beszélő és virtuális hallgató fogalmaival magyarázzák a jelenséget. A virtuális beszélő sokkal jobban tudja kontrollálni írásban mondani valóját, mint egy élő találkozás alatt. Ezen kívül virtuálisan nehezen tudjuk leszűrni, hogy milyen fogadtatásban részesül mondani valónk. Élőben ezt a különböző vizuális és auditív jelekből vennénk le. Online viszont ennek helyére az önfeltárás kerül. A virtuális hallgató célja a potenciális partner megtalálása az interneten. Emiatt pozitív attribúciókkal rendelkezik. Amennyiben a beszélő üzenete nem világos a hallgató számára, azt hajlamos az említett attribúciók miatt pozitív fényben értelmezni, mivel szeretné azt hinni, hogy beszélgető partnere potenciális találat. Az online kommunikáció a kezdeti fázisban tehát növelheti az intimitást, de vajon átvihető-e ez a személyes találkozásra is? A kutatók válasza igen, azonban csak abban az esetben, ha a találkozó a kommunikáció kezdésétől számított 3 héten belül megtörténik. A következő percekre már be is készítettem egy új slágert a Balaton Rádió hullámosszán.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi füvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a tudós nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket.
1: Időjárás.
2: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

0: A Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Van az életedben rendszeresen csend. Na tessék egy zaj, rögtön meg is lögtél az asztalt. Na, van.
2: Kérlek szépen, van az életemben csend, mert igényem van rá.
3: Tihanyi Tóth Csaba, színész.
2: A csend méghozzá az én életemben a délutáni csendes pihenő.
1: Alszol?
2: Igen. És képes vagyok arra, van erre egy technika is, de én magamtól jöttem rá, hogy
1: a
2: hogy lehet.
1: A szemüket kell becsukni.
2: Óriási különben, és a felhőket számolgatni a bárányák. Délután 20 perc alatt én úgy kipihenem magam, mint hogyha utána van a több órát. És elalszom, és föl is ébredek, gyakorlatilag nem kell hozzá csöngő. És érzem, amikor az megy le az elmém és az egész fizikai létem egy ilyen mélyebb alfa állapotba, és gyakorlatilag még azt is hallom, hogy megy körülöttem az élet, de tudom azt, hogy hibátlan módon, és eldöntöm, hogy most ébredek föl, és fölébredek, és megy tovább az élet. Ez nekem a fő csendem naponta, nem minden nap tehetem meg, amikor délután van munkám, délután fellépés, indulások, vagy a próba, akkor ez elmarad. De időnként, hogyha úgy alakul, akkor én ezt megteszem, de még munka között is szoktam pihenni, mert hogyha forgatok, és kiadják az ebédidőt, akkor az ebédidőben 20 perc alatt, ha más nem bőlök a kocsiba, kivonom magam a forgalomból, és az a csend, az egy nagyon mély csend, és egy nagyon fontos csend, az igazából elmaradhatatlan az életemből, legalábbis ragaszkodok hozzá.
1: Ilyen, olyankor se állítasz be semmit, amikor mondjuk forgatás van, ebédszünet, a kocsiba beülsz, ott beállít?
2: Egy kellemetlen helyzetben nem szeretek kerülni, úgyhogy akár beállítom, de én a csörgés előtt fölébredek, de föl tudom magam pöncinteni. De már hozzátenem, mert nagyon érdekes a dolog, ha már ez a kérdés, hogy én már 3 percet tudom ezt aktiválni, hogy 3 perc alatt megtörténjen a 20 perc. Úgyhogy 3 perc alatt is gyakorlatilag, hogyha belemélyedek, akkor eljutok egy olyan pontra, és abból szépen kijövök. És kialudva érzem magam. Kipihentem tökéletesen. Föltöldődök,
1: mint egy. Hogyha bedugnád magad töltőre.
2: Így van.
1: Mint egy akkumulátor. És akkor a csendet megvizsgáljuk ebben az állapotban? Tehát, hogy kívül például általában ilyenkor az se baj, ha nincs csend.
2: Hallok mindent.
1: Hát hallod, hogy kis marajlás, hogy beülsz a kocsiba.
2: Marajlás működik, hangok, zúg, ez zúg, az zúg.
1: Bent mi történik a fejedben olyankor, gondolat
2: egy
1: van?
2: Egy nagy söprés. Gyakorlatilag azt érzi az ember.
1: Te ott seprűvel, ott sepregesz?
2: Igen, de az nem hangos seprű.
1: Néma seprű.
2: Egy néma seprű.
1: Sőt, aztán már seprű sincs. Tehát aztán leteszed. Igen. A seprőt, és semmilyen gondolat. Igen. Nincs, hanem csak egyszerűen csak lebegsz.
2: Így is lehet mondani.
1: Jaj, de jó. Igen. Tehát, mintha a levegőben lebegnél, igen, vagy a víz felszínén
2: így
1: úszkálsz, nincsenek, igen, gondolatok, nem jut eszedbe semmi.
2: Nincsenek gondolatok, ezért, ha nincsenek gondok.
1: Gondok.
2: Magyar nyelv szépség a gond, gondolat, ugye?
1: Nincs. Igen. Semmi nincs.
2: Nincs.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van az életedben csend. Van? De jó. Most is megteszed, hogy csendben reagálsz. Ez még jobb tulajdonképpen. Külső és belső csend is. Azt akartam javasolni pont, hogy nyugodtan bólincs, hogy nem muszáj most sem beszélni. A külső csend, amikor igazából a világ zaja elcsendesedik, csak te magad vagy, és tényleg konkrét csend, hogy semmi nem szól körülötted, telefon is néma, olyan is van, van, olyan is akad, mondjuk néha, rendben, és egy olyan pillanatban, amikor ezt sikerült megteremteni, akkor pedig egy belső csendre is azt mondod, hogy na most akkor megteremtem a belső csendemet is, és direkt szánt szándékkal előidézed azt, hogy olyannyira lecsendes egy belül is, hogy semmire sem kell gondolni. És az összes gondolat egyszerűen csak így szétporlad, lebegsz. Ilyen is van. Nincs. Még soha nem is volt. Nem emlékszem. Meg fogsz
2: készültél
1: most szólalni?
2: Erre egyébként, hogy nem fogok megszólalni?
1: Ja, nem, de hát
2: kicsit most... olyan volt, mintha készültél volna rá, hogy nagyon megvoltál. Az az igazság, hogy szerintem a csendet...
3: Kerényi Miklós Máté, színművész.
2: Azt nem a csenddel magával kell megteremteni, hanem azzal a belső nyugalommal, amit egyébként te is mondtál, hogy egyszerűen a lelked, nem is tudom, hogy mennyire a gondolataid, a lelked ne zizegjen. A léleknek kell szerintem sokkal inkább nyugalomba kerülnie, valami békességbe, valami harmóniába ahhoz, hogy az agyad is, még akkor is, ha gondolsz valamire, hogy ez ne egy cikázó, zavaró gondolatok legyenek, hanem valami olyan, ami mint egy hullámra fölülsz. És igenis, ilyenek vannak. Az ember alapvetően egy érzelmes lény, és az érzelmei generálják a gondolatokat. És a gondolat meg a következő gondolatot is így tovább. Tehát, hogyha zavarosak az érzelmeink, akkor a gondolataink is össze-vissza lesznek, cikázóak, ha nyugalomba vannak, nyugalomba vagyunk, akkor meg valószínű a gondolatunk is sokkal egyenesebb. A konkrét csend az engem például zavar.
1: Ó, tényleg?
2: De ez lehet, hogy azért konkrét. Van így, mert én a Lehel téren nőttem föl, ott rengeteg autó közlekedett mindig is, és én úgy aludtam el mindig gyerekkoromban, hogy mentek az autók. És a tulajdonképpen nekem ez a búgás, ez nekem mindig kell. Tehát most is, ahogy itt ülünk és beszélgetünk, itt hallatszódik, a nézők valószínűleg nem hallják, hallatszódik egy ventilátor, vagy valami.
1: Örülsz
2: és az
1: meg.
2: Például nekem kell, az jó, mert az ad egy ilyen lineáris valamit a csendhez, egy ilyen búgás, de valószínűleg ez a
1: zümmögés, csak úgy méhecskének
2: de az a zümmög. De az a zümmögés, és most jön a, figyelj na, csak, na. Például ebben az összes ilyen keleti vallásban, ebben a meditációs történetben, ezekben, mint a igazi nyugalom eléréséhez valahogy kell ez a zümmögés, ez a valahogy a rezgés meg a izé ahhoz, hogy ezt igazán eljuss a csendé, kell valami, ami eljuttat odáig. Nem lehet csak így csendet varázsolni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Cserpes Laura, énekesnő.
2: Nekem azért volt nehéz megszokni a csendet, mert én általában szeretem, hogyha zaj van körülöttem.
3: Hát, és most ha nincs, csinálsz is?
2: Most igen. Hát a zenélés eleve ugye az, hogy ott soha nincs csend. És most képzeld el úgy, hogy úgy nősz fel, hogy van 4 kisebb testvéred, akik állandóan, tehát hogy mint a reszkesetek betörők filmbe, de non-stop, az év 365 napján. És amikor 18 évesen alig vártam, hogy elkerüljek otthonról, lányokkal laktunk együtt egy albérletben, nem tudom, voltunk, hogy 4-en, és emlékszem, hogy így hiányzott ez a zaj, és akkor ilyen mindenféle sorozatokat hallgattam egyfolytában, amik ugye ilyen csicsergősebbek, vagy nem tudom, hogy valami alapzaj legyen, és ez a mai napig is jellemző rám, hogy vagy megy a tévé, vagy valami podcastet hallgatok.
3: Kell a zaj. Zajoljunk most is egy kicsit, hogy komfortosabban
2: érezzük. Hát, hogyha akarod, magad, így igen.
3: Egy kicsit topolzik.
2: Igen, ütökesd az asztalt.
3: Ez nem vicc, mert akkor egy kicsit lehet, hogy tényleg így a jobb.
2: Viszont nekünk Badacsony a szívünk csücske, ott van egy ilyen kis családi nyaralunk, ahol hogyha tényleg oda lemegyünk, és ezt apukám is ugyanígy csinálja, mert ha ő leérkezik Badacsonyba, onnantól közben senki nem hívhatja őt, mert ő teljesen más ilyen szintre helyezi a rezgéseit is.
3: És meg is teszi, hogy nem elérhető ott.
2: Igen, ja, ő abszolút, ő képes erre, és ez ránk is ilyen nagyon jó hatást gyakorol egyébként, és ott tudok nagyon kikapcsolni is, illetve egyébként ez ilyen nagyon inspiráló.
3: Belül is tudsz csendben lenni?
2: Ezt gyakorlom.
3: Úgyhogy
2: szerintem ez most
3: gondolat.
2: Az még nem megy. Az még nem
3: soha
2: igazán.
3: Nem sikerült?
2: Nem. Nekem egyébként nagyon érdekes, hogy van egy mozgásforma, a body art, ami ilyen többféle mozgásformából van így kigyúrva tulajdonképpen. Például ott érem el azt az állapotot jelenleg, ahol mindenki üresedik, meg ugye maga a mozgás is annyira egy ilyen folyamatos történet, hogy nem tudok másra figyelni, és na ott nagyon ki tudok kapcsolni.
3: Csak a mozgásra.
2: Ott viszont igen, tehát ott valami pótcselekedet, ami ugye elvonja a figyelmemet, de azt azért szeretem nagyon, mert ott tényleg kiüresedek, mert csak arra gondolok, hogy meg tudjam csinálni a következő gyakorlatot, mert hogy ez mindig ilyen challenge.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű azbeszttartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi füvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a tudós nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket.
0: Időjárás.
1: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Balog Anna színművész.
2: Nekem volt olyan például, amikor nem voltam igazából jó állapotomban, és kiültem a parkban egy padra, és néztem a fáknak a leveleit, és azt mondtam, hogy először nézegettem az embereket, és azt mondtam, hogy szeretem magam, szeretem magam, szeretem magam, szeretem magam, és elsírtam magam, tehát potyogott a könnyem. És néztem az embereket, néztem őket, jött egy ilyen alkatú ember, egy olyan alkatú ember, kicsi gyerek, tolókot, mindenféle emberke ott jött, ment, és aztán néztem, ahogy a szél fúja az ágakat, akkor a fák leveleit, amik teljesen szabálytalanok voltak, és elsírtam magam attól, hogy úristen, hát én tulajdonképpen nem szeretem magam. És ki kellett, hogy jöjjön valami. Tehát kiengedtem egy szelepet, és utána már azt vettem észre, hogy tudom azt mondani, hogy de igen, én szeretem magam, és elkezdtem töltődni, és aztán utána befejeztem, nem mondtam semmit, hanem csak néztem szimplán a természetet, a fákat, csak egyetlen egy darab falevelet néztem, ahogy a szél lengett azt a falevelet. És abban gyönyörködtem, abban a falevélben is, egy kis pici falevélben, utána a fűszerben, és egyszerűen az annyira csodálatos volt.
1: És azt mondod, a falevél, és hogy szeretem magam, vagy mondhatom úgy, hogy szeretve vagyok?
2: Akár.
1: Mert az milyen szép, nem?
2: Hogy szeretve vagyok, igen.
1: Ugye, hogy én vagyok, én szeretve vagyok, és itt vagyok, és benne vagyok.
2: Ezt most megtanultam, lehet, hogy ezt kéne mondanom, lehet, hogy igen, korrigálnom kéne, igen. Igen, mi szeretve vagyunk, mindenki. Szeretve vagyunk, mindenki.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tihanyi Tóth Csaba, színész.
2: Nagyon érdekes, hogy a legjobb viszony, a legjobb kapcsolatok, a legjobb barátságoknak az egyik ismérve,
3: az pont,
2: hogy nem muszáj beszélgetnünk. Szóval ne érezzük magunkat azt, hogy most kínos, most akkor ki folytatja, ki kezdi egy új témába, és akkor egy feszengés alakulhat ki, hanem mondjuk így megbeszéltünk egy témát, és akkor úgy
3: csend,
2: és úgy akár nézzük egymást, elnézünk, és hogy ne érezze magát úgy az ember, hogy most hiányzik valami. Ez egy emberi barátság felmérő mércéje.
3: Szerintem is, de egyébként tulajdonképpen ez egy személyes is lehet mindenkivel kiterjesztve, tehát ha te magadban békében vagy mindenkivel, akkor legfeljebb a másik embert lehet, hogy zavarja, hogyha csak úgy csendben nézed, de hogyha a szeközben téged nem zavar, akkor...
2: Igen.
3: Mert sokszor az embert elkapja a beszéd kényszer is, nem? Hogy...
2: Muszáj, én is pofázós vagyok beszélni, információt cserélni. Én kíváncsi, de én legalább nem akarom magam lakkozni, én kíváncsi vagyok rád is. De az emberek legtöbbsége nem kíváncsi másra, csak löki a maga vakerát, a maga problémája, a maga élete, a maga ízé. És ott állok, végighallgatom, és utána várnád, és te jól vagy? De már az kérdés nincs, már ott sincs.
3: Igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: tévében, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Egyébként biztos korral is jár a csend, nem? Hogy egy idő után már nincs annyira beszédkényszerünk, hanem inkább csak úgy tudunk csendben is lenni.
2: Eljut az ember oda egy bizonyos korban, ha már nem akar senkit meggyőzni. Mert úgyse lehet. Senkit nem lehet meggyőzni.
1: Leginkább úgy is lehet hatni, hogyha nem akarod megölni.
2: Így van, így, akkor lehet valóban. Például a tanács. Rájön az ember egy bizonyos idő után, hogy csak annak adjon tanácsot, aki kéri.
1: És ha nem kéri, akkor csendben
2: Csendben ülni, és így van.
1: Üljünk mi most itt akkor egy kicsit csendben. És most a nézőknek mondom, hogy amúgy milyen érdekes tényleg a csendnek a hosszát itt most nem tudtuk megmutatni teljes egészében, hogy mennyit ültünk csendben, de maga a csend tud például szerintem magától meghozni bármit. Vagy például le is tudja bontani akár, most én így nevezem az egót is, nem, hogy annyira mindig akarunk, most például én elkezdtem beszélni, ez is egy, mint hogy most akkor én beszélek. Pedig mennyivel több lehetett volna, ha csendben maradok.
2: Az emberben is így a feszültség, hogy így be voltam így keményedve, mondtam a nagy okosságokat. És így mondtad, hogy csend, és hogy még egy darabig így tartottam ezt a merevséget, és kérdeztem, hogy így engedi el az ember. Ugye egyre lejjebb került a kezem, az izmaim egyre lazábbak, arcizmam, és így nekem határozhat így, úgy, ez a maníros
1: tartjuk
2: megfelelni, hogy minden.
1: Lehet, hogy a kor is jobban látszódik rajtunk, hogy elengedtük az izmainkat, és megöregedtünk egy perc alatt. Most látszik az igazi valóság. A csend ezt is megmutatja.
2: Igen.
1: Hát ezek 10 évet öregedtek egy perc alatt, mondhatják a lézi.
2: Leesett az állarc.
1: Meg a tantusz.
2: Meg a tantusz.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet.
3: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye. Lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kunsági főcsatorna. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint három vármegyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezett felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix.
0: Időjárás.
1: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az érzelmeidet a mindennapokban engeded látni.
2: Attól függ kinek.
1: Hát igen, mindenkinek.
2: Mindenkinek?
1: Például itt most.
2: Az igazság az, hogy szerintem mindenki általánosabban leplezi a saját érzelmeit.
3: Dolmány Attila, színész, rendező.
2: Viszont én egy olyan típusú ember vagyok, aki inkább szeretem megmutatni, hogy mi az, ami bennem van, mint hogy palástoljam, vagy kvázi hazudjak róla. Mert úgy gondolom, hogy így válok igazán hitelessé, mint ember.
1: És az örömöd például látszik rajtad, amikor nagyon örülsz, akkor...
2: Hát nem látod rajtam?
1: De hát, hogy kérdés, hogy mennyire tudod kifejezni?
2: Ez nagyon változó. Mondjuk én most már egy visszafogottabb ember lettem, tehát most már annyira nem ugrálok és csapkodok és őrjöngök, hogy mennyire örülök. Persze természetesen van olyan is, hogy nagyon tudok örülni, de ezeket nem is rejtem véka alá. Tehát,
1: hogy néz ki egyébként, amikor tényleg nagyon önfeledten örülsz?
2: Hát olyankor én ugrálok, tapsolok.
1: Szó szerint tényleg?
2: Szó szerint, akkor tényleg ez van, akkor őrületesen. Nem akarom elfojtani.
1: Jó, és hogyha mondjuk meghatódsz, könnyen meghatódsz?
2: Most, ahogy kezdek öregedni egy kicsit, bár még azért nem mondhatom azt, hogy öreg vagyok, de most, ahogy érzem, hogy már lassan nem, hogy B, hanem C oldal, így most már azt érzem, hogy egyre többször tudok meghatódni, és egyébként meg úgy vagyok vele, hogy egyáltalán nem ciki az, hogyha egy férfin azt látják, hogy meghatódik.
1: Na jó, hát ezt mi most itt mondjuk, de egyébként pedig a férfi társaink közül azért sokan nem ezt mondják szerintem, hanem például azt mondják, hogy én ugyan nem fogom kimutatni a gyengeségemet, könnycsepp, az életben nem fog senki látni rajtam könnycseppet, hogy megtudják, hogy hol van az én gyenge pontom, de hogy fogom én megmutatni.
2: Ha azt gondolom, hogy valaminek ki kell jönnie, hát mint a Shrek, hát jobb kint, mint bent. Hát inkább kijöjjön, mint bent ragadjon, mert ez egy plusz feszültséget okoz, akár öröm, akár bánat. Tehát én szerintem azzal, hogyha fölvállaljuk a férfi mi voltunkban a gyengeségeinket is, az még inkább erőssé és még inkább férfivá tesz.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Canik Balázs életmód tanácsadó.
2: Egy igazi férfi az azért megy neki mutatni az érzését is, hogyha olyan állapotba kerül, de mégis azt gondolom, hogy azért tartani kell egy olyan bizonyos szintet, hogy ki az, akinek szívesen kimutatod az érzését, és önzetlenül tudja ezt az egészet fogadni, és ki az, aki kevésbé.
3: Hát úgy igen, de tulajdonképpen valószínűleg nagyon kevés ember lehet, aki látott már téged mondjuk úgy, hogy kigurult egy könycsepp például. Ugye, nem is nagyon tudom elképzelni, hogy ki lehetett az, aki látott már esetleg ilyet.
2: Hát őszintén szóval is nagyon.
3: Ugye, azért mondom.
2: De ez egy ritka történet, de őszintén szóval fordult már elő, de ugye ez nem
3: akkor a... Akkor is csak a hagyma pucolás közben. És
2: igen, mostanában elég sokat főzök, ugye egy 900 könyvvel a hátam mögött,
3: de... De a hagymánál is lehet, hogy ott is megtanultad, hogy hogy lehet visszatartani azt a könycseppet hagyma pucolás közben is. És hogyha elmegy az embernek a jó kedve, és mondjuk rádül valamiféle ilyen nyomorultság állapot, akkor lehet, hogy nem is mutatkozol például.
2: Ne, igazán én ezt nagyon jól kezelem, mert ugye én sportoló vagyok már 10 éves korom óta. Ilyentől kezdve, hogyha egy kicsit olyan feszültebbnek érzem magam, hogy esetleg jön valami olyan dolog, akkor általában az edzőteremben lehet engem megtalálni, és nagyon gyorsan kiedzem magammal ezeket a dolgokat, és onnantól kezdve minden mehet tovább.
3: És ezt ilyen egyszerűen mondod, de egyébként tulajdonképpen lehet, hogy ez az igazi kulcs, hogyha tényleg az ember nyomorultul van, menjen el edzeni, és akkor lehet, hogy egyszerűen tényleg jobban lesz pusztán a mozgástól.
2: Őszintén szóval, ugye nagyon régóta tartok edzéseket, és nekem ugye a sportmódom az a küzdősportból jött, és gyakorlatilag olyan edzéseket is tartok, amik küzdősportos alapokon nyugszanak, ugye a kapuérrobikot, illetve a különféle küzdősport irányzatokat ötvöztem ugye az aerobikkal, és rengeteg vendégem van, aki például azért jött le, mert a munkahelyén egy kis feszültség érte. És szerette volna magából kiadni ezt a dolgot is, szerencsére nem otthon a pályukon vezették a feszültséget, hanem eljöttek hozzám egy-egy edzésre, és onnantól kezdve kimozogták idézőjesen magukból ezt a feszültséget, ugyanakkor jól érezték magukat. Ugye nem utolsó sorban, amikor elkezdesz mozogni, ugye felszabadítasz magadba egy csomó hormon, innentől kezdve pedig nagyon jól tud utána működni a szervezet.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Az a fajta ember vagy, aki könnyen elérzékenyül?
2: Én szerintem könnyen elérzékenyül, ez nem azt jelenti, hogy minden második nap sírok, vagy ilyesmi. Én azt gondolom, hogy tehát ugye van egy erélyi sztereotíp, ilyen férfi kép az emberekben, hogy a igazi férfi nem sír, meg nem tudom.
3: Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész.
2: Szerintem ahhoz kell igazi bátorság, hogy egy jót sírjon az ember. Szerintem a sírásnak egy nagyon jó ilyen blokkoldó, érzelem felszabadító szerepe is van az életünkben. Tehát szerintem nincs azzal semmi gond. Most feleslegesen nem fogom elsírni magam valami ilyen bagatel dolgon, de hogyha valami megmozdítja, szívesen átadom neki magamat.
1: Hát persze, mi most ezt mondjuk ebben a korban, de egyébként, ha például nagyapáinkra gondolunk, láttad mondjuk a nagypapát sírni?
2: Nem.
1: Én például egyszer láttam az életben.
2: Az én nagypapámat sírni?
1: Az egy emlékezetes pont, hogy ott azon elérzékenyült egy picit, ott sem sírni, tehát azért mondom, te is nem láttad egyszerre sem. Tehát...
2: Van ilyen, szerintem ez nem, hát más korban éltünk, mások voltak a társadalmi normák. Én azt gondolom, hogy egyébként ebben a korban, amiben élünk, az önismeret, a személyiségfejlődés, ez egy sokkal központibb kérdés, és egy sokkal fontosabb része a társadalomnak, és sokkal többen nyitottak erre, és ez hozta magával azt, hogy meg ugye itt a szerepek is azért így elkezdtek összemosódni az utóbbi 20-30-40 évben most már, hogy itt rájöttünk arra, hogy nem csak attól lehet valaki erős, mert hogy mácsó vagy, nem tudom, tigriseket öl.
1: A te legfőbb erőd az miben van?
2: Én igazából mindig is mondom, hogy én nem elsősorban bűvészkedni szeretek, vagy társasjátékot fejleszteni, vagy videót vágni, hanem én alkotni szeretek. Azért is, mert a bűvészkedésről engem mondjuk az ország, mert egyébként ebben vagyok a legjobb azok közül, a különböző érdeklődési körük közül, amik engem mozgatnak.
1: Lehet, hogy akkor neked valamiféle ilyen logikai gondolkodás a legfőbb erőd? Most csak ez jutott.
2: Nekem iszonyú rendszer agyam van egyébként.
1: Na, azért mondom, lehet, hogy ez a te legfőbb erőd, nem?
2: Lehet. Én jól látok rendszereket, én matekból mindig is nagyon jó voltam, ezért érdekel rettenetesen a társasjáték fejlesztés is egyébként, és jelent meg már ugye a Fröccs című játékom, ami ilyen kis bestseller lett itthon, aminek nagyon hálás vagyok, hiszen jó játék lett, idén jelenik meg egyébként össze a második játékom, de jó néhány játék fejlesztésében részt vettem már, és ott is az mozgat, hogy építünk egyensúlyi rendszereket. Az mozgat, hogy építünk egyensúlyi rendszereket.
1: Miben van leginkább az erőd, amivel elérsz dolgokat?
4: A kommunikáció.
1: Tehát a jó kommunikáció.
4: A jó kommunikáció. Ami, én mindenféleképpen alapnak tekintem minden létező emberi dologban a kommunikációt.
3: Dolmány Attila, színész, rendező.
4: És a személyes, főleg a személyes kommunikációt. Főleg a személyes kommunikációt.
1: Aztán miben van még az erőd, amivel hatással tudsz lenni?
4: Hát mit tudom én, ezt mások tudják.
1: Hát az ember azt magáról is csak tudja, tehát például fizikai erőd is van bőségesen például?
4: Hát ahhoz képest, ahogy kinézek, ahhoz képest van. Egyébként van.
1: Az is van.
4: Csak nem, én nem azzal indítok, tehát nem én általában a tényekkel indítok, tehát azzal a fajta tapasztalattal, ami most már mögöttem van. Biztos benne van a beszédtechnika, benne van az, hogy a hangom milyen, hogy ez ismert vagy nem ismert. Illetve még van, ami nagyon fontos szintén az, hogy benne van egy általános közvetlenség. Tehát én nem határolok el az emberektől, én nem tartok távolságot egy bizonyos fokig. Tehát mondjuk azt mondom, hogy 1 méter, de addig lehet jönni simán. Tehát én azt gondolom, hogy a közvetlenség, a nyitottság az egy erő. Ugyanúgy erő tud lenni ez a nyitottság akkor is, hogyha te valakit meg akarsz állítani. Hiszen abban a pillanatban azt fogod mondani, hogy eddig és ne tovább. Uh-huh. Az biztos, hogy egyébként nagyon sok mindent, amit színészként tudok, vagy akár gyakorló rendezőként tudok, tapasztalatból, meg technikai elemzés, biztos, hogy használom. Észrevétlenül is.
1: Így van.
4: Ez biztos, hogy használom, de direkt módon soha nem csinálom.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Összekeverjük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelem!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspekt-véd.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a kormány elé kerül az aszbeszt szennyezés ügye, lassan újra kitavaszodik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mint írják, a gazdálkodókkal egyetértésben bevezethetik az öntözési vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kunsági főcsatorna. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint Háromvár megyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket. Azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Young Bolt, vagy éppen Martin Garrix.
2: Időjárás.
3: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Czanik Balázs életmód tanácsadó.
2: Szerintem ami nekem nagyon fontos, hogy nagyon kitartó vagyok, illetve nagyon akaratos, ugyanabban, amit szeretnék véghez vinni, azt tüzön-vizen át végigviszem. Szerintem ez is ugye a sportoló mi voltnak tudható be, mert ugye a versenysportból jöttem. Innentől kezdve ott, hogy sikeres akartál lenni, akkor gyakorlatilag ezek alappillérek ahhoz, hogy te tényleg elérd azt a célt, amit szeretnél. És én a hétköznapi életemet is így élem, hogyha valamit eltervezek, akkor azt tüzön-vizen keresztül át megvalósítom.
1: Vizen, és azt mondod, akaratos, ugye? Így fogalmazod?
2: Természetesen igen. Ez egyébként biztos sok esetben előny, sok esetben hátrány, de én azt gondolom, hogy én ilyen vagyok, és én szeretném is így továbbvinni.
1: Mennyire szereted az irányításod alatt tartani magad körül az összes minden dolgot, amiben részt veszel?
3: Munkában rettenetesen.
1: Nagyon.
3: Tehát állati kontrollfrik vagyok, hogyha ez a kérdés.
1: Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész.
3: Rettenetesen ambiciózus és nagyon maximalista. Nyilván ez vezetett egy világbajnoki, vagy több világbajnoki címig is, meg ez a sikeremnek az egyik alapja. Pont emiatt én gyűlölöm, hogyha visszatartanak, gyűlölöm, hogyha nem tudok működni, haladni. Tehát, hogy vannak olyan mércék, amiket tartani kell. Az egy más kérdés, hogy évről évre szerintem egyre jobb vagyok abban, mi is azért csapatban dolgozunk, egyre nagyobb csapatban, hogy feladatokat kiszervezzek, outsourcoljak, és adott esetben a kreatív kontrollt is megadja másnak. Plusz én azt gondolom, hogy én azért, amellett, hogy elég határozott elképzeléseim vannak sokszor bizonyos dolgokról, azért engedem, hogy visszajelzést adjanak nekem, és szerintem sokszor meg is fogadom. Tehát nem támadásként élem meg azt, hogyha valaki valami javaslattal él az irányomban, hanem
1: megfordulom. Javaslatként tekintem.
3: Igen. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek rossz javaslatok, de meghallgatom. Uh-huh. És egyébként sokszor, ha úgy ítélem meg, hogy az jó, már pedig azt gondolom, hogy egyre... Szerintem ez is egy olyan dolog, amiben bele kell tanulni. Tehát ugye, amikor az első kreatív projektedet viszed oda valakihez, és ő elkezdi kritizálni, akkor azt mondod, hogy csak a sokkal lázadóbb módon reagál erre az ember. Ugye szerintem ezt sokan megérték, mint amikor már a 76-odikat viszed oda, és akkor tudod, hogy oké, mondanak valamit, ezt vagy elfogadom, vagy nem, de lehet, hogy adnak valami jobb ötletet, amitől nekem is jobb lesz az, amit csinálok.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire szereted az irányításod alatt tartani az összes dolgot, amit téged körülvesz?
2: Hát mindenféleképpen szeretem, legalábbis szeretem azt, hogyha rálátok a dolgokra.
3: Dolmány Attila, színész, rendező.
2: Nem kötelező mindig mindenbe beleszólni, és mindig mindent azonnali hatállyal odébb pofozni, ha nem arra megy.
1: Úgy legyen, tehát, ahogy te szeretnéd.
2: Igen, tehát azt azért szerettem. De szerintem általánosságban az emberek nagy többségével így van, főleg azokkal az emberekkel, és én azt gondolom, hogy ilyen vagyok, akik rendben vannak önmagukkal. Mert akkor tudja, hogy én A-ból B-be hogy akarok eljutni, mit szeretnék tenni, hova akarok menni.
1: Hát egyrészt igen, de lehet könnyen zsarnokká válni, így nem, hogy mindent mi akarunk irányítani, azt akarjuk, hogy úgy legyen, ahogy mi akarjuk, csak de úgy jó.
2: Ez egy olyan dolog, hogy ugye én nagyon korán lettem szülő, én 18 évesen lettem édesapa. Akkor indítottam el a saját külön életemet. És rájöttem arra időközben, miután el is váltam, gyerekeimet is ritkábban láttam, stb., hogy nem lehet állandóan atyáskodni és ott lenni, hanem hagyni kell őket is kibontakozni. Ha láttam, hogy rossz irányba megy, akkor persze oda nyúltam és visszaterelkedtem egy másik irányba. De egyértelműen hagytam, hogy egyébként meg nyugodtan csinálj. Akkor ha hülyeséget csinál, csináljon hülyeséget. Akkor tudtad, megtanulja.
1: Tudtad hagyni, miközben láttad mondjuk.
2: Muszáj voltam hagyni, mert azt éreztem, hogy különben elveszem az élethez való jogát, vagy a szabadságát.
1: A fejlődés lehetőségét. Vagy a fejlődés. Ezt így szokták mondani, hogy azt veszi el, aki meg akarja oldani helyettük.
2: Igen. Hát én nem vagyok az a fajta ember, aki jó, más rendezőként más. Tehát amikor az ember színházban vagy filmben rendez,
1: ott te akarsz.
2: Igen, tehát neked van egy gondolatod, nyitottnak kell lenni persze arra, hogy a kollégákkal kommunikálj, és az, ha van egy ötlet, az belefér a te gondolkodásmódodba adott helyzetben. De egyértelmű, hogy ha neked van egy világod valamiről, akkor abban a, tegyük fel ezt egy doboznak, akkor abban a dobozban benne akarod tartani ezt.
1: Hát benne.
2: A történetet.
1: Közben nem vagy erőszakos?
2: Attól függ.
1: Mitől?
2: Hát kivel szemben, hogy milyen helyzetben.
1: Na, mindenféle helyzetben alapvetően.
2: Valamikor erőszakos tudok lenni, ha akarok, tehát de attól függ,
1: akarsz,
2: hogy mit nevezünk erőszaknak. Tehát,
1: hát az, hogy akaratos, aki csak azt hajlandó elfogadni, amit ő kigondolt jónak, lehet, hogy magamról beszélek, nem te, vagy rólad.
2: Én nem tartom magam erőszakosnak ilyen szempontból egyáltalán, tehát én inkább mérlegelek. Mm-hmm. Sőt, én be tudom látni azt, hogyha hibázok.
1: Tehát egy kicsi nyitottság mindig megvan.
2: Mindig kell legyen.
1: Jó, hát kell legyen.
2: Megértés és nyitottság hát kell legyen. Tehát én, hát figyelj, ha erről beszélek, hogy kell legyen, akkor van.
1: Van?
2: Van. Van. Sőt, megértés is van. Van. Tehát abszolút van. De én attól nem gondolom magam kevésbé férfinak, hogy ilyen tulajdonságaim vannak, és ezeket előszetettel használom is. Mert most mi legyek? Most kezdjek el szteroidot zabálni, gyúrjam föl magam 90 kilóra, legyek ilyen izi, és mutassam az erős ember.
1: És a legmélyebb hangodat előveszed közben. Melyik a legmélyebb hangod egyébként?
4: A legmélyebb hangom az mondjuk ez.
1: És a legmélyebb arc kifejezésed hozzá?
2: Olyan nincs.
1: Nincs olyan?
2: Nincs olyan. Nem szeretem én azt. Ha olyan vagyok, azt nem szeretem, hogy olyan vagyok. Na, akkor mindig rájövök, hogy lehet, hogy egy fokkal túlléptem a határomat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: A mély lelki beszélgetéseket te szereted?
2: Őszintén szóval én azt gondolom, hogy jó edző az magában pszichológus is.
3: Czanik Balázs életmód tanácsadó.
2: Tehát ahhoz, hogy te sikereket tudjál elérni a vendégeid részére, akkor mellettük kell lenned.
1: De közben mély lelki beszélgetéseket is tartani?
2: Természetesen igen. Ezeket viszont nagyon óvatosan kell kezelni, és azt gondolom, hogy teljesítő tartásban kell ezeket a dolgokat végezni. Nekem éppen volt olyan, akik már több mint 80 kilót fogytak, nekik is ugye folyamatosan ott kellett lenni, volt mikor hajnali kettőkor felhívtak telefonon, és ott kellett mellettük lenni, mint székálisan, mint pedig a tanácsokkal, a segítségekkel, tehát gyakorlatilag ott kell velük együtt lenned és véghez vinni ezt a sikert.
1: Ez milyen érdekes tényleg, hogy amikor hajnali kettőkor, most nem viccből mondom, de lehet, hogy egy olyan nehéz életszakaszban, hogy valamit megenne mondjuk a nagy fogyásban, és hajnali kettőkor egy kis lelki segítségre van szüksége, hogy már amikor már elgyengülne, akkor hogy mondj valamit.
2: Egyébként pont erről volt szó, tehát ez az eset, ez pont erről szólt, de ebből volt nekem már elég sok. És általában ugye olyankor jönnek rá az ember, ezek a különféle falási rohamok, ezek általában este szoktak, amikor egy kicsit úgy elgyengülsz, egyedül vagy, vagy nincs feled ott senki, aki mondjuk segítene, vagy korlátozna bizonyos dolgokban, és akkor is jönnek ezek a telefonok, de azt gondolom, akkor ott kell mellette lenni, és a siker az nem maradhat el, és egyébként rengetegen vannak, akik ezt igénylik is, úgyhogy azt gondolom, hogyha valaki tényleg szeretne sikereket elérni, akkor mindenféleképpen ezt így kell kezelni.
0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett. A rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárt. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot.

0: Tiszaszugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
1: Időjárás.
0: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy megoldást talált a NASA a 45 éve útnak indított űrszonda élettartamának meghosszabbítására. Különös nyomokat találtak Grönlandon egy befagyott fjord jegén. Másként gépelhetünk a jövőben a képernyőből kiemelkedő billentyűzettel. Mindkét fél számára előnnyel járó kapcsolatot ápol a bazsarózsa és a hangya. Tejtermékek segítségével vészelték át a tibeti fennsík zord éghajlatát az ott élő emberek. Alakot és színt változtató anyagot fejlesztettek brit kutatók. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként a kvazárok, vagyis a csillagszerű rádióforrások létrejöttéről hallhatnak. A kvazárok világegyetemünk legfényesebb, legnagyobb erejű objektumai, nagy részben galaxisok ütközésének eredményei. Két galaxis ütközésekor a gravitáció hatalmas gázmennyiséget kényszerít az utód galaxis középpontjának szupernagy tömegű fekete lyuka felé, és mielőtt a lyuk elnyelné a gázt, az elképesztő mennyiségű energiát sugároz ki, s ez lesz maga a kvazár. A szakemberek űrteleszkóppal vizsgálták a kvazárokat tartalmazó galaxisokat. Észrevették, hogy ezeken külső régióiban eltorzult területek találhatóak, ez pedig annak következményeként alakul ki, ha a galaxis egy másikkal összeütközik. Ezek a torzulások a két galaxis gravitációs kölcsönhatásának eredményei, és nagyságrendekkel tovább láthatóak maradnak, mint a kvazárok maguk. Bár a legtöbb galaxisban találhatunk szuper nagy tömegű fekete lyukat és nagy mennyiségű gázt is, ez utóbbi általában igen távol van a fekete lyuktól a galaxis külső régiójában. A kutatók úgy vélik, az ütközések energiája elegendő lehet ahhoz, hogy a gázok a lyukak közelébe kerülhessenek. A kvazárok a szakemberek számára különösen fontos objektumok, mivel időben és térben is igen nagy távolságból láthatóak, emiatt pedig az univerzum korai időszakáról lehet a segítségükkel információt szerezni. Egy csillagászati rejtélynek jártunk a nyomába az imént a kvazárok létrejöttéről. 3 évvel tovább tud működni az az űrszonda, melyet 20 milliárd kilométerről hekkelt meg a NASA. Erről a tudományos eljárásról adunk most tájékoztatást. Megoldást talált a NASA a 45 éve útnak indított űrszonda élettartamának meghosszabbítására. A fedélzet biztonsági rendszere által használt energiájának egy kis részét sikerült a műszerek felé átirányítani, ami azt jelenti, hogy az eszköz összes tudományos berendezése üzemelhet 2026-ig. Ez ugyanakkor némi kockázattal is jár, a rendszer ugyanis a feszültség ingadozástól védte meg eddig a készüléket. Az űrszonda jelenleg a naprendszer szélén, a helioszféránál jár. Ez az a régió, ami megvédi a naprendszert a világűrből érkező káros sugárzástól. A szonda ennek a tulajdonságait vizsgálja. A szakemberek szerint a tudományos adatok annál érdekesebbek lesznek, minél távolabb kerül a naptól a szerkezet, így az elemi érdek az, hogy ezek minél tovább tudjanak működni. Átirányították az űrszonda biztonsági rendszere által használt energia egy kis részét, így az eszköz mind az 5 tudományos műszere működőképes marad még 3 évig. Ezt az űrkutatási megoldást vázoltuk fel az előbbiekben. A folytatásban vulkáni hegyek ezreivel foglalkozunk, melyeket a tengerekben fedeztek fel. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Unod a lejárt lemezeket?
3: Hallgass ránk!
2: Éjjel-nappal!
3: A legjobbakkal!
4: Balaton!

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Több ezer vulkáni hegy tárul elénk a tengerekből a következő kutatás alapján. Műholdas radarmérések adatait elemezve 19 ezer eddig ismeretlen vulkánt térképeztek fel kutatók az óceánok mélyén. A tengerek mélyén húzódó tájak a szárazföldhöz hasonlóan változatosak. A tektonikai lemezek találkozása, gyűrődések és vulkanikus tevékenység alkotta hegyek létrejöttéhez vezet. A kutatásban a szakemberek egy új módszert használtak a térképezéshez, mivel a radarral nem láthatták magukat a hegyeket, a mélytengeri topográfia és a tömegvonzás összjátékának hatását mérték műholdról, a tengerfelszín magasságának változásait mérve. A kutatók kiemelték, hogy az eredményeknek fontos haszna lehet a ritka földfémek bányászatában és a mélytengeri áramlatok megismerésében. A tengeri hegynek ütköző és hideg vizet a felszínre hozó áramlatok, hűtő és széndioxid elnyelő hatása rendkívül lényeges a globális klímaváltozás szempontjából. Jelenleg a tengerfenéknek csak mindössze negyedéről rendelkezünk térképpel. Vulkáni hegyek ezreit fedezték fel a tengerekben, az erről szóló kutatást ismertettük az előzőekben. A továbbiakban különös nyomokat elemzünk egy befagyott fjord jegén. Grönlandon nincsenek szembeszökő jelei az emberi jelenlétnek, egy fjord jegén mégis ott hagyták nyomaikat. A sziget déli része március közepén még jócskán jeges volt, amit azt egy műhold le is fotózott. A felvételek feldolgozása során sikerült a jégen látott nyomok részleteit az átlagember számára is megjeleníteni. Bár a fjordok jegén természetes eredetű mintázatok, például repedések vagy az egymásra torlódó jég alkotta nyomok is létrejönnek, ez esetben egészen egyértelműen nem ilyesmiről van szó. Számos hosszú nyílegyenes vonal kötött össze két települést, illetve a fjord számos távolabbi pontját. Ez pedig arra utal, hogy az ott élőknek lehet valami közük a nyomokhoz. Kutatók átnézték a műhold felvételeket, s arra jutottak, hogy a nyomok jó része, különösen azok, amelyeken hurok alakú minták is vannak, emberi járművek, hómobilok nyomai. Úgy tűnik tehát, hogy a települések lakói jártak kinn a jégen, talán vadásztak vagy utaztak. A fjord jegének hómobilos átszelése logikus lépés a távolságok miatt. A két település között mintegy 4 kilométer, a fjord hosszában pedig körülbelül 20 kilométer utat kell megtenni. A geometrikus nyomok közt néhány szabálytalanabb vonal is akad. Ezek a jég természetes formavilágát képviselik, repedések és hátságok, amelyek az árapály mozgásai miatt alakultak ki. A tengerjégen létrejövő nyomás hátságok a sarkutatók számára gyakran a legnagyobb akadályt jelentették a jégen való átkelés során. A jég a mozgás hatására egész egyszerűen összetorlódik, ilyenkor a jégréteg sokszor 10-15 méteres magasságú és sok kilométeres hosszúságú. Ezek az akadályok szánokkal, de gyakran pusztán gyalogosan is áthatolhatatlanok. E hátságok képződését talán a kőzetlemezek ütközésekor beinduló hegység képződéshez lehet hasonlítani. Ahogy a tavasz nyárba fordul, a tengerjég is olvadásnak indul. A fjord vize hosszú időn át jégmentes, csak néhány az észak felé lévő gleccserből kiszakadó jéghegy úszkál rajta. A partokon az elolvadó hóhelyén zöldes foltok születnek. Az említett települések világörökségi helyszínhez tartoznak, melyeket a sarkvidék legrégebbi művelt földterületeként tartanak nyilván. Grönlandon nem sok jelét látni az embernek, nincsenek utak, nagyvárosok, mezőgazdasági területek, azonban mégsem maradtunk nyomtalanul az iménti kutatás szerint. Hamarosan megtudhatják, mennyi idő alatt válik rutinná egy új szokás. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Mennyi idő alatt válik rutinná egy új szokás? A következő tanulmányból kiderül. Felmérést végeztek társadalomkutatók az új szokások berögzüléséről. A köztudatban elterjedt, hogy 21 napra van szükség ahhoz, hogy egy új szokást kialakítsunk, napi rutinunk részévé váljon. Kétféle dolgot vizsgáltak, egyrészt a napi edzésekre járást, másrészt az egészségügyi dolgozók számára a rendszeres kézmosást, mindkét esetben gépi tanulás segítségével elemezték a viselkedéseket. 30 ezer edzőterembe járó ember és több mint 3 ezer egészségügyi dolgozó viselkedését vizsgálták, ez utóbbi esetben rádiófrekvenciás azonosítók segítségével. A gépi tanulás lehetővé tette, hogy több száz különféle változót figyeljenek meg a szakemberek, amelyek előre jelezhetik azt, milyen kimenetele lesz a viselkedésnek. Nem volt szükség arra, hogy egy konkrét tényezőn alapuló kész elméletből induljanak ki, mivel a gépi tanulás elvégzi a munkát és megtalálja a lényeges tényezőket. A rádiófrekvenciás kézmosás regiszter egy olyan rendszer, amely ellenőrizhetővé teszi, hogy az orvosok és ápolók, miután egy beteggel kontaktusba kerültek, mindig mossanak kezet. Mivel nagyon sok helyen nő a kórházi fertőzések száma, ennek megfékezésére találták ki e módszert. A dolgozó ruháján viselt kártya hasonló ahhoz, amit a boltok lopásgátlóiba vagy a házi állatok mikrocsipjébe építenek. Ha a leolvasó közelébe kerül a kártya, a leolvasó rögzíti annak azonosítóját, s ebből kiderül, hogy elegendő alkalommal történt-e a kézmosás. Az edzésre járás esetén igen fontos volt a két edzés közt eltelt idő, vagyis minél régebben járt valaki utoljára edzésen, annál kisebb esélye volt annak, hogy szokásává váljon a rendszeres edzés. A sportolás szokássá válásához a vizsgálatok szerint mintegy 6 hónapra volt szükség, míg a kézmosást pár hét alatt mindenki szokásává tette. Az eredmények szerint nem létezik általános érvényű idő, ami mindenféle szokásnál azonos lenne, vagyis nem igaz, hogy 21 nap mindenre elegendő. Az előbbi felmérés megdöntötte azt a köztudatban elterjedt feltételezést, miszerint 21 napra van szükség egy új szokás kialakításához. A tudomány mai állása szerint másként gépelhetünk a jövőben a képernyőből kiemelkedő billentyűzettel. Sikerült létrehozni mérnököknek egy olyan kijelzőt, amelyen, ha megjelenik a virtuális billentyűzet, az kiemelkedik a képernyőből, így a gépelésnél fizikailag is érezhetjük a gombok lenyomását. Bár ez elsőre visszalépésnek tűnhet, hiszen épp az ilyen kijelzők szorították ki a fizikai billentyűzetet, például a telefonokról, sokan szívesen gépelnek hagyományos billentyűzeten, mert érezhetők a gombok és könnyebben lehet vakon gépelni. Az OLED technológia lehetővé tette, hogy olyan rugalmas kijelzőket hozzanak létre a mérnökök, mint például a hajlítható okostelefonok. A kutatóknak azonban egy újabb ötletük támadt, hogy mire lehetne ezt felhasználni. Az amerikai mérnökök egy speciális szivattyú segítségével folyadékot pumpálnak a kijelző egy adott részére, hogy a virtuális billentyűzet fizikailag is megjelenhessen. A billentyűzet megjelenése nagyjából 1 másodpercet vesz igénybe, a gombok pedig körülbelül 5 mm-re emelkednek ki a kijelzőből. Ez lehetővé teszi, hogy fizikailag is érezze azokat a felhasználó. Bár a technológia egyelőre csak prototípus, vagyis bőven van még mit fejleszteni rajta, ígéretes megoldásnak tűnhet a jövőbeni eszközök számára. Képernyőből kiemelkedő billentyűzettel gépelhetünk a közeljövőben az imént részletezett fejlesztésnek köszönhetően. A továbbiakban a növényvilág területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A kürtvirágról hallhatnak a következőkben, amely különleges illattal csalogatja áldozatát. A kürtvirág, vagyis ismertebb nevén szaracénia, különféle áldozatokat oda csalogató, eltérő illatanyagait elemezték kutatók. Azok a fajok, amelyek méheket csalogatnak táplálékul, inkább virágos jellegű illatanyagokat termelnek, míg azok, amelyek muslicákat, azok pedig gyümölcsös illatokat, ám növények közt olyan is akad, amelyek egy-egy rovar saját illatanyagát utánozza. Ez azt jelenti, a kürtvirág evolúciója során képessé vált a rovarok érzékelési képességeinek kihasználására. Közismert, hogy a virágok a beporzóikat illatokkal is csábítják, ám például, ha egyes növényeken sebet ejtünk, az ilyenkor kiáramló illatanyagok hatására a többi környező növény fokozott védekezésbe kezd, a sérülés ugyanis a rovarrágást utánozza. Más növények képesek a támadóik felé vonzó illatok kibocsátására, így mintegy zsoldosokat toboroznak a saját védelmük érdekében. Bár az emberi orr számára igen nehezen észlelhető ez az illat, a rovarok érzékeny kémiai receptorokat hordozó antennái számára azonban feltűnő. Az egyes vizsgált kürtvirágok illatanyagainak elemzése feltárta, melyik növénytípus milyen illatokat, szerves illóvegyületeket termel. Azok a kürtvirágok, amelyek inkább méheket és lepkéket csapdáztak, a citrusfélék jellegzetes illatösszetevőjét és hasonló vegyületeket bocsátottak ki. Emellett olyan zsírsav jellegű összetevővel illatozó kürtvirág is volt, amely a darazsakat és egyes ragadozó rovarokat vonzotta. E növények étrendjének fontos részét képezték a nevezett rovarfajok, így feltehetően ezek csábításához készültek az illatai. A kutatók szerint a felfedezés akár a növényi kártevők elleni biológiai védekezés részévé is tehető. Hangsúlyozták azonban, hogy a talált összefüggéseken alapuló eredményeket számos további teszttel kell még igazolni, így például azt, hogy a különféle rovarok valóban vonzónak találják-e a meghatározott kürtvirág illatanyagát. Eltérő illatanyaggal csábítja különféle áldozatait a kürtvirág, ezt a megfigyelést osztottuk meg önökkel az előbb. A továbbiakban arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit keresnek a hangyák a bazsarózsa bimbóin. A bazsarózsa és a pünkösdi rózsa közeli rokonok, a bimbóikon pedig igen gyakran látunk hangyákat. Az átlag kertészkedő első gondolata az, hogy levéltetveket kereshetnek, hiszen a hangyák a virágokon csak tetvek közelében láthatók. Ez esetben azonban egészen más jellegű viszonyról van szó. A biológiában mutualizmusnak nevezik azt a kapcsolatrendszert, amelyben két élőlény úgy él együtt egymással, hogy az mindkét fél számára előnnyel jár, kiváló példa rá a növények és a gyökereiken élő gombák kapcsolata. Ugyanide tartozik a hangyák és a bazsarózsák viszonya is. A bazsarózsa bimbóinak külső felületén nektártermelő mirigyek találhatóak, ezek a virágon kívüli mészfejtők. Míg a legtöbb növény a nektárral a beporzóit csalogatja, addig a bazsarózsa bimbóit más rovaroktól megvédő sereget csábíta mészfejtők termelte édes nedvekkel. Az itt termelt nektárban is cukrok, aminósavak és különféle további szerves vegyületek találhatóak, pont úgy, ahogy a virágok belsejében. A hangya ezt a nedvet nyalogathatja jutalmul azért, hogy elzavarja a többi potenciálisan ártalmas rovart a kinyílni készülő virágról. A védelmet egészen addig biztosítják, míg az így termelt nektár kitart, amint a virágzást követően az elfogy dolguk végeztével a hangyák levonulnak a területről. Előző hírünkben a bazsarózsa és a hangya mindkét fél számára előnnyel járó kapcsolatát részleteztük. A folytatásban az andok rituális építményeiről számolunk be. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Az Andokban felfedezett rituális építményekről kaphatnak most információt. Ősi struktúrákat fedeztek fel Bolívia andoki részén. Az építmények a prehispán időszakból származnak, 1250 és 1600 között készültek. A kutatócsapat 135 darab dombtetőn emelt koncentrikus körformájú falakból álló struktúrát talált. Az egyik struktúra különösen érdekes, átmérője 140 méter, két körkörös falból áll, amelyeket folyosó köt össze, és egy központi tere is van, hatalmas és bonyolult rendszerről van szó. A lelőhelyeken sok kerámia töredéket tártak fel, a régészek úgy vélik, hogy a struktúrákat szertartások során használták. Korábban már kiderült, hogy a régióban élő emberek szertartásokat végeztek, ezek a most felfedezett építményekhez is kapcsolódhattak. A struktúrákat a mai Bolívia területén építették az európai hódítók érkezése előtt. Előbbi hírünk szerint vallási céllal készülhettek az Andokban felfedezett építmények. A továbbiakban különös középkori játékról adunk tájékoztatást. Asztali játék figurára bukkantak angliai feltárásokat végző régészek egy középkori épület maradványai között. A csapat egy középkori favázas épületet és egy sor középkori kerítés árkot talált a szarvasmarha állkapcsokból készült asztaltáblás játékon kívül. Az asztaltáblákat különböző társasjátékokhoz használták a középkorban, ahol jellemzően két játékos dobott kockával és mozgatta a bábukat a jelölések sorain keresztül. Az asztaltábla átmérője közel 6 cm, és az előlapját koncentrikus körök és egy gyűrűs pöttyös minta díszíti. Mind méretben, mind díszítési stílusban hasonló darabokat találtak már Anglia több részén, amelyek a 11-13. Században váltak általánossá. Nem mindig lehet azonosítani, hogy a régészeti ásatásokból előkerült játékdarabok melyik játékhoz tartozhattak, mivel gyakran nincs fennmaradt játéktábla. A középkori helyszínhez való kötődés, a díszítés stílusa és a mérete miatt azonban valószínűsíthető, hogy a játékdarabot a középkorban tabella játékára használhatták. Az érintett hegyvidéki régióban eddig kevés régészeti kutatás folyt a zord környezet miatt. A friss eredmények alapján ugyanakkor érdemes feltárásokat végezni a területen. Középkori játékról esett szó az imént, amelyet Angliában találtak egy épület maradványai között. A következő beszámolónkból megtudhatják, hogyan segítették Tibet lakóit a tejtermékek. A tejtermékek fogyasztása már 3500 éve elkezdődött, és kortól, nemtől, társadalmi rangtól függetlenül fogyasztották Tibetben. Kecske, juh és talán szarvasmarha és jak volt a tejet adó állat. A tejelő állatok tartása forradalmasította a fennsík lakóinak életét abból a szempontból, hogy így képessé váltak a hatalmas növénytermesztésre alkalmatlan területeket is belakni. A harmadik sarkvidékként is ismert Tibetben ma se könnyű az élet, de vajon miként maradtak életben a mintegy 3500 évvel ezelőtt ott élt emberek? Egy német vezetésű nemzetközi kutatócsoport fogkőben megmaradt élelmiszernyomokat elemzett. A tejfogyasztás bizonyosságát hordozó egykori emberek 3700-4000 méteres magasság felett éltek. Egyértelmű, hogy a fennsík pásztor népei számára létfontosságú volt a tejtermékek fogyasztása. A kérődzők a magas hegyi növényekben tárolt energiát tápláló tejjé és hússá tudták alakítani, ez pedig lehetővé tette, hogy az emberek a világ egyik legextrémebb környezetében is képesek legyenek megélni és terjeszkedni. Előző hírünkből kiderült, hogy tejtermékek segítségével vészelték át a tibeti fennsík zord éghajlatát az ott élő emberek. Hamarosan új anyagok kifejlesztésével foglalkozunk. Maradjanak velünk!
0: tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következőkben egy fejlesztésről számolunk be, egy új anyagról, amely 1000-szer ellenállóbb és 1093 Celsius fokon sem törik el. Létrejött egy új ötvözet, amely jóval tartósabb és erősebb, mint bármelyik eddigi 3D nyomtatással készült anyag. A NASA tudósai és amerikai mérnökök által alkotott fejlesztést a jövőben űrhajók és egyéb űreszközök alkatrészeinek előállításához használhatják. A kutatók oxid-disperziós ötvözetként hivatkoznak az új anyagra. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy az oxigén atomok szétszórva vannak a rétegekben és olyan kötést hoznak létre, ami megerősíti a fémet. Mindez lehetővé teszi, hogy a töréspontot csak rendkívül magas hőmérsékleten érje el. Az anyag kibírja az 1093 Celsius fokot és 1000-szer ellenállóbb is lehet a jelenleg használt ötvözetekhez képest. Az új szuperötvözetet számítógépes modellezés, valamint 3D nyomtatás segítségével hozták létre, így lehetővé vált, hogy rétegről rétegre olvasszák össze a különböző fémeket. A NASA-nak nagy szüksége van az ilyen ötvözetekre, hiszen a rakéták és más űreszközök esetében is fontos, hogy nagy teherbírásúak legyenek. Rendkívül magas hőmérsékleten válik törékenyé az imént bemutatott új 3D nyomtatással készült ötvözet, melyet a jövőben űrhajók alkatrészeinek készítéséhez használnak fel. A kaméleon anyag megalkotásáról értesülhetnek utolsó hírünkben. Létrehozták brit kutatók az első olyan intelligens szövetet, amely két különböző ingerre, hőre és elektromosságra reagálva képes alakot és színt változtatni. Az anyag alkotó elemeit összekeverték, majd beszórták elektromos szálakkal, és az egészet betették a sütőbe. Azt találták, hogy az új anyag liláról kékre változtatta a színét, ám amikor a hőt eltávolították, a szövet gyorsan visszanyerte eredeti lila színét. Amikor a szövetet elektromossággal melegítették, ugyanezt a színváltoztatást produkálta és megváltoztatta az alakját, majd az áram kikapcsolásakor visszatért eredeti alakjához. A szövetet ráadásul alacsony feszültséggel 5 volt 20 másodperc alatt aktiválták, ami a kutatók szerint alkalmassá teszi arra, hogy kisebb hordozható eszközökben, például mikroszenzoroknál lehet használni. Mivel a felhasznált polimerek újrahasznosított műanyagból származnak, a kutatók nagy ígéretet látnak az újszerű intelligens szövetükben. A fejlesztés új lehetőséget nyit meg számos területen, többek között a virtuális valóságban és a robotikában. Alakot és színt változtató anyagot fejlesztettek brit kutatók, erről az eljárásról hallhattak az imént. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Foglalkoztunk a kvazárok, vagyis a csillagszerű rádióforrások létrejöttével. Beszámoltunk arról, hogy vulkáni hegyek ezreit fedezték fel a tengerekben. Megtudhatták, mennyi idő alatt válik rutinná egy új szokás. Hallhattak arról, hogy eltérő illatanyaggal csábítja különféle áldozatait a kürtvirág. Az Andokban felfedezett rituális építményekről szóló kutatást is ismertettük, valamint bemutattuk azt a speciális anyagot, ami 1000-szer ellenállóbb és 1093 Celsius fokon sem törik el. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett. A rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karban tartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Időjárás.
1: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. 10 nap alatt kerülte meg a Földet az Új-Zélandról induló ballon, amely teleszkópjával csillagászati megfigyeléseket végez. Átprogramoztak egy élesztő gombát, ami szénhidrát helyett a fénytől kezdett el növekedni. Jelentős mérföldkőhöz érkeztek az állatorvoslásban egy törpe pingvin mágneses rezonancia vizsgálatával. Kultúrákon túl nyúló általános emberi tulajdonság a segítségnyújtás. Áttörést értek el svájci tudósok a kvantummechanika területén. Nyelvi dekódert fejlesztettek tudósok, ami a mesterséges intelligencia segítségével szöveggé tudja konvertálni az ember gondolatait. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Különös aktivitást mutat egy kisbolygó első hírünk szerint. Egy kisbolygó nátrium tartalmát tették felelőssé azért, hogy a por is ki tud belőle szabadulni. Napmegfigyelő űrszondák felvételeit elemezték kutatók, és kiderült, hogy jóval több anyagot dob ki magából az aszteroida, mint amennyit a számítások szerint a nap közelsége idején képes lehetne. Kérdés volt, hogy akkor mi is áramlik volt a kép a kisbolygóból, mivel a korábbi kutatásból már feltételezhető volt, hogy nátrium szabadulhat fel a kisbolygó felszínéből, így a kutatók most az erre utaló jeleket vizsgálták. A megfigyelésekből egyértelműen beigazolódott, hogy igen nagy mennyiségű nátrium áramlik az égitest felszínéből, azonban a port kimutatni képes szűrővel készült felvételen nyoma se volt az aktivitásnak. A nátrium csóva azonban teljesen megfelelt annak, amit a modell számítások előre jeleztek. A kutatás vezetője szerint érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy vajon a napszondák felvételein üstökösszerű aktivitást mutató égitestek közül nem is mind lehet üstökös. Könnyen lehet, hogy számos így felfedezett kis égitest az aszteroidához hasonlóan szintén kisbolygó, amelyet a nap felforrósít annyira, hogy üstökösszerű aktivitást mutasson nap közelsége idején. Remélhetőleg még pontosabb válaszokat is kaphatnak majd a kutatók a japán űrszonda segítségével még ebben az évtizedben. A szonda ugyanis elrepül majd a kisbolygó közelében, megvizsgálva annak felszínét és a környezetében található port. Az imént elhangzott kutatás alapján a december közepén jelentkező meteorra ért egy kisbolygó felelős. Galaxis halmazok sötét anyag eredetű gravitációs lencse hatását is méri a most bemutatásra kerülő eszköz. Új-Zélandról indult 100 naposra tervezett útjára az a ballon, amelynek űrtartalma a stratoszférában, utazó magasságon a 500 000 köbmétert is meghaladja. Az úgynevezett szuper nagy nyomású ballon feladata elsősorban egy technológia vizsgálata, másrészt viszont a teleszkópjával csillagászati megfigyeléseket végez. A ballon 10 nap, 3 óra és 50 perc alatt megkerülte a Földet. Ez az első magas légköri ballon, amely közepes szélességen tette meg ezt, 32.600 méteres átlagos magasságban. A ballon tovább folytatja útját, vagyis már a második körét teszi meg bolygónk légkörében, azt, hogy pontosan merre visz az útja, a magasban fújó szelek határozzák meg. 10 nap alatt kerülte meg a Földet az előbbiekben ismertetett ballon, melynek tesztje és értékelése egy magas szintű tudományos munka keretében folyik. Hamarosan hatalmas mennyiségű szenet raktározó különleges helyre kalauzoljuk hallgatóinkat. Tartsanak velünk!
2: A tudomány mai állása.
4: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A következő beszámolóból megtudhatják, hogy jelentős mennyiségű szenet raktároznak az uszadék fatorlaszok. Hosszú ideje tudják a szakemberek, hogy az uszadékfa hatalmas utakat tehet meg a sarkvidéken, azonban csak mostanában kezdik azt is kiszámítani, hogy mennyi van belőlük, s azt, hogy ezek a fák milyen mennyiségű szenet raktároznak. A klímaváltozással azonban ez a szénraktár veszélybe kerül. A hideg és gyakran száraz időjárás meggátolja a faanyag lebomlását akár hosszú évezredekre is. A kanadai delta vidéken mintegy 51 négyzetkilométeres területet borítanak be a kidőlt farönkökből évszázadok alatt felépült természetes torlaszok. A számítások szerint körülbelül 3,1 millió tonna szén van az összetorlódott fákban. A kutatók a fatorlaszok jelenségének megértéséhez egy kanadai folyót vizsgáltak meg, mivel kivételesen jó felbontású felvételek állnak róla rendelkezésre. A kutatók mintegy 13.000 négyzetkilométernyi műholddal felmért területet vizsgáltak át és térképezték fel azokat a pontokat, ahol felhalmozódott az uszadékfa. Ezen kívül néhány héten át a terepen is méréseket végeztek az egyes uszadékfa torlaszokon, amelyek alapján aztán később a térképi ábrázolás számadatokká tudták alakítani. A terepi munka során a fákból vett minták széntartalmát is vizsgálták, illetve a fák korát is meghatározták. A legtöbb fa ugyanaz 1950-es évekből származik, azonban számos 1300 éves rönköt is találtak. Több mint 400 ezer egyedi kisebb-nagyobb uszadékfa torlasz legnagyobbikában 6700 tonna szén pihen. Azonban rengeteg farönk elsüllyedt vagy beborította már a talaj vagy a növényzet, ezért a becslések szerint a most számított kétszerese is lehet a terület így tárolt szénkészlete. Hatalmas mennyiségű szén raktározódott el a kanadai delta vidék talajában, az erről szóló kutatást osztottuk meg önökkel az imént. Egy tanulmányról adunk most tájékoztatást, mely szerint átprogramoztak egy élesztő gombát, ami szénhidrát helyett a fénytől kezdett el növekedni. Speciális fehérjét termelő gént adtak egy élesztő gombához kutatók, hogy megnézzék, szénhidrát nélkül is képes-e életben maradni. Az organizmus gyakorlatilag szénhidráton él, amit erjesztés során széndioxiddá és alkohollá alakít át. A kutatók azonban arra voltak kíváncsiak, le tudják-e hozni az élesztőt a szénhidrát függőségről. Ahhoz, hogy a széndioxidot cukrokká alakítsák, a növények klorofilt tartalmazó fehérje komplexre támaszkodnak, amelyek egy kémiai reakció segítségével végül energiát állítanak elő. A kutatók évek óta dolgoznak a fotoszintézis lemásolásán, hogy feltárják, hogyan lehet hatékonyabban felhasználni a fényt napelemek és más egyéb eszközök energiaforrásaként, illetve hogyan lehet még termékenyebbé tenni a növényeket. Mivel a klorofilnak sok más molekulára van szüksége a folyamathoz, ezért a kutatók egy egyszerűbb megoldást próbáltak keresni. Első lépésként egy tengeri baktériumban lévő fehérjét termelő gént ültettek be a sörélesztőbe. A kutatók első próbálkozása nem járt sikerrel, ezért a kukorica egyik gombás megbetegedéséből származó génnel próbálkoztak. A folyamat vége az lett, hogy egy olyan sörélesztőt kaptak, ami 0,8%-kal nagyobbra nőtt a fény hatására, mint az, amelyik szénhidrátot fogyasztott. A kutatók szerint ez nagyon fontos eredmény, ugyanis az első lépés lehet a fotoszintézis hatékonyabb lemásolása felé. Emellett úgy vélik, az orvoslással kapcsolatos alapkutatásokban is hasznát lehet majd venni a kísérlet eredményeinek. Az előzőekben részletezett projekt célja az volt, hogy a jövőben minél hatékonyabban lehessen mesterséges fotoszintézist létrehozni. A folytatásban az állatvilág területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következő vizsgálatból kiderül, miért is vonzza a rovarokat a lámpafény. Számos elképzelés született már arról, mi miatt is keringenek a rovarok a lámpák fénye körül, azonban egy új kutatás feltárta, egyáltalán nem a fény vonzása a jelenség lényege. A korábbi elképzelések közt volt olyan, hogy összetévesztik a navigációban használt holdfénnyel, vagy épp a levelek közti fény felé vezető réseket célozzák meg meneküléskor, de volt olyan ötlet is, hogy a fénnyel járó hő jelent számukra vonzerőt. Mivel a fokozódó fényszennyezés és a rovarok létszámának gyors csökkenése összefügghet, ezért fontos megérteni, voltaképp mi miatt is keringenek a rovarok a lámpák körül. A kutatók a technika fejlődésének köszönhetően most először végeztek olyan terepi és laborvizsgálatokat, amelyekben három dimenzióban tudták ábrázolni a rovarok lámpa körüli mozgását, ebből pedig kiderült, hogy azok nem a fény felé repülnek. A kutatás során éjjeli lepkéket és szitakötőket is megvizsgáltak, ezek az állatok elég nagy termetőek ahhoz, hogy jól látható legyen a testtartásuk a mozgásuk során, és ők a méretüknek köszönhetően nem pont ugyanolyan fizikai hatásoknak vannak kitéve a levegőben, mint közegben, ezért könnyebben változtatják szándékosan a mozgásukat. A vizsgálatok szerint a mozgásukat azt határozza meg, hogy a fényforrást ösztönösen a háti oldaluk felett igyekeznek tartani, ami ha belegondolunk egészen logikus, hisz akár a nap, akár a hold fényében repülnek, az égi testek mindenképp felettük vannak. Amikor a rovarok a lámpa körül keringenek, ezt kissé a lámpa felé dőlő testtel teszik, vagyis ekkor is igyekeznek a fényt a háti oldaluk felett tartani. Ez azt jelenti, hogy a rovarok amiatt repülnek látszólag a fényforrások felé, mert egész egyszerűen a testtartásukat irányító mechanizmus zavarja össze a fény, nem pedig a navigációjukat. A kutatók szerint ez az egyetlen ösztönös testtartási irány elegendő ahhoz, hogy a gyakorlatban tapasztalt fény körüli mozgásformákat megmagyarázza. Az eredmények alapján nagyobb sikerrel lehet majd olyan fényforrásokat készíteni, amelyek nem ejtik csapdába a repülő rovarokat, el kell kerülni az árnyékolást nélküli felfelé világító, nagy fényerejű lámpák használatát. Az még további vizsgálatok tárgya lesz, hogy a fény pontosan milyen színösszetevője váltja ki ezt az ösztönös testtartást. Ennek ismerete tovább javíthat majd a helyzeten. A lámpa körül keringő rovarok viselkedésével foglalkoztunk az előbbiekben. Először esett át pingvin MRI vizsgálaton, erről hallhatnak a továbbiakban. Vélhetően egy ingatag törpe pingvin az első a fajából a világon, aki átesett egy mágneses rezonancia vizsgálaton. A pingvin egyensúlyi problémáját vizsgálták, mert totyogás közben alkalmanként imbolygott. A legnagyobb kihívás az volt, hogy biztosítsák az állat kényelmét. Nem úgy, mint a macskák és a kutyák, akiket rendszeresen kezelnek, a pingvinek jelentős ideig képesek tartani a lélegzetüket, ezért az odaadó orvoscsapat biztosította, hogy szorosan megfigyeljék a madarat a vizsgálat alatt. A pingvin eredményei azt mutatták, hogy nincs káros egészségügyi probléma, bár totyogása lehet, hogy még kicsit ingatag, nagy lépéseket tett az állatorvos tudomány és a pingvin világ számára, mivel vizsgálata széleskörű új ismeretet nyújt. Remélhetőleg a vizsgálat alatt gyűjtött információ segíteni tudja a világ vad törpe pingvin populációjának védelmét, amelynek népessége a legkisebb a 17 faj közül. Jelentős mérföldkőhöz érkeztek az állatorvoslásban az imént bemutatott törpe pingvin mágneses rezonancia vizsgálatával. Hamarosan a ritmus és a dallam közti különbséget elemezzük. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Ritmus és dallam a zene két nélkülözhetetlen, mégis egymástól független alapeleme, de vajon hogyan különböztetjük meg a kettőt egymástól? Következő hírünkből megtudhatják. Kiderült, az anyanyelvünk befolyásolja, hogy a dallamok vagy a ritmusok terén leszünk-e ügyesebbek. Egy kutatás során mintegy 500 000 embert vizsgáltak, akik 54 különböző anyanyelven beszélnek. A vizsgálatokat egy online platform segítségével végezték el, és az egyes nyelvek beszélőinek zenei képességeit tesztelték. 3 eltérő zenei feladatot kaptak az alanyok, amelyek során egyes dallamok azonosságát vagy különbözőségét kellett megállapítaniuk, illetve azt, hogy a dobos a dal ritmusának megfelelően üte, valamint azt, hogy hamisan vagy nem hamisan énekel-e egy énekes. Az alanyok attól függően, hogy mennyire jól találták el a válaszokat, egyre nehezebb feladatokat kaptak ugyanezen 3 típusból. A kutatók arra jutottak, hogy a tonális nyelvek beszélői inkább a dallamok világában tehetségesek, míg a nem tonálisaké a ritmusok terén vannak jobb helyzetben. Tonális nyelveknek nevezik azokat, amelyekben az azonos hangokból felépülő szavak kiejtésének dallama jelentés megkülönböztető erejű. A nem tonális nyelvekben egy-egy szó vagy szótag jelentése nem változik meg a kiejtett hangmagasságtól. E nyelvek leginkább a hangsúlyt fejezzik ki így, illetve a kérdésekben van szerepe a dallamnak. Azt már korábban felfedezték, hogy a tonális nyelvek beszélői körében több embernek van abszolút hallása, mint a nem tonális nyelveket beszélők közt. A kutatók szerint annak során, amikor beszélni tanulunk, az agyunk nem csak az anyanyelvünk hangjainak elsajátítására, hanem a zenei dallamok és ritmusok megértésére is ráhangolódik. Az előzőekben több embercsoport zenei képességeit teszteltük. Egyetemes emberi tulajdonság, hogy segítünk egymáson, a soron következő kutatás eredménye alapján. Átlagosan minden második percben segítünk valakin embertársaink közül. Ez azt jelenti, hogy az ember folyamatosan embertársai segítségére támaszkodik. Legtöbbször apró szívességekről van szó, mint például elkérünk és megkapunk egy eszközt. A kutatás szerint az eféle kis segítségeket sokkal többször kapja meg a kérelmező, mint ahányszor visszautasítják a kérést. Mindez kultúrákon túlnyúló általános emberi tulajdonság. A különbségek abban állnak, hogy miféle motivációjuk van az egyes kultúrákban élő embereknek arra, hogy segítsék társaikat. Például egy indonéz népcsoport vadásztai szigorú szabályok szerint osztják meg a nagy zsákmányt. A tanzániai népcsoport leginkább amiatt teszi ezt, mert tartanak a pletykától. Még a kenyai klán gazdagabb tagjaitól elvárják, hogy hozzájáruljanak a közösségi javakhoz, például anyagilag beszálljanak az útépítésekbe. A Pápua népcsoport gazdagabb falvainak lakói nem tesznek ilyesmit, mert így kínos viszont szívességgel, gyakorlatilag adóssággal terhelnék meg szegényebb szomszédaikat. Az eféle kulturális különbségek megnehezítették azt, hogy átlássuk, megértsük a segítségadás általános emberi tényezőit. Emiatt is volt kérdéses, hogy a segítségadást és az osztozkodást vajon a kulturális közeg, vagy valami egyetemes emberi dolog határozza meg. A kutatás során számos, gyökeresen különböző embercsoport mindennapi tevékenységéről készült felvételeket elemeztek, ezekben tűnt fel átlag 2 percenként valamilyen apró segítségkérés és segítségnyújtás eseménye. Általában indok nélkül segítettek egymásnak az emberek, ám ha valamiért visszautasították a segítséget, akkor az esetek mintegy 3/4-ében ezt meg is magyarázták. Tehát csak jó okkal tagadjuk meg a segítséget, ám feltétel és indok nélkül segítünk, ha módunkban áll. Egy kutatási eredményről értesülhettek az imént, miszerint egyetemes emberi tulajdonság a segítségnyújtás. A továbbiakban őrületes tempót diktálunk a sebesség megszállottjainak. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy fejlesztést részletezünk most a Supra vezetők autópályába építéséről, amelyen akár 640 km/h-val lehet száguldani. Régóta dolgoznak már azon a mérnökök, hogy Supra vezetést alkalmazzanak az energia továbbításában és a közlekedés terén is, ám ez egyelőre nem valósult meg. Azért sem, mert a technológia igen költséges lenne, így üzletileg nem érné meg azt használni. Amerikai és német kutatók szerint egyszerű megoldással lehetne jelentősen csökkenteni a közúti közlekedés által okozott környezeti terhelést, ám ehhez szükség lenne némi újításra. A mérnökök egy újfajta megoldást találtak ki, amit a már meglévő autópályákba is be lehetne építeni. A koncepció lényege, hogy a Supra vezetőt az autópályába építenék be, a járművek alvázához pedig mágneseket helyeznek el. Ez lényegében a mágnes vasút működési elvének megfordítása. Ennek köszönhetően nem kell minden egyes jármű Supra vezetőjét hűteni. A csepp folyósított hidrogén hőszigetelését folyékony nitrogén és vákum segítségével oldanák meg. A kutatók szerint a mágnesezett járművek nagy sebességgel tudnának haladni a rendszeren, majd amikor elérték a céljukat, elektromos meghajtással vagy belső égésű motorral haladhatnának tovább. A rendszer lehetővé tenné az autók és teherautók számára, hogy akár 640 km/h sebességre is felgyorsuljanak, ami meggyorsíthatná például a szállítmányozást. A kutatók szerint a megoldás nagyban csökkenteni a környezeti terhelést, hiszen kevés elektromos áramot kell felhasználni, emellett pedig a hagyományos motorok sem üzemelnek addig. A tudósok most azon dolgoznak, hogy kiderüljön, mennyibe kerülne egy ilyen rendszer kiépítése. Supra vezetők gyorsítanák az autópályán haladókat az előbbi fejlesztés segítségével. Új kísérlettel próbálkoztak svájci tudósok a kvantumállapot elérése érdekében a következő hírünk szerint. A tudósok számára sem egyértelmű még, hogy hol mosódik el a határ a kvantum és a nem kvantum világ között. Egy új kísérlet most azt bizonyította be, hogy egy fél szempillanatságú méretnél még érvényesek lehetnek a kvantum szabályok. Sikerült tudósoknak egy mozgó zafír kristályt macska állapotba helyezniük. Ez elsőre nem hangzik túl értelmesen, de ha hozzátesszük, hogy mindez a kvantummechanika szempontjából úttörő eredmény, akkor az nem bonyolítani, hanem megmagyarázni fogja a dolgokat. Schrödinger macskájáról valószínűleg már mindenki hallott. A Nobel-díjas osztrák fizikushoz tartozik az a gondolatkísérlet, ami a kvantumtörvényeket hivatott bemutatni. A kutatók most a zafír kristályt helyezték ilyen állapotba. Ilyesmire volt már példa a molekuláris szinten, így önmagában az eredmény nem újdonság. Az viszont igen, hogy a zafír kristály 16 mikrogrammos, nagyjából fele egy szempilla tömegének, és több mint 100 billiószorosa a molekulákénak. Az, hogy sikerült ezt megoldaniuk, azt mutatja, hogy maga a kvantummechanika működik ebben a felskálázott nagyobb rendszerben is. A kvantumhatások jellemzően atomokra, molekulákra és hasonló méretű objektumokra korlátozódnak, az emberi szemmel érzékelhető dolgokra már nem. A kutatók bizonyos dolgokat kvantumállapotba tudnak hozni, ám azt nem teljesen érteni, hogy hol a határ a kvantum és a nem kvantum birodalmak között. Áttörést értek el svájci tudósok a kvantummechanika területén, erről a kutatási eredményről számoltunk be az imént. A folytatásban a nyelvvel irányítható touchpadról hallhatnak. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A szájpadlásra rögzíthető touchpadról kaphatnak információt a továbbiakban. Jelentős áttörésnek tűnő találmánnyal állt elő egy amerikai startup, célegyenesbe került a vezeték nélküli számítógépes egerének piaci bevezetésével. A terméket elsősorban olyan mozgáskorlátozottaknak tervezte, akik különböző oknál fogva nem képesek a klasszikus egerek használatára. Az eszközt fel kell illeszteni a szájpadlásra, az érintő felülete egy laptopos touchpadhoz hasonlóan működik, csak épp nyelvvel kell üzemeltetni. A mérnökök ügyeltek rá, hogy a periféria minél kevésbé gátolja a beszédet, hiszen a célközönsége gyakran hangutasításokra reagáló egyéb segédeszközöket is igénybe vesz. A legtöbb pontján 1 mm-nél is vékonyabb eszköz töltésenként 5 órányi folyamatos használatot tesz lehetővé. Nyelvvel irányítható touchpad hozhat változást a mozgáskorlátozottak számára az előbbi találmánynak köszönhetően. Képes az ember agyi tevékenysége alapján megmondani, hogy mire gondol az illető a következő fejlesztés segítségével. Áttörést értek el kutatók a mesterséges intelligencia használata terén. A tudósok egy olyan nyelvi dekódert fejlesztettek ki, ami a ChatGPT-hez hasonló mesterséges intelligencia segítségével szöveggé tudja konvertálni az ember gondolatait. Ez az első alkalom, hogy a nyelvet non-invazív beavatkozás, vagyis műtét nélkül rekonstruálták az emberi agy tevékenysége alapján. A dekóder képes volt az agyi minták alapján értelmezni azoknak a történeteknek a lényegét, amelyeket az alanyok néztek vagy hallgattak, vagy akár egyszerűen elképzeltek. Mindez lehetővé teszi, hogy soha nem látott hatékonysággal olvassunk az emberek gondolataiban. A kutatócsapat összesen 3 embert vizsgált meg, akik 16 órát töltöttek a funkcionális mágneses rezonancia gépben, miközben történeteket hallgattak. A kutatók összekapcsolták a történetek szemantikai jellemzőit a gép által mért adatokkal, így a gép megtanulta, hogy melyik szavak milyen agyi tevékenységhez kapcsolódnak. A csapat az agyon belüli véráramlásra összpontosított, hogy kinyerjék a szavakat az emberekből. Az újszerű megközelítés lehetővé tette a kutatók számára, hogy feszegesse a gondolatolvasási technológia határait, megnézve, hogy a dekóder le tudja-e fordítani a résztvevők gondolatait, miközben néma filmeket néznek, vagy csak elképzelnek egy történetet. Megnézve, hogy a dekóder le tudja-e fordítani a résztvevők gondolatait, miközben néma filmeket néznek, vagy csak elképzelnek egy történetet.

0: anyagi tevékenységét és megjósolja a szavakat, amelyeket a felhasználó hallott, mondott vagy elképzelt. Az agykutatás területéről érkezett utolsó hírünk a gondolatok mesterséges intelligenciával való megjelenítéséről. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk a különös aktivitást mutató kisbolygóról. Foglalkoztunk azzal, hogy jelentős mennyiségű szenet raktároznak az uszadékfa torlaszok. Megtudhatták, hogy miért vonzza a rovarokat a lámpafény. Tájékoztatást kaphattak arról, hogyan különböztetjük meg a ritmust és a dallamot egymástól. Hallhattak az autópályába épített szupravezetőkről, amellyel 640 km/h lehetne száguldani, valamint ismertettünk egy fejlesztést a szájpadlásra rögzíthető touchpadról. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomázt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomáz között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
2: Időjárás.
3: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
2: Kezdődik a magyar zenei műsor.
4: Kezdődik a magyar zenei műsor.
2: Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor. Köszöntök mindenkit a következő két órában. A Bloody Holly and the Ricketts teljes csapata itt lesz. Kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok.

0: Bloody Holly and the Ricketts, Kirs András, Montagyon Marielle, Árendás Anita, Szakó Dániel. Itt van a teljes csapat. Köszöntelek titeket a műsorban.
1: Ó, yes, sziasztok!
0: A csapatnak, hogy is lehet ezt kérdezni, hogy az a fajta működése az, hogy néz ki, hogy van egy csapat vezető, mondjuk, aki viszi a csapat erejét előre, és aki azt mondja, hogy de akkor is ezt kell csinálni. Vagy pedig mindenki mond mindent, és aztán együtt döntitek el, vagy hogy működtök ti?
1: Erre azt tudom mondani, hogy vannak itt kreatív vezetők, és vannak az idealisták és a realisták. És én azt gondolom, hogy a realisták nélkül nem működne a csapat. Én nem tartozom a realisták közé, ez közismert így a zenekaron belül, de hogy nélkülük nem működne, és tehát ők a mérnökök ebben a történetben, én pedig a dadaista költő vagyok, akinek az agya helyén egy zöldleveles szimatszatyor van, tehát hogy így történik a fej. Tehát a kreatív energiák találkoznak ezekkel tehát a mérnökök találkoznak a költőkkel, és ezek tudnak közösen konspirálni.
0: Hát ezt fogadjam el válaszként arra, amit kérdeztem. Hát micsoda dolog ez. De jó, hát végül is érthetem, hogyha akarom, akkor értem. Tehát te vagy a költő, a szatyor. Egyelőre még nem egy vérnek szatyon.
2: Ő az elvarázsolt. Okay. Ő az elvarázsolt része a zenekarnak. Mi próbáljuk egy kicsit így visszatartani és visszarángatni a földre.
0: Az életbe?
2: Hát, az életbe elég nehéz ebben a zenekarban bárkit berángatni, de egyébként visszatérve a kérdésre, több szinten van zenekar vezető, mindenféle feladatnak van egy vezetője igazából. Tehát, hogy nem az van, hogy van egy darab ember, aki így irányítja az egész zenekart, hanem általában van egyfajta demokrácia, és egyébként pedig mindent megbeszélünk, hogy éppen az adott dolognak ki a felelőse.
0: Hát, körülbelül kezdem érteni.
1: Látod, hogy érkeznek itt normális válaszok, és csak nem tőlem.
0: Hát, igen, a költőtök elvarázsolt. Na, de kérdezem én egyébként, hogy hová lett elvarázsolva a költő? Tehát az a költő, az lélekben hol van?
1: Általában igyekszik így kiszakadni a realitásból, tehát sosem az adott pillanatban. Ezt azt gondolom, hogy ez egy hosszabb beszélgetés témája.
0: Hát itt a lehető. Remek, jó helyen vagyunk, pont adásban, egy hosszabb műsorban, és még csak most kezdődött nemrég a műsor, hát akkor szánjuk rá ezt a következő időszakot. Akarod? Akarsz róla beszélni?
1: Erről nem.
0: Elfogadom egyébként, az is nagy dolog, ha az ember kimondja, hogy nem, erről nem akarok még beszélni, majd 5 év múlva kérdezd meg mondjuk Szabolcs. Jó.
3: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.
0: Folytatjuk nem sokára a Bloody Holly and the Ricketts teljes

0: Folytatjuk a beszélgetést a Bloody Holly and the Ricketts csapatából. Itt van mindenki. András, Marielle, Anita és Dániel. Kalandozok tovább, mégpedig akkor mondjuk kérdezek tőletek olyat, hogy egy-egy dallal, amit a csapat készít, milyen hatást szeretnétek elérni egy-egy dallal? Tehát érzelmileg, mit szeretnétek kiváltani az emberekből?
1: Hát figyelj, nekünk igazából, hogyha megnézed a szerzeményeinket, szóval nagyon világmegváltó gondolataink nincsenek, de a fekete humor az mindenféleképpen egy hatalmas fegyver, ami szerény fegyvertárunkban.
0: Lényegében a szavakkal egyébként nagyon keményen lehet bánni, meg nagyon szépen is lehet bánni. Nektek mi a szándékotok tulajdonképpen? Vagy akkor kérdezem a költőt egyébként, hogy a költőnek mi a szándéka a szavak használatát? Mire veted be? Ezt kérdezem így a műsor vezetőjeként egyébként, mert nekem is tulajdonképpen felelősségem, hogy az emberek elé most milyen szövegeket tárunk, úgyhogy így is kérdezlek téged, hogy mire számítson most az, aki itt van a rádió másik oldalán a hangszórók mellett.
1: Hát nézd, mindenféleképpen csak egy kulcs szó van itt a szórakoztatás, tehát hogy ha valaki ebben, nem ajánlom, hogy mélyebben beleássa magát, de hogyha mégis erre vetemedik, mert nincsen jobb dolga, akkor azt mondanám, hogy azért ennek megvan a maga humorfaktora, aki érti, érti, tehát nyilván nem a nagymamám korabeli célközönségnek próbálunk zenélni, hanem azért azoknak, akik értik ezeknek a fonákját, tehát remélem, hogy sokan vannak, és hogy azért leesik, hogy ez nem kell ezt olyan nagyon komolyan venni.
0: Megmutatunk egy dalt, most nem sokára, csak mondjátok meg, hogy melyik legyen az, előkészítünk egyet.
1: Ha lehet egy javaslatom, akkor az I Got You Babe című.
0: Az legyen az. Jó, akkor igen. Ezt készítjük, megmutatjuk. Bloody Holly and the Ricketts dal következik. Itt van a teljes csapat egyébként. András, Marielle, Anita és Dániel. Még szinte rímel is a nevetek így egymás után. De most jöjjön a dal, utána jövünk.

0: I Got You Babe címmel szólt a dal Bloody Holly and the Ricketts csapatától. Itt van Kirs András, Montanyon, Mariel, Árendás Anita és Szakó Dániel, azaz a teljes csapat. Az új gitáros kapcsán mondtok néhány szót?
1: Egyelőre még homály fedi a kilétét, de nem sokára lesz egy koncertünk, ahol lerántjuk a leplet. A személyre annyit tudni kell róla, hogy abszolút illeni fog a képbe, mind zeneileg, mind pedig kiállás szempontjából, úgyhogy valószínűleg a közönségünk értékelni fogja.
0: De nő lesz, ugye? Női gitáros.
2: Igen.
3: Reméljük.
2: Nagyon úgy tűnik. És visszatérünk végre akkor így a női hangszeres szekció és férfi főhős koncepcióhoz.
0: Igen, igen, de tulajdonképpen egy idő után lehet, hogy kiszorulnak a férfiak teljesen majd.
2: Hát szerintem
0: hogy
2: ehhez Andrásnak is lesz egy-két szava.
0: Mi aztán a végén már szoknyában lesz András majd a színpadon.
3: De nem, egyébként vannak ereme technikák, tehát nem feltétlenül kell kiszállnom ahhoz.
0: Készítünk megint egy dalt. Melyik legyen a második, amit megmutatunk a csapattól? Mit mondtak?
3: Mondjuk legyen a Sweet Little Frankenstein című.
0: Legyen. Mutatjuk. Bloody Holly and the Ricketts dal következik. Itt van András, Mariel, Anita és Dániel. Utána visszajövünk.

0: Folytatjuk a beszélgetést, a Bloody Harry and the Rickets teljes csapata itt van. András, Mariel, Anita és Dániel. Hogy vagytok lélekben, hogyha a mai napot vesszük alapul?
1: Hát én így merész 3 óra alvás után két szememmel 3 felé nézve erősítem a csapat szellemet.
0: De legalább a tested ott van, akkor azt mondod.
1: Azt tanúsítják a többiek, igen.
0: És a lélekben pedig tulajdonképpen, akkor te lehet, hogy nem is vagy most itt, hanem majd utólag, amikor 10 év múlva kérdezik, hogy emlékszel arra az interjúra, milyen interjúra mondod majd. És akkor a többiek, de hát ott voltál, én nem, mondod majd, és tényleg nem fogsz emlékezni, mert te most nem is vagy itt tulajdonképpen, mert alszol.
1: Ez már egy év táblatában is megesett, így a zenekaros múltra visszatekintve.
2: Ez bármikor meg viszont tudja akkor ismételni.
0: Akkor viszont az a csodálatos, hogy most kérdezhetünk tőled olyat, amit álmodban tudsz megmondani, és akkor most bele tudunk menni az álmaid világába. Beengedsz minket oda egy kicsit?
1: Teljes mértékben támogatom a szürrealizmusnak ezt a munkamódszerét.
0: Jó, akkor egy kicsit bemegyünk az álmaidba, és ott egyébként béke van az álmaidban? Tehát mondjuk milyen színeket látsz magad körül?
1: Hát lelki állapot függő, de rengeteg feketét és lilát.
0: Lilát például
1: a
0: vannak
1: lila
0: virágok is.
1: Színe, ha jól tudom. Amennyiben
0: alkotás.
1: Da Vinci életrajzából hitelesen informálódtam. Ihlet hiányában ő egy templom ibolya színű üvegablakának fényében fürdött.
0: Na látod, hogy milyen csodálatos dolgok vannak az álmaidban? Templomablakot látsz, szép lila fényeket és színeket, és ablakmozaikokat, lehet, hogy virágok is vannak körülötted, és fény, és tulajdonképpen béke van az álmodban, ugye?
1: Hát, bizonyos aspektusból.
0: Hát ez csodálatos. Akkor nyugodtan aludj tovább.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó. És Anita? Anita pedig?
3: Akkor csak halkan mondom,
0: hogy ne ébresszük, igen.
3: Nálunk ez az este egyébként, azért mondom most az este részét, mert hogy most úgy fog folytatódni, hogy itt lesz egy ilyen kis vacsora zenekarilag. Én erre készültem ma délután.
0: Főztél?
3: Igen, ez egy vegán shepherd's pie lesz, mindenféle zöldségekkel.
0: Na jó, de hát ezt, de magyarul ezt lehet megmondani, hogy mégis hogy képzeljük ezt el az ételt, hogy mondjuk a paprikás krumplit még csak megértjük, de a magyar...
3: Magyarul pásztorpitének hívjuk ezt a dolgot, egyébként egy angol ételről van szó, nyilván eredetileg hús is volt benne, ebben a verzióban most nincs.
0: Csak
3: ez
0: azt
3: egy
0: megetted.
3: Ez egy zöldséges ragú, és a tetején pedig egy ilyen krumplipüré réteg van.
0: Jó, ezt fogjátok csemegézni, hát akkor lényegében jobb, hogyha rövidre fogom, hogy de majd akkor tényleg Marielt is ébresszétek fel, hogy ő is tudjon majd enni belőle. Hát akkor tulajdonképpen lehet, hogy Anita a legkoncentráltabb most.
4: Ez nagy általánosságban igaz, hogy ő a legkoncentráltabb.
0: Lehet, hogy akkor ő az, aki tényleg két lábbal mindig jelen van és
4: igen,
0: ott van.
4: Igen.
3: Én vagyok a többek között a cenzor, én vagyok a kasszás. És a legutóbb...
4: És a kiképző örmesterünk. Egyébként nem, de kell ez a fajta következetesség, amit ő képvisel.
0: Persze, meg hát tulajdonképpen nem véletlenül vagytok így, hogy gondolom egy ilyen ember, egy olyan ember, egy amolyan ember, meg egy emilyen ember, és akkor ebből lesz valami. De tényleg az a kérdés, hogy tényleg mi lesz ebből? Mi lesz ebből amúgy? Mert most ez így elindult, egy éve már ez így van, de mi lesz ebből?
4: Szerintem maradjunk annál, hogy mi lett ebből eddig, tehát szerintem lett egy nagyon kis frankó 15 perces, de 5 számos EP-nk. A Slashes to Slashes Guts című. És hát lettek koncertjeink, és hát lett egy ilyen koncepció, amire felfűztük ezt az egészet. Tehát ezt a vonalat próbáljuk tovább görgetni, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Eddigi bizakodóak vagyunk.
0: Na akkor most megint megjelölünk egy dalt, és mondjátok meg, hogy melyik legyen, amit mutatunk.
4: Legyen a Children of the Sewer, mert ez egy ilyen lassabb.
0: Vágysz te is lehet, András, egy kis lassításra, egy kis lelki fékre, egy kis megnyugvásra.
4: Hát biztosan azért választottam. Maximálisan, igen.
0: Na hát akkor hát kérd meg a többieket, hogy egy kicsit nyugtassanak meg téged, vagy lehet, hogy csak a fejedet kell megsimogatni néha egy kicsit ez szeretettel,
4: megtörtént.
0: Vagy csak azt mondani,
4: megtörtént,
0: hogy...
4: Most itt vakargatják a fülem tövét, mint egy Warner és már is jobban lehet.
0: Lehet, hogy néha szívesen hallanád, hogy szeretünk András.
4: De szokták mondani egyébként, csak úgy, hogy ne hallja senki. Ja, bocs, az anyukám, bocs, mindegy, jó. Összekevertem.
0: Az is jó. Gondolj bele, amikor tényleg így visszhangzik vissza még adásból is, hogy szeretünk András.
4: Igen.
0: Mondják többen is. Azt kellene lehet csak ez. Na, indítom a dalt. Bloody Holly and the Ricketts dal következik. András, Marielle, Anita és Dániel itt van a csapatból, a teljes csapat itt van. Utána visszajövünk.

0: Hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadított fel a biztonsági készletből. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről. Lassan visszatér a naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Változik a H5-ös év közlekedése. Hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomázt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomáz között járnak majd. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu weboldalon lehet. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tévő törvénymódosítást nemrég fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
0: Időjárás.
1: Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Folytatjuk a beszélgetést, a Bloody Harry and the Ricketts teljes csapata itt van. András, Marielle, Anita és Dániel. Emlékeztek, hogy ezzel a fajta zenei keménységgel, vagy ezzel a fajta zenei világgal hol és hogyan és mikor találkoztatok először?
1: Válaszoljak én? Többiek nagyon tanástalanul néznek nekem, ez így nagyon tisztán megvan.
0: Mert hogy rád néztek a többiek.
1: Igen, rám néztek.
0: De lehet, hogy egyébként mindig magadhoz ragadod a szót, azért néznek rád, hogy úgyis biztos András megint magához ragadja a szót.
1: Nem, én tiltakozom, cáfolom és gátolom ezt a dolgot. De hogyha már így történt, tehát ez a szerencsétlen véletlen, hogy nekem kell felelnem először, én tisztán emlékszem. Hát én lehettem vagy ilyen 9-10 éves, és hát voltak ilyen idősebb barátaim. És hát én vidéken nőttem fel, és hát ők ott nem nagyon, tehát ott ment, amit hallottam a rádióból, Ajasco, To Say I Love You, ment akkoriban Modern Talking ment így igazából, és ezeket én utáltam rettenetesen, tehát így meg eleve az, hogy mindenhonnan ez szólt, és átmentem a kis barátaimhoz, és ott megmutatták nekem, azt hiszem, még meg tudom mondani, hogy a Sodom zenekar volt. A Sodom zenekarnak az Agent Orange című lemeze volt, és arról azt hiszem a címadó számot, jó kis zúzás, trash metal, német trash metalnak az egyik legendás formációjáról van szó, és ez a legjobb lemezük szerintem. És hallgatjuk ezt, nem annyira jó, mert ugye így a másolt kazettáknak az aranykoráról beszéltünk, és nem annyira jó minőségben, tehát mint hogyha porszívózott volna valaki, és ekkor a kis barátaimnak az édesapja hazaért a fenyőbisztróból, és így megtámaszkodott a boltív alatt, és ennyit mondott, hogy ja, zenét hallgatok, azt hittem csapágyas a mosógép, és kiment. Tehát nekem ez volt a metállal való első kontaktusom.
0: És egyébként tetszett rögtön elsőre, igazán szívedből kedves volt az a csapágyas mosógép?
1: Igen, határozottan. Tehát nem azt mondom, hogy szívemből kedves, de valami elkapott ott. Tehát tudtam, hogy itt innentől.
0: Hát valami elkapott. Lehet, hogy igen, a nem? Lázadás, mondjuk, hogy nekem nem kell I just call to say I love you, hanem valami más kell nekem.
1: Maximálisan benne van a pakliban.
0: Lázadás kellett. Csapágyas mosógép.
1: Így van, így van.
0: Ez oké. Okay. De egyébként tényleg is 9 éves korodban azt mondtad?
1: 9-10 lehettem, 9. Igen.
0: Aha. És ti többiek is emlékeztek rám, Marielle, Anita, Dániel, hogy nálatok a keményebb zene, hogy az hol kapott el titeket? Mikor? Hol?
2: Én így a csapágyas mosógépnél egészen megvilágosodtam. Igazából civilben is metálos vagyok, ezt előszeretettel sütöm el akárhányszor csak lehet, mivel 5-ös vagyok és imádom. És lehet, hogy van összefüggés a kettő között, nem is tudom, elég hamar körvonalazódott bennem, hogy én mindenképp filmekkel szeretnék foglalkozni, úgyhogy lehet, hogy van összefüggés a kettő között. Nem merek rá garanciát vállalni, de egy álmomból fölkelve most erre asszociálok.
0: Na látod?
2: Az, hogy egy ilyen rideg anyagot meg lehet felidíteni.
0: Ez olyan, mintha Andrásról beszéltél volna, hogy meg lehet szelidíteni egy ilyen rideg anyagot. Bocsánat.
2: András csak szeretne ridegnek tűnni, de mi mind tudjuk, hogy hatalmas szíve van.
1: Ez borzalmas hazugság, ezt cáfolom megint csak.
0: Na és Anita, te pedig, lehet, hogy te például sokkal lágyabb zenei világokkal találkoztál, csak te valahogy ide keveredtél, hogy a többieket megóvd.
3: Az az érdekes, hogy nem.
1: Rossz próbaterembe ment be.
3: Nem, egyébként ilyen 10-11 évesen én is ilyen mainstream irányon indultam el, rádiózene. Aztán valahogy egyszer csak egy másolt kazettát így a kezembe nyomott az egyik osztálytársam, még hát ilyen 7. osztályos korunk környékén, amin a Nirvana Unplugged, MTV Unplugged koncertje volt másolva, és én valahol ott csúsztam rá erre az egészre. Azt mondjuk nem a durvább verzió egy ilyen MTV Unplugged koncert, de utána nyilván jött az, hogy akkor ők mit is játszanak úgy egyébként rendesen, és akkor voltak nekem például kanyarjaim a punk irányába, aztán a dark metal irányába is. Mostanára pedig megmaradt ugye ezeknek az elegye. De szerintem a lázadás az lesz itt a kulcs szó nálam is. Még akkor is, hogyha én vagyok itt az, aki megkapja azt a titulust, hogy én vagyok az összes lábammal a földön. De de nem mindenben.
0: Lázadó.
3: Hát mert az de embernek, egyébként... bocsánat, az embernek ugye mondják annak idején, amikor tizenévesen ezeket így hallgatja, meg nagyon éli, meg öltözik, hogy a majd kinövött gyerekem, meg majd egyszer csak ez nem így lesz, és most így körülnézek magunkon, és hát nem tizenévesek vagyunk, és hát így mindannyian nagyjából úgy nézünk ki, mint amikor azt mondták, hogy majd ki fogjuk nőni, de nem nőttük.
1: Ez az.
0: Az villant most be nekem, talán ismeritek Köteles Leandert, Leander Rising.
1: Ja, persze.
0: Megvan?
3: Igen.
0: Leander jutott most eszembe egy picit, hogy vele való beszélgetésekben nekem határozottan az az érzésem egyébként, hogy ő is egyébként egy fiatal ember, most pontosan az életkorát nem tudom, de rendkívül kemény zenét is játszik ő, és a közönsége is rendkívül kemény zenét kedvelő közönség, de valahogy nagyon megindult nála is szerintem egy finomodás, egy kifinomultság felé való út. Ezt most csak így ide tűztem, hogy lehet, hogy ez életkor függő is?
1: Szerintem minket ez a veszély nem fenyeget.
0: Veszély nem fenyeget, igen. Persze, tudod, főleg, hogyha Andrásra hallgattak, aztán
3: ő akkor... nem engedi.
0: Aztán lehet, hogy majd András egyszer csak beállít majd egy olyan dallamban, amire azt hiszitek először, hogy csak vicc, utána pedig...
3: Mindig azt
0: látjátok majd, hogy ez nem vicc.
1: Tessék, és ezáltal, hogy mindig azt hiszik, hogy vicc, ezáltal ennek a problémának a méregfoga ki van húzva.
0: Igen, igen, egy darabig, de aztán amikor majd látjátok, hogy András mostanában annyira megváltozott, és hát. Nagyon nem tudj most szólni, szóljunk neki, vagy most mit csináljunk?
1: Anyukám nagyon örülne annak, amit mondasz, de nem gondolom, hogy ez be fog következni.
4: Hallgass Hazait, a magyar zenei műsor.
0: Folytatjuk nem sokára a Bloody Holly and the Rickets teljes csapata itt van.
5: Fák

0: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!
1: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel fontosnak látszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni?

0: Folytatjuk a beszélgetést a Bloody Holly and the Ricketts csapatából. Itt van mindenki. András, Marielle, Anita és Dániel. Na de akkor Dánielt is hagyjuk, hogy Dániel is elmondja még, hogy őt pedig egyébként Dánielt, én nem is tudom, hogy Dániel, te annyi mindenféle zenében, de Dániel, inkább kérdezlek, hogy Dániel téged mi kapott el, és mikor kapott el?
1: Szép hosszan is tudok erre válaszolni, talán most megpróbálom inkább összetöveríteni, mindenkinek érdekes maradjon, ne csak nekem. Azt a szerencsés életutat mondhatom eddig magamnak, illetve főleg a kezdetét, hogy muzsikus szüleim vannak, és bár sose erőltették rám a szakmájukat, de azért mégiscsak ott voltam tűz közelben, és sokat segített úgy felismernem, hogy ez nekem is tetszik, és természetes út vezetett ahhoz, hogy már, hát mondhatom így szakmaként is, ezt tudhatom így magam igen mögött. Hogy mi kapott el egyértelműen a metal láz. Általános iskola, Discman, másod CD-k. Én már a CD-korszakból érkeztem. Olyan zenekarok a punk rockból, mint az Offspring, a Blink-182, a Sum 41, ami prima zenéleg is érettem füllel meghallgatva, egy nagyon érdekes, részletes musikát játszó formáció. Aztán elfújt a szél a black metal irányába, és mai napig azt tartom legfontosabb összetevőmnek a zenei ízlésemben, de már egészen kis kamasz korom óta azért ott volt a vonzódás a punk rock irányába, hol erősebben, hol jobban elfeledve.
0: Akkor lehet, hogy a végén kiderül, hogy a legkeményebb arc az te vagy. Tulajdonképpen.
2: Ez egyértelmű volt a kezdetektől fogva.
0: De egyébként tényleg valójában a csapat későbbi élete pedig, András, tudom, hogy ne tőled kérdezzem, mert a jelenre kell koncentrálni, valami ilyesmi érzést keltettél bennem az előbb, tehát hogy most mi van, az számít, de lehet, hogy akkor így formálódik, majd minden, akár a csapat tagok is, meg minden így formálódik, még hogy még jön gitáros, aztán lehet, hogy Dánielnek dolga lesz, és ő megy tovább, nem tudom, csak kérdezem.
1: Válaszoljak, hogy... esetleg őszintén szólva, igen, ez a forgatókönyv a legvalószínűbb számunkra is, sőt, több mint valószínű. Én most egy időre a zenekar soraiban tudhattam magam, de más jellegű zenei elfoglaltságaim nem teszik majd lehetővé, hogy az aktív, koncertező időszakban is a Bloody Holly-ban tudjak zenélni. Így áll helyettem majd a zenekarba egy új gitáros a közeljövőben, aki viszont rá tudja szállni az időt, hogy nem csak a háttérből segíti őket, hanem teljes jogú tagként tudna csatlakozni majd hozzájuk. Uh-huh. Ezért akkor nem is csatlakoztam éppen hozzájuk, mint zenekari tag.
0: Teljes jogú tag.
1: Igen, igen. Aha. De igyekeztem annál dolgosabban kivenni a részemet a teendőkből.
0: Akkor téged még éppen elcsíptünk így a zenekarban egy utolsó pillanatban, mert már mindjárt itt se vagy szinte.
1: Azért majd figyelemmel kísérem, hogy ők merrefele kóvályognak.
3: Hát nagyon messzire igen nem engedjük, ugyanis közös teremben próbálunk, egy termet használunk gyakorlás céljából, illetve szegről végről úgy tudom, hogy a leendő gitárosunkat is ismeri az úriember, és abban reménykedünk, ha már így a jövőről kérdeztél, hogy az új gitárossal hasonló stílusban maradva, de új hatások is érnek minket, és a közös munka az ugyanúgy fog tovább folyni, ahogy jelentik is.
0: Hát ez az egyik, a másik pedig, hogy mivel nőkről és férfiakról van szó, és jönnek-mennek a tagok és csapattagok és stb., a végén még lehet, hogy házasságok is születnek majd.
2: Ez egy pont ideális jövőkép, igen.
0: Egy kicsit bepillanthattunk most a Bloody Holly and the Ricketts zenekar életébe, és megmutatunk egy záró dalt. Mondjátok meg, hogy mondjuk melyik legyen.
2: Legyen a Taste of Blood című.
0: Legyen. Örülök, hogy itt vagytok. Kirs András, Montagyon Marielle, Hárendás Anita és Szakó Dániel. Köszönöm nektek.
2: Köszönjük
0: minden
2: szépen.
0: Jót kívánok.
3: Köszönjük.
2: Neked is, köszi.
0: Indítom a dalt.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt, a Bloody Holly and the Ricketts zenekar teljes csapata vendégeskedett. Molnár Szabolcs vagyok, további jó rádiózást kívánok!

0: Hallgass hazait!
1: Hallgass hazait!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

0: oda lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán.

0: ma.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Vettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
0: Balaton rádió.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél még.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.